0: Ékesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 12-én, vasárnap, Homokóra című műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a nap gondolata, ez kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Adásunk első órájában egy istentiszteletet hallgathatnak meg, amit 2025. július 6-án rögzítettünk a Tóközi Református Gyülekezetben. Az igét Bántó Tamás Szilveszter lelkipásztor hirdeti. Adásunk második órájában áhítatot hallhatnak, amit Deák Anita tolmácsol, majd kalendáriumot lapozunk Szabó Anitával, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Adásunk harmadik órájában pedig vasárnapi beszélgetés rovatunk múlt vasárnapi ismétlését sugározzuk. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
1: A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Gyertek testvéreim, egy kedves kis énekkel kezdjük meg gyülekezeti alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Zengjünk dalt az Úrnak. Ez az ének, ez egy kánon, most nem kánonban fogjuk elénekelni, de legalább kétszer, úgy gondolom, hogy a kántor úr legalább kétszer átvezet ezen az éneken bennünket.

Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, drága testvérek, titeket, akiket itt látunk, akikkel egy térben lehetünk, és nagy szeretettel köszöntjük az Ágnus Rádió hallgatóit is, és a bennünket interneten követőket. Szeretném hirdetni, hogy a nyári időszakra szünetelnek a vasárnapi iskolák.

alkalmak, ősszel majd újra indulnak, és bátorítjuk a gyülekezeti tagokat, hogy ne féljünk együtt családként beülni az Isten tiszteletekre, és mint egy közös család, fiatalokkal, gyermekekkel együtt részt venni ezen. Az Isten tiszteletet követően történik a családos táborba való elutazás. A célállomás a máramarosi Jód települése, 20 Radebajli, valamint 22 saját gyülekezetbéli atyánk fiával készülünk részt venni ezen. Köszönjük ennek imádságban való hordozását. Szeretettel ajánljuk érdeklődésetekbe a Farkas utcai nyári hangverseny sorozatot. A hirdetőtáblán nyomon lehet követni minden alkalmat, arra bátorítanak a szervezők, hogy szeretettel kapcsolódjunk be ezekbe. A fiatalok figyelmébe ajánljuk nyári ifi táborunkat, a Lesen, augusztus 4-e és 11-e között kerül ez megszervezésre, szeretettel várjuk az érdeklődőket. Köszönöm a türelmet, bár ma nagyon kevés hirdetnivaló volt. Isten igéjére figyeljünk a következőkben. Mózes első könyve 22. fejezetéből olvasom az első 14 verset, figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki, Ábrahám, és ő így felelt, imhol vagyok. Isten ezt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fölkelt tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergelte Szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkerekedett, és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és föltette a fiára Izsákra. Ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot. Atyám! Az pedig mondta, íme itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa. De hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az Úr angyala az égből, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt, íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet Jáve Jírének nevezte el, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. A kegyelmes Isten tegye áldottá számunkra a felolvasott igét, hogy sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért közösen, hangosan imádkozzunk.
Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válaszát az ő ígéjéből hallgassuk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Énekeskönyvünk 455-ös számú énekét énekeljük, annak az első két verszakát. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Így kezdődik ez az ének.

imádkozzunk. Nagy Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, aki vagy. A nagyságodért, bölcsességedért, és azért a kimondhatatlan nagy szeretetedért, amellyel bennünket körül ölelsz. Körül öleled ezt az egész teremtett világot, és ebben a nagy világban bennünket, apró embereket. Nagyon sokszor kiüresedett, meggyengült, összetört, elveszett embereket. De köszönjük, hogy a te nagy szeretetedről hallhatunk, és arról az örömhírről, hogy te a nagyságodat nem kímélve kicsinnyé lettél fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Hozzánk hasonlóvá lettél, és ezzel is kifejezted azt, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. És öröm van a szívünkben, hogyha ezt láthatjuk, hogyha ezt megérthettük, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Áldunk ezért a mai alkalomért is, az együttlétért, az ige körüli leülésért, a csendességért, és reménykedve állunk meg előtted, bizakodva állunk meg előtted, hogy megszólíthatók vagyunk. Hogy a te igéd megszólít bennünket, hogy a te szavad, az éltető szó bennünket, sokszor halott embereket életre támaszt. Így imádkozunk és kérünk téged, hogy jöjj és eleveníts meg bennünket. Kérünk téged, hogy az emberi szavakon túl, amelyek időnként olyan üreseknek hangzanak vagy tűnnek, szólalj meg. Használd a te drága szent lelkedet közöttünk, és jöjj közel hozzánk, érints meg bennünket, hadd tapasztaljuk meg a te közelségedet a te nagyságodban. Urunk, hálával gondolunk a vizsgákat letett diákokra, akik sikeresen, jó eredményekkel végezték ezeket a megpróbáltatásokat, és imádkozunk továbbra is értük azért, hogy sikerüljenek azok az elképzeléseik, amiket maguk előtt tartanak, azok a célok, amelyeket el szeretnének érni. Hadd sikerüljenek azok a felvételik, beiratkozások, bejutások, úgy, ahogyan a te akaratod szerint valóak. Hálásak vagyunk azokért a beteg, gyógyuló félben levő testvéreinkért, akikért imádkoztunk, akiket szorgalmasan imádságban eléd vittünk, és most a gyógyulásuk jó híréről értesülünk. Hálásak vagyunk ezekért. Hálásak vagyunk a kórházból kijöttekért, hálásak vagyunk azokért a jobbulásokért és felépülésekért, amelyeket tapasztalhatunk körülöttünk gyülekezetünkben. De nagy reménységgel és további imádságos lélekkel szeretnénk további betegeinkért is imádkozni, és így visszük eléd Borsos Tibor testvérünket, aki hosszú évek óta cipeli az ő betegségét, és újra a kórházban van, újra kezelésekre szorul. Imádkozunk azért, hogy türelme, ereje, lelki ereje legyen ezekben a megpróbáltatásokban, adj erőt neki, adj erőt a családjának, feleségének, és ha tudják hordozni ezt, és imádkozunk gyógyulásért, ha ez a kedved szerint való, imádkozunk gyógyulásért az ő esetükben is. Urunk, hadd imádkozzunk és szólítsunk meg téged esőért, felfrissülésért. Olyan szárazság van itt a városban is, de falvakon még inkább megterhelő és fájdalmas valóság ez. Imádkozzunk esőért, felfrissülésért.
újraéledésért. És miközben a természet felfrissüléséért imádkozunk, szeretnénk lelki felfrissülésért is könyörögni. Ne feledkezz meg rólunk, add a te lelkedet, üdíts, frissíts bennünket, és add, hogy felfrissüljön a hitünk. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten is ezt élhetjük át. Frissíts bennünket, ébrezgess bennünket a te szavad által, a te lelked által. Köszönjük, hogy fiadért, az Úr Krisztusért meghallgatsz minket. Ámen. Isten igéjének a hallgatására készüljünk a 425-ös énekünk első két verszakát énekelve. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Isten igéjét a Jakab leveléből olvasom, a második résznek a 20. verstől a fejezet végéig, a 26. versig terjedő ige szakaszból, miképpen van megírva az ige, figyelemmel, alázattal hallgassuk és kövessük a kivetítőn. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát Izsákot felvitte az oltárra. Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hitt Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ugyanígy a parázna Ráháb is vajon nem cselekedetekből igazítatott-e meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket? Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül. Drága testvérek, azt tudjátok, hogy a Jakab levele alapján tartok egy sorozatot, és ebben a sorozatban a hitünkben való lelki növekedésünkről van szó. És lépésről lépésre abban reménykedünk, hogy ez megtörténik. Hogy a mi hitünk nem stagnál, nem áll meg, vagy nem épül le, az még rosszabb, de hogy nem egy stagnáló, egy haszna vehetetlen, üres hit, hanem egy élő hit. Egy növekedő, egy felnőtté váló, lelkileg felnőtté váló hit. Ma egy különös részt olvashattunk fel. A múlt alkalommal ennek a hit és cselekedetek résznek az első felével foglalkoztunk, és ígértem, hogy ezt folytatni fogom, és ennek a második felével foglalkozunk ma. Ma egy különös rész áll előttünk, amelyben két olyan személy, két olyan példát említ Jakab, amit egészen biztosan, hogy mi nem emlékeznénk egy oldalon, vagy egy kontextusban. Egy pátriárka és egy prostituált. Valahogy nem jön össze ez a kettő. Valahogy nem egy kontextusban hallható ez a kettő, és mégis itt ez a kettő egymás mellett van, és hiszem, hogy ezek által, a példák által növekedhet a hitünk, növekedhetünk, felnőtté válhatunk mi magunk is. Szóltam már a Jakab levele kapcsán arról, beszéltünk arról, hogy vannak termékek, amelyeknek vannak használati utasítások, elég vaskos kis könyvecskék. Nem szoktuk ezeket elolvasni, ezt is tisztáztuk, hogy vannak, de hát mi jobban tudjuk, hogy hogyan kell használni ezt, meg azt, meg amazt. De egy nagyon érdekes, ezekben a használati utasításokban vannak ilyen figyelmeztető leírások, figyelmeztető címkék, és vannak bizony olyan vicces megfogalmazások, hogy csak úgy néz az ember ki a fejéből, hogy ezt ugyan miért kellett ráírni? Ezt miért fogalmazták meg így? Mi ennek az oka? Mi a háttere? És kicsit utána néztem, és az háttere, az az oka, hogy bizony ezt az ember megtette, valamelyiket azok közül a hihetetlen megfogalmazások közül, és így védik magukat a termék készítők, a termék gyártók. És ilyeneket lehet olvasni például láncfűrészen, hogy ne használd ideges állapotban. Nem jó. Ha ideges vagy,
ne láncfűrészez. Vagy egy hajfestéken a gyártó ezt írja rá, hogy ne használd fagylalt öntetként. Ne rocsold le a fagylaltot ezzel, mert nem erre találták ki. Vagy egy vasalón ez a felirat áll figyelmeztetésként, hogy vigyázz, ne használd akkor és olyan ruhán, hogyha az emberem van. És még van egy csomó ilyen, még van egy, ami tetszett. Egy autó napellenző, szélvédellenző, tudjátok, amit belül fel kell ragasztani, hogy ne melegedjen fel az autó. Ez van ráírva figyelmeztetésképpen, hogy mielőtt használnád az autót, feltétlenül vedd le. Olyan, tényleg ezeket meg kell fogalmazni? Hát ezek olyan egyértelmű, de vicces dolgok, és mégis ezek az egyértelmű dolgok sokszor nem jutnak el a tudatunkig. És igen, a gyártók ezt meg kell fogalmazzák, le kell írják, és bármennyire vicces, ezt igen, ki kell mondani. És van itt egy Jakab által, hát nem szó szerint, de egy Jakab által az ő levelében megfogalmazott figyelmeztetés, és most álljon előttünk egy ilyen figyelmeztetés, ami lehet, hogy egyértelmű, lehet, hogy azt mondanánk, hogy tényleg ezt ki kell így mondani, de hogy igen, ki kell ezt így mondani, és ez a figyelmeztetés így hangzik, hogy a halott hit veszélyes az örök életre nézve. A halott hit veszélyes az örök életre nézve. Ha halott hited van, ha hasznavehetetlen, üres hited van, ez nagyon erőteljesen befolyásolja az örök létezésedet. Halott hit és élő hit. A múlt alkalommal tisztáztuk, hogy itt nem arról van szó ebben a részben, ebben a fejezetben, amit hát Luther Márton félreértett, és nagyon erőteljesen ráerőltette azt, amit ő érzett, hogy itt a cselekedetek és a hit állnának szemben egymással, és addig, ameddig Pál apostol a hitet nevezi meg, mint üdvösségünk egyedüli útjának, forrásának, akkor itt Jakab mintha azt mondaná, hogy nem, a cselekedetek azok. És a múltkor tisztáztuk, most ebben nem szeretnék újra belemenni, hogy nem egymásnak mennek ezek, nem egymással szemben állnak ezek, hanem egymással háttal állnak, Jakab és Pál apostol, és más-más irányba harcolnak, és ezért fogalmazzák meg azokat a dolgokat, amiket megfogalmaznak úgy, ahogy. Mert más kontextusban, más helyen ezt kellett mondaniuk, ezt kellett leírniuk. Tehát nem a hit és a cselekedetek harcáról van itt szó, hanem sokkal inkább a halott hit és az élő eleven használható hit harcáról. És igen, nagyon fontos kérdés, és jó, hogyha megkérdezitek magatoktól, és nekem milyen hitem van? Neked milyen hited van? Egy halott, vagy egy élő? És hogy hogyan tudhatom én ezt meg? A múltkor erről is bővebben beszéltünk, most csak ilyen emlékeztetésként szeretnék visszautalni, hogy Jakab itt az első két részben elénk állít bizonyos helyzeteket, úgymond próbákat, amelyben megméretjük magunkat, nem másokat, ezt is tisztáztuk, nem másokat kell méregetnünk, magunkat. Hogy állunk a próbákkal, amikor próbák érnek? Hogyan élem meg? Hogy állunk a kísértésekkel? Amikor kísértések érnek bennünket, hogyan harcolok, vagy egyszerűen hátradőlök, és azt mondom, hogy ez van, gyenge vagyok, ez az én saram, ez az én gyengeségem, és akkor ez van. Mi a helyzet az Isten szavával? Hogy figyelek rá? És hogyan élem meg az emberi kapcsolataimat? Mekkora és milyen mértékű nálam a személyválogatás? Erről is mind-mind volt szó az eddigi alkalmak során. És most itt van előttünk, Jakab azt mondja, hogy van egy halott és egy élő hit.
És erre az élő hitre szeretne bennünket elvezetni Jakab és az ő olvasóit, az ő hallgatóit is ma bennünket, hogy nézzük meg, hogy vagyok, hol vagyok, hol tartok, és Isten segítségével történjen változás, ha szükséges. Történjen növekedés, hogyha erre szükség van, és meggyőződésem, hogy szükség van. A növekedésre mindig szükség van. A felolvasott igében, az ige szakaszban van egy kérdés. Van két példa, egy illusztráció, és aztán egy ráerősítés erre, egy nyomatékosítás tulajdonképpen, egy ráerősítés az előző példára, és végül pedig Jakab ezt lezárja egy kérdéssel, és ezzel lezárjuk mi is a második fejezetet. A kérdés, amivel itt kezdi Jakab ezt az igéből, amit hallottunk, így hangzik: akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Akarod tudni, te hiába való ember? Más fordításban az van, és egy kicsit ez így keményebb, hogy te ostoba, buta ember. Akarod tudni, hogy ez így van? Szeretnéd ezt megtanulni, te ostoba, buta ember? Hát milyen kérdés ez? Tehetnénk fel mi is a kérdést, hogy szólít meg valaki így valakit? Hogy lehet ennyire keményen, ilyen konfrontatív módon kérdezni? Hát sokkal finomabban illik, nem? De Jakab nem finomkodik, hanem azt mondja, hogy üres, hiába való, sekély, ostoba az az ember, aki azt gondolja, hogy a hit csupán szavakban kifejezhető, csupán beszédben megélhető. Nem, a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen. És ezt jó, hogyha megtanuljátok, drága testvéreim. Nem nevezlek benneteket ostobáknak. A hit, bár láthatatlan, de hatása látható kell, hogy legyen. Egyedül a hit üdvözít, de az üdvözítő hit soha nem jár egyedül. Emlékszünk még arra múlt alkalmi képre, egy csónak és két evező. Az egyiken azt írta, hogy hit, a másikon azt írta, hogy cselekedetek, és ez a csónak csak úgy fog haladni, hogyha ez a két evező egyszerre evez. Ha nem, akkor csak körbe-körbe jár, és nincs haladás. Igaz, nem ezt írta, hanem angolul írta, de ez volt. Nagyon sok olyan hely van, ahol Krisztus erről beszél. A Máté evangéliumában, a hegyi beszéd egyik tanításában azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki, ismerjük a folytatást, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A János 13-ban, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja nekik, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál, és nem nagyobb a mesternél a tanuló. Ha én megtettem, nektek is meg kell tennetek, és azt mondja, ha tudjátok ezt, jó, ha tudjátok ezt, és boldogok vagytok, ha teszitek, cselekszitek. Nem csak tudjuk, persze, hogy tudjuk, hogy meg kell mosni egymás lábát, nyilván, de vajon tesszük-e? Most szószoros vagy szó átvitt értelmében, de értjük a lényeget, a szolgálatkészséget. A János 15-ben, nagyon szeretem ezt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondok nektek. Igen, a cselekedetek és a hit, ezek együttműködnek. És akarod-e, drága testvérem, tudni azt, hogy ha ez nincs együtt, akkor az hasznavehetetlen is. Jó, hogyha ezt megtudjuk. Jó, hogyha ezt újra és újra meghalljuk, és szívünkbe zárjuk. És jön a példa, jön az illusztráció, jön Ábrahám. Nagyon érdekes Ábrahámnak
jelenléte. Ábrahámot Pál apostol is idézi, és Ábrahámra Pál apostol is rámutat a római levél 4. részében, illetve a galáciabeli gyülekezethez írott levél 3. részében, és úgy hivatkozik Ábrahámra, mint a hit atyára, hogy a hit, az üdvösség az hit által történik. Nem cselekedetekből, csupán hit által. Nem a törvény betartásából, hanem hit által. És ugyanerre az Ábrahámra hivatkozik Jakab itt, aki pedig azt mondja, hogy igaz, de ne felejtsük el, hogy Ábrahám hite megmutatkozott az ő cselekedeteiben. És két olyan eseményt hoz ide elénk, vagy hoz az olvasó szeme elé, amit most szeretnék egy kicsit kibontani előttetek Ábrahám életéből. Két eseményt említ itt meg Jakab, amelyek itt az ő példájában kronológiailag fel vannak bár cserélve, de ez nem most nem szoroz. Az kronológiailag első történés, amire hivatkozik itt Jakab is, az Ábrahám Istennel való beszélgetése, illetve az a beszélgetése, ami a Mózes első könyve 15. fejezetében van leírva, amikor Isten elhívja Ábrahámot egy kis csillagnézésre. És azt mondja, hogy gyere csak egy kicsit ki a levegőre. Nézd csak fel egy kicsit a csillagos égre. Lásd meg, hogy mennyi csillag van. Nézd meg, ha megszámolhatod, számold meg, de... És tudd meg, hogy ennyi utódod lesz. És talán emlékszünk, de ha nem, én azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy mit olvasunk azután, a csillagnézés után. Mit mondott Ábrahám, vagy mit mond az ige? Azt írja itt, hogy és hitt Ábrahám Istennek, és ez neki tulajdonítatott igazságul. Kiment, felnézett, elcsodálkozott, és azt mondta, hogy ha Isten, ez a nagy Isten, aki ezt mind megteremtette, nekem ígéretet tesz, az igaz kell, hogy legyen. És én ezt elhiszem. Erre én azt mondom, hogy ámen. Nagyon érdekes ez a, és hitt Ábrahám, ez a héberben, ez az ámen szó. Tudjuk, hogy mit jelent az ámen? A KT-nak az utolsó kérdése ez. Az ámen azt jelenti, hogy ez valóságosan meg lesz. Mert Isten az én könyörgésemet, kérésemet sokkal inkább meghallgatja és komolyan veszi, mint ahogy én a szívemben elképzelem. A nagy Isten annyira tudja az én kicsi kis törékeny, apró életemet és gondjaimat, hogy azt mondja, hogy gyere ki, nézd meg a csillagokat, nézd meg, hogy milyen nagy vagyok. És szeretném elmondani, szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor aggódsz, amikor a világ terhe ott van a válladon, mert ott van, tudom, senkinek nincs olyan nagy problémája, mint neked, illetve van nekem nagyobb a problémám, mint mindenki másnak. Szerintem ezt mindenki így éli meg. Az én problémám a legnagyobb. Az én terhem a legsúlyosabb. Az én harcom a legkeményebb harc. És amikor ezt így érzem, arra hív bennünket az Isten most általam, hogy menj ki, menjünk ki, nézzünk fel az égre. Nézzük fel a csillagokra. Nem tudom, hogy ez Kolozsváron mennyire látszik, bár innen a tó közből még látszik a csillagos ég egyes időszakokban, de akár menjetek ki, lesre megéri. A tavaly a csillagos táborban, a gyerek táborban egy egész estét töltöttünk el ezzel, hogy csak feküdtünk, és néztük a csillagokat, a csillagképeket, és csodálkoztunk azon, hogy milyen gyönyörű. Nézz fel az égre, és lásd meg, hogy milyen nagy az Isten. Mekkorák a problémáid, de milyen nagy az Isten. Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy Ézsaiás így beszél az Istenről, hogy az Isten arasszal méri meg az eget. Megvan ez? A 40. részben van ez, hogy Isten arasszal méri az eget.
Ennyi az orosz, körülbelül 20-20 akárhány centi. Ennyivel méri az Isten az eget. Ábrahám nem tudott annyit a galaxisokról és a csillagokról, mint amennyit ma tudunk, és amit ma ismerünk, de szeretnék egy picit bevezetni benneteket ebbe, én sem vagyok tudós, vagy ilyen csillagász, de utána néztem egy picit. Tudjuk, hogy mely galaxisnak a része vagyunk? Tudjuk ezt? Lehet válaszolni. A tejút rendszer, valaki mondta, igen, így van. Tehát a tejút rendszerhez tartozunk, és azt mondják a tudósok, hogy ez a tejút rendszer körülbelül 100-200 ezer fényévnyi átmérőjű. Mit jelent ez a fényév? Ez azt jelenti, hogy a fény egy év alatt ennyit tesz meg. Egy év alatt. De hát ez még mindig olyan megfoghatatlan, mert hogy mennyi a fénynek a sebessége. Mit jelent ez? A fénysebesség az egy nagyon gyors valami, egészen pontosan, vagy pontosan, hát nem pontosan, de nagyjából 300 ezer kilométer per szekundum. De ezzel sincs mit kezdjünk, mert ezt se tudjuk érzékelni. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy 7,5-szer kerüli meg a Földet egy szekundum alatt. Ha fénysebességgel tudnánk haladni, 7,5-szer mehetnénk körbe a Földünk körül egy másodperc alatt. Körülbelül másfél másodperc kellene ahhoz, hogy a Holdig eljussunk. Körülbelül 7,5 perc kellene ahhoz, hogy a Napig eljussunk. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy meglátogatná a szomszéd galaxist, akkor minimum 100 000 évre lenne szükség. Tudjátok, hány galaxis van? Azt mondják a csillagászok, a tudósok, hogy több mint 2 billió galaxis. Nem semmi. És erre azt mondja Ézsaiás, hogy az Isten az eget hogy méri? Arasszal. Ekkora a mi Istenünk. Ilyen nagy a mi Istenünk, és ez a nagy Isten szólít meg bennünket, és azt mondja, hogy nekem fontos vagy. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk, vagy mennyire tudtam érzékeltetni, hogy milyen pici vagyok én az Istenhez, és mégis az Isten engem és téged megszólít, és azt mondja, hogy de fontos vagy nekem. Szeretnélek megajándékozni, szeretnék vigyázni rád, szeretnélek tanácsolni, meg akarlak váltani. Azt akarom, hogy velem légy az örökkévalóságban. Nagyon szeretlek téged. Elhiszed? Ábrahámnak elég volt annyi, hogy kimenjen, ránézzen az égre, és azt mondja, hogy ámen. Hát, oké, ámen. Elhitte. Te rá tudod mondani, hogy ámen. Aztán van egy második történet, egy második hivatkozás, ez pedig a csillagnézés után körülbelül 20 évvel történt Ábrahám életében, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj fel vele arra a hegyre, amelyet én mutatok neked, a Mória hegyére, és ott áldozd fel a fiadat. Volt egy Ábrahám sorozatunk, amelyben ezt jól kiveséztük. Itt most csak azt szeretném elmondani, hogy ez egy elképesztő történet, és mindig megdöbbenhet az ember, és rácsodálkozhat, hogy de ennek mi értelme? Miért kér az Isten ilyet? Az Isten azt ígérte, hogy az ő utódaiból annyi lesz, mint a csillagok az égen. Erre fel, most azt az egyetlen szeretett fiát, aki az ígéret gyermeke, visszakéri az Isten, ez így butaság, nem mondjak más szót. És mégis Ábrahám fogja a fiát, elkészül az ő nagy tusájában, és elindul azért, hogy ezt megtegye. De van egy vers, nem tudom, hogy sikerült-e felfigyelni rá, amikor azt mondja a szolgáinak, miközben meglátják messziről azt a helyet, amit Isten kijelölt számukra, azt mondja a szolgáinak Ábrahám, hogy ti maradjatok itt, én a fiammal felmegyünk, imádkozunk, és mit mondott Ábrahám? És visszatérünk.
Nagyon érdekes, nem azt mondja Ábrahám, hogy és én majd visszajövök megszomorodva, mert tudom, hogy mit kér tőlem Isten, hogy fel kell áldoznom a fiamat, ti még nem tudjátok, de én tudom, sajnos ez lesz, felmegyünk, aztán én majd visszajövök. Nem. Felmegyünk, imádkozunk, és visszajövünk. A zsidókhoz írt levélben, a zsidókhoz írt írója így magyarázza, azt mondja, azért, mert Ábrahám elhitte az Istennek azt az ígéretet, amit neki tett, hogy nagy népé teszi, és hogyha a fiát elkéri, hogyha úgy tűnik, hogy ez derékba is törik ez az ígéret, mert itt most minden szétesik, azt mondja Ábrahám, vagy a zsidókhoz írt levél írója, azt írja, hogy hitte Ábrahám, hogy a fiát fel fogja támasztani. Hogyha el is kérte, mert elkérte, és ő erre kész feláldozni a fiát égő áldozatul, akkor az Isten nincs más módja, fel fogja támasztani. Ezt hitte, ezt is hitte. Nem volt még előtte Krisztus példája, semmi, de hitte. A másik történet, amire itt történik utalás, az Ráháb, a parázna nő, a prostituált nő története. Talán ismerjük az ő történetét, a Józsué könyve második fejezetében van leírva. Ő volt az, aki befogadja a kémeket Jerikó városában, amikor azok jöttek, hogy kikémleljék a földet, a területet, a várost, elrejti őket, beszélget velük, és szeretnék ebből egy kis részt felolvasni számotokra, Józsué könyve második fejezetéből, a 8-tól a 11-ig terjedő verseket. Hadd olvassam fel. A kémek még le sem feküdtek, amikor fölment hozzájuk az asszony a tetőre. Azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet. Megszállt minket a félelem miattatok, és a föld minden lakosa megolvad előttetek, mert hallottuk, hogy kiszárította az Úr a Vörös-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek a Jordánon túl az Emória két királyával, Szihonnal és Óggal, hogy megöltétek őket. Amikor ezt hallottuk, megolvadt a szívünk, és elállt a lélegzete mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr az Isten fönn az égben, és len a földön. Bizony az Isten, és itt azt a szót használja, amit a zsidók használnak Isten nevére, Jávé, az Isten, Jávé, az az Isten, aki az Úr, aki az Isten égen és földön. Hogy jutott el ez a pogány nő erre a felismerésre? Nem tudom, de eljutott. Nagyon egyszerű az ő hite. Nagyon egyszerű az ő hitvallása. És ki mondja? Azt mondja, én hiszem, hogy ez az Isten, az Isten. Konfirmál ez a nő. Nagyon egyszerű volt neki, nem kellett 2 évet kijárnia, de itt csak ennyi volt, konfirmált. Tudom, hogy ez az Isten. De hogy utána pedig az is megtörténik, hogy láthatóvá válik az ő hite a cselekedetekben. Nem azt mondja, hogy jó, hiszem, hogy a ti istenetek az, aki kihozott titeket, és ilyen szépen végig vezetett, és én most ülök a babérjaimon, és hát mit csináljak, nem tehetek semmit. Nem, azt mondja, hogy de igenis tehetem az én részemben a történetben az, hogy elrejtelek benneteket, hogy leengedlek benneteket, hogy más útra tanácsolok benneteket, és fedezlek benneteket. Ezt jelenti a láthatatlan hite. A kimondott, de bár láthatatlan hite láthatóvá válik, és erre utal Jakab, nézzétek meg, hogy láthatóvá válik. És mondom, nagyon különös ez a két személy, akit elénk hoz, Jakab, Ábrahám személy és Ráháb személye. Az egyik egy zsidó, a másik egy pogány ember. Az egyik az zsidók atya, egy pátriárka, a másik pedig egy prostituált. Társadalmilag is teljesen máshol állnak. És van egy közös bennük, mégpedig az, hogy hisznek, és bebizonyítják az ő hitüket. Ábrahám azzal, hogy ha Isten azt kéri, hogy a legdrágábbat adja oda, erre is kész.
Ráháb azzal, hogyha a saját élete forog kockán, mert ha kiderül, hogy ő egy ilyen nő, aki így segített az ellenségen, akkor az élete forog kockán. És ezt nem mérlegelik, hogy vajon mennyibe kerül a hit. Vajon mibe kerül ez, hanem egyszerűen megteszik, készek ezt az áldozatot meghozni. És van két kérdés, ami foglalkoztatott, és amit szeretnék felétek is feltenni. Kész vagy-e a számodra legdrágább dolgot odaadni Istennek, hogyha azt tőled kéri? Nem tudom, ez a te személyes ügyed az Istennel, de ha kéri, kész vagy odaadni? Kész vagy-e szembe menni ezzel a világgal, és ennek a világnak minden egyes, mert hogy mindenki ezt csinálja, tanításával, és Krisztusnak engedelmeskedni, és szembe menni azzal, amit mindenki tesz, vagy mindenki úgy tesz, ahogy. Te pedig azt mondod, hogy nem, én nem így teszem, mert én hiszek. Hogyha az új szövetség oldaláról fogalmaznánk meg ennek a két embernek a viselkedését, akkor talán így mondhatnánk, hogy ők készek voltak felvenni a keresztjüket és követni Istenüket. Így vették fel a keresztet és követték Istent. Ugye Krisztus azt mondja, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet és kövessen engem. Ez egy látható, valóságos, éltető és megváltoztató hit. Mert a cselekedeteikben is megmutatkozik. És zárásként még azt szeretném elmondani, hogy mindkét esetben, mindkettő, akiket itt Jakab említ, Ábrahám is, és Ráháb is, tesznek valamit, amivel előre mutatnak, előre jelzik az új szövetség nagyon jó, drága örömüzenetét. Krisztusra mutatnak az ő cselekedeteikkel. Ábrahám esetében, ugye azt olvassuk az ő történetében, amit fel is olvastuk bibliaolvasás rendjén, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és menj el a hegyre, ott áldozd fel. És szeretném tisztázni, vagy újra elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy egy ilyen nagyon, nagyon fontos, meghatározó szavak, amikor megjelennek a Szentírásban, azok nagyon erőteljes kifejezéssel bírnak. A szeretett szó először itt jelenik meg a Szentírásban. Az egész, egészen a Mózes első könyve 22. fejezetéig nincs szó szeretetről, és egyszer csak arról szól, itt jelenik meg ez a szó, hogy szeretet, és ez abban a kontextusban, hogy egy apa szereti az ő fiát, akit oda áldoz, akit oda ad, akit feláldoz. Rémlik, ugye, hogy ez mire utal? Rémlik, hogy már mit rejtett el Isten abban és ott a történetben, ami jó régen történt Ábrahám életében. De ezzel előre jelezte azt, hogy mi fog megtörténni. Hol a bárány, kérdezi Izsák. Az Isten gondoskodik, ne aggódj. És addig, ameddig ott egy kos lett feláldozva végül, és nem egy fiú, addig néhány évre rá a Golgotán megtörténik az, hogy egy szerető apa feláldozza az ő fiát. És nem csak szóban, hanem valóságosan. Krisztus értünk áldoztatik fel. Értünk áldoztatik fel a fiú, mert hogy szereti az Isten az ő fiát, de minket is nagyon-nagyon szeret. Úgy szeret, hogy odaadja értünk, odaadta értünk. Ráhábnál pedig van egy kis jelenet, talán ismerős ez a jelenet, amikor a kémek elmennek, azt mondják Ráhábnak, hogy valamit tegyél ki az ablakba. Te emlékszünk, hogy mit kell kitenni? Mi az? Nem hallom. Egy vörös fonál. Egy vörös kötél, valami. Az legyen a jel, ott legyen az ablakodba, hogy amikor jövünk, és itt ez az egész földdel egyenlővé lesz, a te otthonod védett legyen. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amikor Isten az ő népét Egyiptomból vezeti ki, és ahol a bárány vérét kellett oda
rajzolni, oda festeni az ajtófélfára, ami a bárány vére, a szabadítás Krisztusra utal. A vörös fonál így mutat Krisztusra, és azt mondja, hogy ott van az életedben ez a krisztusi vér, a bárány vére. Mert ha igen, akkor szabad vagy. Akkor mindegy, hogy ki vagy, ha te hited Krisztusban gyökerező hit, akkor üdvösséged van. Akkor az örök élet számodra nyitott. Akkor nincs veszélyben az örök életed. Gyakran szoktuk mondani, nem tudom, hogy ti szoktátok-e, és én szoktam, most már nem fogom, hogy csak higgy. Csak higgy. Ez így eléggé kevés. Most erősödött meg bennem közben, ahogy itt készülgettem ezekkel az alkalmakkal. Ez így csak kevés, hogy csak higgy. De jó, de hiszek, de kiben, de hogy, de milyen formában. Higgy és cselekedj. Nem tesz ez a hit bennünket ilyen könnyelműekké? Kérdezi a Káténk. És a válasz nem. Mert lehetetlen, hogy akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne cselekedjék. Lehetetlen. Én kívánom, hogy a háládatosság gyümölcsei láthatókká legyenek a mi életünkben. Növekedjünk, fejlődjünk, lelkileg növekedjünk, váljunk felnőttekké. Nem a hitünk nagysága a fontos, hanem az, hogy kiben hiszek. És ha Krisztusban gyökerezett hitem, hiszem, hogy látható

Urunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked újra, hogy a te szeretetedet fiatban, az Úr Jézus Krisztusban megmutattad számunkra, és szeretnénk megköszönni, hogy a Krisztusba vetett hit az elég a mi üdvösségünkre. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű az örök életbe jutni. Elhisszük, komolyan vesszük azt, amit te fiatban értünk tettél. És köszönjük azt is, hogy tovább vezetsz ezen az úton, és arra is figyelmeztetsz, és abban is meg akarsz erősíteni, hogy csak a szavakkal kimondott hit az kevés. Az igazán éltető, üdvösségre vezető hit meg fog látszani, és meg kell, hogy látszódjék a cselekedeteinkben, a viselkedésünkben, a hétköznapjainkban, a családi megéléseinkben, a szüleink fele való megélésünkben, a gyermekeink nevelésében, a tanulásunkban, a munkánkban, a munkahelyen való részvételünkben, a gyülekezetben való közösségünkben. Urunk, köszönjük, hogy arra bátorítasz minket, hogy növekedjünk, hogy egy lelki fejlődés legyen jellemző a mi életünkre, és kérjük ehhez a te segítségedet. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünket a mi Urunk előtt.

Légy áldott, Urunk, hogy meghallgatott csendben elmondott könyörgéseinket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A múlt vasárnapi perselyes adományok összege 489 lej volt. A júniusi hónapban egyháztagunk megsegítés.

megszerzésére összesen 4311 lej és 5000 forint gyűlt. Isten szeretete és áldása legyen a jókedvű adakozók életén. A 366-os énekünk első két versszakát énekeljük, áldásra készülve. Ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved!

Elfogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. És az előbb énekelt énekünk negyedik versszakával zárjuk alkalmunkat. Megesküvél, Uram, s ígédben bízom.

Az elmúlt egy órában Isten tiszteletet hallhattak, amit 2025. július 6-án rögzítettünk a Tóközi Református gyülekezetben. Az igét Bántó Tamás Szilveszter lelkipásztor hirdette.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 12-én vasárnap, Homokóra műsorunk második órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Lássuk, mivel várom Önöket ebben az órában. A következő percekben áhítatot hallhatnak, amit Deák Anita tolmácsol, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát Szabó Anitával, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. A maradék időnkben a tálalás

0: Momentum együttes énekel. Ezzel várom önöket a következő órában, ha tehetik, tartsanak velem.
1: Mai áhítatunk címe: A mi közben járunk. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Zsoltárok könyve 121. rész, 2. vers. A nap áhítatának szerzője Karen Woodard, Egyesült Államokbeli testvérünk. Általában izgalommal nézek elébe minden új évnek, az új kezdetek lehetőségeinek. Azonban a 2014-es év első hónapja nem sok reménnyel kecsegtetett. 4 éves kisfiam, Ben, tehetetlenül feküdt a kórházi ágyon agysérülés miatt. Családunkban mindent áthatott a szomorúság és a reményvesztettség. Nem tudtuk, mit tartogat számunkra a jövő, vagy hogy Ben egyáltalán megélje a következő 24 órát. Képtelen voltam felülemelkedni kilátástalan helyzetünkön. Bár éreztem, hogy Isten ott van mellettünk a sötétségben, arra jöttem rá, hogy nem vagyok képes többre, mint egy kétségbe esett imát mormolni újra és újra. Istenem, kérlek, segíts! Nem sokkal ezután olvastam a Róma beliekhez írt levél 8. részének 27. versét. Aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. A lélek ismeri legbensőbb gondolatainkat, érzéseinket, szívünk vágyait, és közvetíti mindazokat helyettünk az univerzum teremtője felé. Amikor a leggyengébbek vagyunk, és már szavaink sincsenek, a lélek közben jár értünk. A lélek, mint állandó segítőnk, mindig ott van. A legreménytelenebb pillanatokban ez a fajta szeretet békével és reménységgel tölt el. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk szent lelked áldásáért, aki közben jár értünk a leggyengébb állapotunkban is. Ámen. Amikor nem találom a szavakat, a lélek közben jár értem. Üzeni Karen Woodard, Egyesült Államokbeli testvérünk, a mai nap áhítatának szerzője. Ma imádkozzunk azokért, akik súlyos agykárosodást szenvedtek.

Az elmúlt percekben az áhítatot hallhatták, amit Deák Anita tolmácsolt, majd a fikebend énekelt. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával, majd a Hanna projekt énekel.

Július 12-ét írunk, ez az év 193. szökőévben, 194. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 172 nap van hátra. Lássuk előbb, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak ehhez a naphoz.

1490. július 12-én II. Ulászlót Székesfehérvárott magyar királlyá koronázták. 1543-ban ezen a napon 8. Henrik angol király feleségül vette 6. egyben utolsó feleségét, Catherine Parr-t. 1917. július 12-én első alkalommal került harci alkalmazásra a mustárgáz, melyet bevetettek a németek a britek ellen Ypres mellett a nyugati fronton. 2003. július 12-én indult a Román Wikipédia, a szabadon szerkeszthető internetes enciklopédia román nyelven íródott változata, amely 2021-ben már több mint 400 000 szócikket tartalmaz.

Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. 1854. július 12-én született George Eastman, amerikai feltaláló. Neki köszönhető a 35 mm-es perforált celluloid szalag, amellyel lehetővé tette a filmgyártás megindulását. A Kodak cég egyik alapítója, ami által érthetővé vált a fényképezés az átlagember számára, mert a fényképezőgépet már 25 dollárért bárki megvehette és elkezdhetett fotózni. 75 millió dolláros vagyonát teljes egészében jótékonysági célokra fordította. 1856-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Gizella osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb leánya. 1904. július 12-én született László Dezső, református lelkész, társadalomtudományi és egyházi író, szerkesztő. Az értékvédő és értékteremtő munkát állítja a kisebbségi élet megszervezésének középpontjába, melynek sem világnézeti, sem felekezeti, sem korkülönbség nem lehet a gátulója. A Kolozsvári Egyházmegye esperese, egyházkerületi generális direktor 1947 és 57 között. Koholt vádak alapján szabadságától megfosztották 1952-ben, és a Duna-deltát a Fekete-tengerrel összekötő csatornánál dolgoztatták, majd 1957-ben újra letartóztatták és 5 évet töltött börtönben. 1962-től Markos Andrással együtt újra rendezte a még 1918-ban feldúlt egyházkerületi levéltárat, majd Kolozsvár belvárosában

városában lelkipásztor 1972-ig, és a Református Zsinat Egyházalkotmányi Bizottságának elnöke. Köteteiből Bethlen Gábor keresztjén élete, az Anyaszentegyház élete és szolgálata, Reményik és Adi, Ige Hit Egyház, a magyar református lelkipásztora történelemben ezeket említjük. 1904-ben ezen a napon született Pablo Neruda Nobel-díjas chilei költő. 1905. július 12-én született Ferenc Béla, magyar újságíró és helytörténetíró. Munkái: Csíkvár megye monográfiája a legrégebbi időktől napjainkig, Gyopár a Hargitán, Börtönélet, valamint Székely góbéságok. 1909. július 12-én látta meg a napvilágot Konstantin Noica, román filozófus, Herder-díjas, író, költő, újságíró. 1932-ben ezen a napon született Banner Zoltán, művészettörténész, író, előadó művész. Művészet szervezői tevékenysége kiemelkedő mind Romániában, mind Magyarországon számos képzőművészeti kiállítást rendezett, művészeti katalógust szerkesztett. Rádióban és televízióban is bemutatta, népszerűsítette az erdélyi 20. századi művészeti alkotásokat és alkotóikat. Előadóként szavalóesteket tartott. Filmesként közreműködött a Csillagot álmodók filmsorozat az élő erdélyi népművészetről és Idézetek a Bibliából, a Biblia éve című alkotásoknál. 1955-ben ezen a napon született Gáspár Imola, romániai-magyar színésznő. 1972. július 12-én látta meg a napvilágot Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó edző. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk meg ismertebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója köthető július 12-éhez.

1450. július 12-én hunyt el Jack Cade, az 1450-es angliai lázadás vezetője. 1536-ban ezen a napon távozott az élők sorából Desiderius Erasmus, németalföldi humanista filozófus, teológus, pedagógus, író. 1935-ben ezen a napon halt meg Alfred Dreyfus, francia katonatiszt, akit a róla elnevezett büntetőügy tett híressé. A tömeghisztériát és antiszemita pogrom hangulatot kiváltó per a 19. század legnagyobb politikai válságát okozta Franciaországban, egy évtizedre két táborra osztva társadalmát. A többszörösen vászonra vitt esetet utóbb 2019-ben filmesítette meg Roman Polanski a Tiszt és kém a Dreyfus ügy című filmében. 1980. július 12-én hunyt el Gyarmati Ferenc, erdély magyar költő, író, újságíró, festőművész. 1985-ben ezen a napon távozott az élők sorából P. Pap Asztrik, költő, ferences, szerzetes. Kötetei Üzenem, A Jézus hágon, válogatott versek, A csíksomjói pünkösdi búcsú. 1999. július 12-én halt meg Szelecki Zita, magyar színésznő, filmszínésznő. 1962-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol Vas Alberttel szinte azonnal felvette a kapcsolatot. Levelezésükből kiderül, hogy a későbbiekben az egyetemes magyar ügy szolgálatában végzett munkájukban szorosan együttműködtek. Több hanglemezt is kiadott, vonzó külsejével, színpadi megjelenésével, intelligens és természetes játékával fiatal lányokat, lírai hősnőket és naívákat alakított rövid magyarországi pályáján. Emigrációs előadó művészi tevékenységét kulturális misszióvá szélesítette. 2007-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült. Néhány film, amiben szerepelt: Méltóságos kisasszony, Fekete gyémántok, Szegény gazdagok, Az utolsó vereckei, Rózsafabot, Leányvásár, Egy éjszaka Erdélyben és Zenélő malom. 2020. július 12-én hunyt el Szűcs Lajos, olimpiai bajnok magyar labdarúgó. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik július 12-éhez. Július 12-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk Felszabó Anitával, majd a Hanna projekt énekelt. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 12-én Dalma és Izabella névnapokat ünnep.

tettünk, lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A dalma magyar eredetű női név, Vörös Marti Mihály alkotta eredetileg férfi névnek a Zalán futása című hőskölteményben, talán a nyelvjárási dalma szóból, aminek a jelentése testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Az Izabella az Elizabeth, vagyis Erzsébet spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte. Ennek eredeti jelentése Isten az én esküm. Ugyanakkor lehet a babiloni héber eredetű bibliai Izabel, Jezebel névnek a módosulása is. Ennek a jelentése Bál Isten fölemelt, vagy van Úr. Köszöntünk tehát július 12-én minden Dalma és Izabella nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Demjén Ferenc Hogyan tudnék élni nélküled című dalával. A következőkben a Talentum együttes énekel.

0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 12-én, vasárnap, homokóra műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Ebben az órában vasárnapi beszélgetés rovatunk, múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg. Ha tehetik, tartsanak velem!
1: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a Mátyás Szobor csoport létrejöttéről, illetve a megalkotójáról, Fazulsz Jánosról beszélünk. Április 19-én emléktáblát avattak Fazulsz János tiszteletére. Az új emléktábla a főtér 20-as szám alatti Rózsásház homlokzatára került, arra az épületre, ahol a neve szobrászművész 1902-ben legismertebb alkotásának felállítása idején lakott. Az ünnepséget fotókiállítás is kísérte, amely Fazulsz János életművét és munkásságát idézte meg. A következőkben Zakariás Ágotával beszélünk a kiállításról. Mi volt a kiállítás fő koncepciója, illetve milyen történetet szerettél volna elmesélni a látogatóknak?
1: A kiállítás apropóját a Fazulsz János szobrászművész a Mátyás Szoborcsoport alkotójának tiszteletére állított emléktábla leleplezése szolgáltatta. Fazulsz János a Mátyás Szoborcsoport felállításának idején 1902-ben a főtér 20 szám alatt lakott, és ezen a házon 1969-től egészen a közelmúltig egy feliratos tábla emlékeztetett a Mátyás Szobor alkotójára. A Rózsásház homlokzatán azonban egy hevenyészet, egy szerényebb kivitelezésű emléktábla volt látható, amit most egy új emléktáblára cseréltek. Ez az új emléktábla a Gergely család ajándéka, a márványtáblát Gergely Zoltán szobrászművész, rajta pedig a Fadruszt ábrázoló bronzplakettet Gergely István szobrászművész készítette, tehát az ő munkája. És ez alkalomból nyílt meg a Magyarország konzulátusa rendezvénytermében a Fazulsz munkássága előtt tisztelgő fotókiállítás. Ez gyakorlatilag a fiatalon elhunyt pozsonyi szobrászművész főbb műveit és a szoborállítás folyamatát mutatja be.
0: Pontosan milyen anyagok voltak láthatók a tárlaton?
1: Egy nagyon gazdag képanyagot sikerült összeállítani. Szeretném megemlíteni, hogy ennek a kiállításnak a koncepciója már korábban megszületett. Volt ennek egy előzmény kiállítása, 2011-ben a Szabók tornyában volt egy átfogó Fazulsz kiállítás, ezt Mihály Melinda muzeológussal állítottuk össze. Ő segített, tehát ő volt a kiállítás társkurátora, és most gyakorlatilag egy picit a kolozsvári vonatkozásokkal lett ez az anyag kiegészítve. Amit itt a nézők láthattak, gyakorlatilag Fazulsz főművei, tehát, hogy egy picit tágabb kontextusba helyezzük az életművet. Ugye Fazulsz a bécsi akadémiai évei után Pozsonyban kapott egy megrendelést Mária Terézia lovasszobrának elkészítésére, illetve a Mátyás Szoborcsoporttal egyidejűleg a Zilahi Veselényi szobron is dolgozott, ezt ugyancsak 1902-ben adták át, leplezték le ezt a szobrot, egy hónappal korábban, tehát 1902. szeptemberében.

0: család. Amit itt láthatunk, és ami a kolozsváriak szempontjából izgalmas lehetett, az gyakorlatilag az a folyamat, amely során gyakorlatilag a pályázat kiírásától egészen a szobor leleplezéséig végigkövethettük ez a teljes folyamatot. A tervpályázatot is megnézhettük, pontosabban azt a makettet, amit a kiírt pályázatra Fadrusz elküldött 1894-ben. Pontosabban 1893-ban hirdették meg a pályázatot, és erre 7 pályamunka érkezett be. 1894 májusában viszont a döntőbizottság egyhangulag Fadrusznak ítélte a 4000 koronás első díjat. Itt egy picit a talapzat még más formában látható, ilyen szempontból is izgalmas lehetett ez az archív fotó, még nem a Pákei Lajos által megálmodott talapzat volt látható, ilyen historizáló állapotát láthatták a makettnek a kolozsváriak. Ezt követően pedig, ami nagyon izgalmas, hogy a műteremben készült archív fotókat, tehát reprodukciókat is láthattak a kolozsváriak, nem csak a különböző fázisokat, hanem az öntés folyamatát is, arról is készültek, elég gazdag képanyag állt rendelkezésünkre, és gyakorlatilag a fénypontja az egésznek az az 1902. október 12-i nagy ünnepség, melynek keretében leleplezték végül a szobrot.
1: Esetleg olyan képanyag maradt fent, amikor évekkel ezelőtt ugye a Mátyás szoborcsoportot éppen renoválták?
0: Ez nagyon jó kérdés, mert rájöttünk a kiállítás rendezése közben, hogy időszerű lett volna a felújítás képeit is beemelni a kiállításba, viszont erre már időhiány miatt nem kerülhetett sor, viszont a szervezőkkel közösen abban maradtunk, hogyha ezt a képanyagot kiállítjuk még, akkor mindenképpen kiegészítjük a renoválást, tehát a felújítás képeivel is mindenképp. Kolozsi Tibor szobrászművész dolgozott a szobor felújításán, és ő minden bizonnyal nagyon fontos technikai részleteket is hozzá tudna adni ehhez.
1: Volt a kiállításnak egy központi darabja vagy kiemelt része, amit mindenképpen érdemes volt megnézni?
0: A kiállításnak nincs központi darabja olyan értelemben, hogy inkább kronológiai sorrendben követi végig a szoborállítás eseményeit, a kiállítás, illetve az alkotó munkásságát is. A kiállítás elején a pozsonyi és a zilahi szoborterveket mutatja be a képanyag, illetve természetesen kitér Fadrusz-kolozsvári kapcsolataira is, hiszen például Pákei Lajos egy idő után már nem csak munkatársa, hanem nagyon jó barátja is volt. Ez kitűnik a levelezésükből is. És nagyon izgalmas az, ahogyan követhetjük azt, hogy a bécsi tanuló éveket követően milyen fontosabb megrendeléseket kapott a szobrászművész, és ami még izgalmas kolozsvári szempontból, hogy a Szent Mihály plébánia templom számára adományozott feszületről is találunk archív képanyagot. A szoborállítás pedig önmagában lehet érdekes, tehát az, hogy a pályázat meghirdetésétől a szoborterveken át gyakorlatilag a kivitelezésig az öntési munkálat át egészen a szoboravatásig követhetjük végig a folyamatot. A képanyagot több intézmény együttműködése révén sikerült összeállítani, az Országos Széchenyi Könyvtár, az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, a Lucián Blaga Központi Egyetemi Könyvtár archív anyagaiból állítottuk össze.
1: Említetted, hogy a tárlaton ugye megjelenik Fadrusz és a kolozsvári kapcsolatai. Kicsit bővebben tudnál mesélni Pákei Lajos és Fadrusz kapcsolatáról?
0: Nagyon izgalmas az, ahogyan ez a kapcsolat alakult, hiszen Fadrusz 1894-ben teljesen ismeretlenül került először Kolozsvára, először járt Kolozsváron, amikor az eredmény hirdetése érkezett gyakorlatilag, és teljesen véletlenül találkozott az anekdota szerint régi barátjával, Hirschfeld Sándorral, kolozsvári lakossal, aki egyébként nála is lakott az első időszakban az ő Jókai utcai házában, majd innen a New York szállóba költözött, és ezt követően került a főtér 20 szám alatt álló házba. Tehát gyakorlatilag a szobor leleplezése idején, tehát már ott lakott a főtéren. És Muradin Jenő a Mátyás szobor és alkotója Fadrusz János című kötetéből idéznék, ez a Polisz kiadó gondozásában jelent meg 2008-ban. Tehát nagyon izgalmas, ahogy a Fadrusz-kolozsvári kapcsolatairól ír itt. Gyakori kolozsvári látogatásai során, míg a szobor készült, ismeretségi köre mind kiterjedtebbé vált. Leveleinek a magázásból gyorsan tegezésre váltó hangja árulkodik a barátsággá fejlődött kapcsolatokról. Fontos adatokat is közlő levélváltása maradt fenn Ferenczi Zoltánnal, Fekete Nagy Bélával, Pákei Lajossal, és Pákei Lajos Fadrusznak ugye nem csak munkatársa, hanem közeli barátja is volt. Közös munkáik nem csak a Mátyás szobor talapzata is a hanem a Mária Terézia emlékmű talapzata mellett Fadrusz Pákeit bízta meg budapesti műtermének és lakóházának megtervezésével is, mely a Naphegyen 1896-ban készült el. És az 1894-es első látogatását követően Fadrusz egyre sűrűbben, egyre gyakrabban járt Kolozsvárra, és hát először ugye helyszíni szemlét tartott, majd a decemberben már szerződés aláírására érkezett, és ezt követően ugye a baráti kapcsolatai miatt is, meg a szobor elhelyezés miatt is egyre többször látogatta meg a kincses várost. Egy izgalmas mozzanat, ami talán kevésbé ismert, legalábbis látványos számba ment a korabeli Kolozsváron, ahogyan Fadrusz egy mozgatható faszerkezet segítségével a templom déli homlokzata előtt ezt mozgatva igyekezett megtalálni a szoborcsoport megfelelő helyét, és ez körülbelül úgy képzelhetjük el, picit visszanézve a mából, mintha egy ilyen installáció lett volna, úgyhogy biztosan nagyon látványos lehetett, és egy érdekesség lehetett ez akkoriban a századforduló Kolozsvárján.
1: Kurátorként mi volt a legnagyobb kihívás a kiállítás összeállításában?
0: Én társkurátorként vettem részt a kiállítás létrehozásában. Szerintem a képanyag megtalálása, összehangolása, elég gazdag képanyag áll rendelkezésünkre, de hogy ebből tényleg jó minőségű reprodukciókat tudjunk a kolozsváriak rendelkezésére bocsátani, talán ez volt egy nagyobb kihívás, és hogy ezt megfelelő minőségben prezentálni.
2: Zakariás Ágotával, a kiállítás társkurátorával beszélgettünk.

0: A történelem sokszor nem csak könyvek lapjain él tovább, hanem családi történetekben, személyes emlékekben is. A második beszélgetőtársam a 96 éves Hirschfeld Éva, akinek családjában generációkon át öröklődtek azok a történetek, amelyek egészen Fadrusz Jánosig, a híres szobrászművészig vezetnek vissza, hiszen nagytatája személyesen is ismerte Fadruszt. Vele beszélgetünk most a múltról, emlékezetről, és arról, hogy hogyan maradhat élő a történelem a családi történetekben.
1: A Hirschfeld család az 1700-as évek végén jött Kolozsvárra, Bajorországból, Mainzból, és útközben Hirschfeld Friedrich Bécsbe megnősült, és úgy jöttek Kolozsvárra, ő kőfaragó mester volt. Ő faragta az ajtókereteket, ablakkereteket a toldalaki Korda kastélyban, Király utca és a Kicsi utca, Minorit utca, nem tudom a mostani neveket, annak a sarkán. És még egyéb kolozsvári házakban faragott köműves munkákat. Bányája is volt Szucságon, amiből szedte az anyagot. Ez volt az első Friedrich, aki megkapta a letelepedési engedélyt, mint Hirschfeld Frigyes, és akkor, hogy ő vette meg vagy a fia már, ezt a házat nem tudom, de azóta van a család részében. Na most nagyapám, a fia az kocsigyártó, ilyen régi hintók, nem tudom mi, és nyerges mester volt. Hirschfeld Sándor, Frigyes unokája, már szakított az iparossággal, és ő kereskedő akart lenni. A kolozsvári kereskedelmit végezte 1800-as években, és mint gyakorolja a foglalkozását, kiment Pozsonyba. Ott 2 évig lakott valakinél, és tanulta a kereskedelemmel kapcsolatos mesterségek. Akkor még Fiumé is hozzátartozott az osztrák-magyar monarchiához, és ő kiment Fiuméba egy évre gyakorolni Kugihoz, akinek 2 hajója volt, és hozta a gyarmatárut idegenből. Ez a Hirschfeld Sándor Pozsonyban szabad idejében elment a fiataloknak, volt egy olyan összejövetele, szombatonként, vasárnaponként tekéztek, kugliztak, és ott ismerkedett meg egy lakatos inassal, Fadrusz Jánossal, aki szintén oda járt, és nagyon jó kuglizó volt, és sok versenyt megnyert az ők kompániájának. Együtt voltak Pozsonyba 1 évet, nagyapám hazajött Kolozsvárra, itt megnyitotta a főtéren a templom bejárattal szembe a plébánia épületében az üzletét. Ott most valami cukorka üzlet van. És ott állt az üzletnek az ajtajába, ugyebár délbe 12-kor a jó kereskedő meleg időben kiáll az ajtóba, sütteti magát a nappal, és nézi a korzózókat és az ott járó embereket. És arra lesz figyelmes, hogy az a magas, derék ember, az mintha bölény lenne, mert Fadrusznak a csúf neve a Pozsonyi Ifjúsági Szövetségnél Bölény volt. És rászól, hogy Bölény. És persze odafordul, megismerik egymást, boldogok, mert már 10 éve nem találkoztak. És azt kérdi nagyapám, de hát te mit keresel itt lakatosként? És azt mondja, jaj, te nem tudod, én azóta már, mivel jól rajzoltam már gyerekkoromban, megrajzoltam és elkészítettem fehér márványból a Mária Terézia szobrát, amit a cseheknél később leromboltak. És most azért jöttem, mert Kolozsvár jelentkezett, hogy pályázatot hirdetett egy Mátyás király szoborra. Tudnillik 1886-ban itt járt Ferenc József, nézte a várost, és az óvárba bement a kaszárnyába, ami a Mátyás király szülőházában volt. És szemrehányólag megmondta a polgármesternek, hogy egy olyan királynak, amilyen Mátyás király volt, a szülőházát rendbe tehetnék, mert nagyon el van hanyagolva. És még egyéb dolgokat a szemére hányt a polgármesternek, elment. Ekkor nem sokára csinálták meg a táblát, és állították fel, és a millinéum ünnepségekre meghirdették a Mátyás szobor pályázatát. A pályázatnak sok feltétele volt, hogy hova állítsák, stb. Probléma volt a kolozsvári főtér, mert még akkor az akkori két polgármester, Szvacsina György, és előtte aki volt, a templom körüli épületeket már lebontották. Az egyház nem éppen vette jó szívvel, mert nekik az jövedelem volt, de a város rendezés és szépítés ezt megkívánta. Most már ők úgy határoztak, hogy itt ez a szabad tér, ami a templomtól egész a gyalogjáróig tart, azt jobban ki kell építeni és szebbé tenni. Akkor itt a főtéren állt az úgynevezett státua, amelyik egy császár és feleségének látogatásakor annak emlékére építették fel, tekintettel arra, hogy ez Erdélyben az első civil egyéneknek, mert nem egyházi személyeknek vagy valakiknek, a megemlékező oszlopa volt, hát a két polgármester úgy határozott, hogy a Karolina térre átvinnék, mert a Ferenc felesége Karolina volt, épp a tér, minden. Az osztrák-bécsi kormány nem szívesen vette, de belenyugodtak. Nagyapám azt kérdi, hogy hát tulajdonképpen te miért is jöttél? Azt mondja, azért, mert most van délelőtt a városházán a tanácsnak a gyűlése, hogy 8 jelentkező szobrász munkái közül kinek fogadják el a próbálkozását. A 8 terv ki volt állítva a Barta Miklós utca, most mi, Zólotalan, utcában az akadémián, hogy a városi közönség is nézze meg és szóljon hozzá, hogy melyik terv a legmegfelelőbb. A tervek között már soknak nagyon tetszett a Fadrusz munkája, és említi nagyapámnak ezt, és azt mondja a nagytatana, ide figyelj, az édesapám Hirschfeld József tanácstag a gyűlésen részt vesz, oda hívja a segédet, azt mondja, menj át itt a főtéren, a Barta Miklós utcáig, nézd meg, hogy áll a gyűlés, és ki lesz. Visszajön a segéd, a gyűlés befejeződött, éppen beszélgettek, mikor bementem, hogy megkérdeztem, hogy Hirschfeld mindről felől érdeklődik, megkérdezték miért, és mondtam, hogy Fadrusz nálunk van. Erre az egész tanács átjött, mert úgy nagyapámnak élelmiszer üzlete volt, egy-két szendvicset megkenni, feldíszítni. A városi tanácsosok megtartották az első üdvözletét Fadrusznak, és hát nagy volt az öröm minden, de közben Fadrusz oda szólt nagyapámnak, Sándor, légy szíves, adj 10 koronát, hogy adjak fel egy táviratot a mennyasszonyomnak s a családnak, mert nincs annyi pénzem. És hát persze rögtön nagytata elküldte az egyik segédet, és elintézte a dolgokat, és azt mondja, de hát mikor jöttél, hogy van? Azt mondja, hát itt van még sehol semmi. Nem baj, ide fogok menni hozzánk, és nálunk leszel egy pár nap. Igaz, hogy a család nem olyan csendes, mert 4 gyerek van, de elférünk. Úgyhogy az első 2-3 napot itt töltötte ebbe a lakásba, ebbe a szobába, ennél az asztalnál ettek minden, és azután ment át a főtérre, ahol most felavatták a táblát. A szoborral kapcsolatosan Fadrusznak több problémája volt, mert először csak 2,5-szeres nagyságra állította be a lenti személyeket is, és a lovat is, meg a királyt. Ellenben a király és a ló megváltozott, ő 3-szoros nagyság, hogy a megfelelő távolságban meglegyen az élethűi nagyság szimbóluma. A Fadrusz János innen akkor elment nagyapáméktól, és többször volt Kolozsváron, ugyanakkor még átment Zilahra, mert egy évvel később Zilahon is felavatták a Veselényi szobrot, és annak az elhelyezésével kapcsolatos problémákat ez alatt is intézte már. A szobor alkalmával behordták az állomásról és mindenünnen a szükséges anyagokat, és elkerítették, hogy senki ne zavarja őket, plusz nehogy valami eltűnjön. Nagyapámhoz az üzletbe egy nap bemegy az egyik mágnásasszony, most már pontosan nem tudom melyik, hogy Hirschfeld. Nem akarnak beengedni, megnézzem, hogy mennyire van. Azt mondja, csináljon valamit. Azt mondja a nagyapám, hát kegyelmes asszony, nekem nincs olyan segítségem, hogy oda be tudjam önöket protekcióval juttatni, de minden délelőtt én egy 10 órait átküldök Fadrusznak. Itt van már, most készítik éppen a pulton van a tárca, nem tudom mi. Azt ajánlom, fogja meg a 2 tárcát, és vigye be személyesen, így be fogják engedni. És így kapta a 10 órait Fadrusz, hogy 4 vagy 5 beslisszoltak, bementek és nézték a munkálatokat. A Fadrusz szobornak az előállítása az körülményes volt, mert Pákai sokat segített és minden, és Kolozsvár városa is, de bizonyos fokig még kellett tovább gyűjteni rá, mert nem volt elég összeg összegyűlve. A főtéren, az, amióta én élek, többször volt változás is. Legelőször ki volt téve Mátyás király, azután jött Mátej Korvin tábla, azután jött újra Mátyás király, majd Mátyás Rex táblával volt mostan, legutoljára átírva. Az a tábla van meg most is, és az tartja fenn a szobornak a létezését. Többször voltak politikai nézeteltérések is, de ezeket a Kolozsvár lakossága ellensúlyozta. És mai napig is Mátyás király van ott. Fadrusz, mikor az leleplezést 1902-ben meghirdette és előkészítettek mindent, a bécsi udvartól nem jöttek le, mert egy kicsit nehezményezték, hogy Fadruc Bézsáclaját lefektette a földre. A zászló elkészítése és elhelyezése Fadrucnak már ez egy olyan utolsó tervében jelent meg, és akkor azt mondta Hirschfeldnek, Hirschfeld, én már itt vagyok lent, a megrendelést meg kell csinálni Budapestre, hogy így készüljön el a rajzok után a zászló, minden, de a te neved alatt, az enyém alatt nem merem. Úgyhogy a rendelés úgy ment fel, hogy Hirschfeld, és Hirschfeld nevére jött le ide Kolozsvárra a kész zászló, és úgy vitték el Fadrucnak, és ugyanakkor Kolozsvárnak volt egy járműve, a kicsi vonat, amit úgy hívtak, hogy Trájváj, és ez a vasútállomástól a Monostor végéig járt. Ezt a város a rendezéskor fel akarta számolni, hogy átalakítsák a forgalmat autóbuszra. És az utolsó járat az állomástól a Monostorig a tehervagonokon a Mátyás szobor darabjait, amit leküdtek megöntve Budapestről, mert itt Kolozsvárt nem lehetett, nem volt hol megönteni a vasból, a leküdt darabokat arra tették fel, és a főtéren, ahol most a magyar konzulátus van, körülbelül azon a tájon állt meg, és pakolta le a szobor darabjait, és úgy vitték át szekereken, strafszekereken az építőtelepre. A városrendezéssel kapcsolatosan megegyezés történt még az elején, hogy a státuaemlékművet átviszik, ide helyezik el a szobrot, és bemérték, hogy az ezen a levő oldalon, ahol a Nemzeti Bank és ezek vannak, a távolságok milyenek, az álló alakok kétszeresek az a természetes alaknak, és a ló és Mátyás király háromszoros, mert már az magasabban van, és így adja vissza jobban a szobor természetességét. Fadrusz Jánosban volt egy kicsi hűság is, mert az alsó álló alakok közül a baloldali második alaknak az arca, az a Fadrusz János arcát tükrözi vissza. Ezt nem mindenki tudta, de már Muradin, mikor a 15-20 évvel ezelőtt a renováláskor kiadta az első könyvét a Kolozsvári Mátyás szoborról, akkor abban is megemlíti ezt, hogy Fadrusz magát megörökítette. A leleplezéskor Bécs csak egy olyan másodrendű kiküldöttet küldött a szoboravatásra, mert haragudott a bécsi zászló fektetéséért, és haragudott, hogy a polgármester a főtéren lévő szobrot átvitte a Karolina térre. Fadrusz ezt megengedhette magának, mert akkor már volt annyival idősebb és híresebb, hogy ezt lenyeljék a különböző vezető személyek. A leleplezéskor Fadrusz csinált ekkora kicsi brostűket, az egyik felén Mátyás király feje volt profilból, és a hátlapján az 1902-es októberi leleplezési évszám. Ilyen érméket Fadrucz többet csinált. Állítólag nem láttam és nem hallottam, hogy valakinek a tulajdonába lett volna itt Kolozsváron, de ezüstből egyet nagymamának is adott, ami évekig nagymama nyakába hordta egy kicsi fehér sállal, és ez az emlék, bajudott nagymamám is, hogy három lányom volt, kettő még él, ez az, nem tudom mi, hogy pontosan mikor, nem tudom, de most ez az emlékérem a Budapesti Nemzeti Múzeumban van, és nálam itt van egy elismervény, hogy a Budapesti Nemzeti Múzeum igazgatósága átvette örömmel, és becsben tartva a Mátyás király és Fadrucz életével kapcsolatos iratokkal őrzi. Fadrucz Kolozsváron egy rendkívül szimpatikus jelenség volt, és egyszer akartak Fadrucz jövetelére valamilyen tűzijátékos felvonulást rendezni, és azt mondta a Fadrucz, tudjátok mit, hagyjuk el az egészet, ne gyújtsatok fáklyát, semmit, ezt az összeget szedjük össze, és a szobor rendbetételét és a gruppoknak a megcsinálását csináljuk abból az összegből.
0: Milyen volt a gyerekkora így, hogy igazából kötődik a családja a főtéren lévő szoborcsoporthoz?
1: Nálunk a családban nagyon kedves, családias élet volt. Azt meg kell említsem, hogy édesapám az első világháborúban volt fiatal katona, egy évet a fronton, és akkor elfogták az egész ezredet az oroszok, és 7 évig Szibériában élt, mint hadifogoly, és csak 22-be került haza. Egy idegbetegséget kapott, 2 évig fenn volt a szanatóriumban is, mikor hazajött. Az volt az édes ezzel kapcsolatosan, hogy hát Kolozsvár lakóságának a nagy része tudta, hogy Hirschfeld Sándor Sanyi bácsinak, a kereskedőnek a fia hadifogságban van. És mikor hazajött, nagyapa bezárta az üzletet, egy cédulát írt ki, hazajött, és nem nyitotta aznap ki. Mikor mi gyerekek voltunk, a lakás úgy volt, hogy 2 szobában voltunk mi a gyerekek és a szüleink, és a másik 2 szobában nagymamáék. Télen, nyáron pedig len volt egy gyümölcsös kertünk a Görög templom utcába, és tavasszal egy stráfszekérrel kiköltöztek nagy tatáik a kertbe, és 2 vagy 3 stráfszekérrel jöttek haza. Mert addig még holmit is hordtunk ki, és a gyümölcsöt a kertből be kellett hozni, és itt volt a pincébe, és innen adták el. A család nagyon összetartó volt. Nagytata aput is nagyon segítette, és mindenkik, a román professzorok is mindenkik próbáltak segíteni. 3-szor adtak a kisagyba injekciót, bizonyos ideig használt, azután nem. Mi gyermekek, ha nagyon rendetlenkedtünk, különösen én, mert apu úgy hívott, hogy hol vagy Jobbik? Én voltam a Jobbik, a nővérem az csendes, komoly volt, olvasott, 3 évvel volt idősebb, mint én, de én mind a tűz, hol a padláson, hol a pincébe, bujócska, fotballozás, minden. 2 fiúcska volt még velem egykorú az udvaron. Tehát én, Milyenka, mentem velük. És legtöbbször anyu behesegetett bennünket nagymamáékhoz, hogy csend legyen itt, hogy apuka ha rosszul érzi magát, vagy rohama lesz, nem tudom mi, akkor ne zavarjak. És nagymama mindig horgolt, kézimunkázott és mesélt. Különösen, ha bárányhimlősök voltunk, vagy mumszosok, amire ágyba kötött, akkor nagymama az ágy szélén mesélte, hogy az ő leányai milyen gyerekek voltak, apuka, mint kisfiú milyen volt, és ezekről a gyermekkori emlékekről mesélt nagymama, és a régi Kolozsvárról, és legtöbbször engem felültetett az ablakpárkányra, mert olyan 70 centis falak vannak, tehát az ablakpárkányok szélesek voltak, és ottan rám tett egy takarót, és akkor én ott ültem, és ha jött Kelemen Lajos bácsi az egyetemről, nagymamával beszélt egy pár szót, ha nyitva volt az ablak, ha jött Gyalui Farkas az újságíró Kolozsvárról, az is jött valamit érdeklődni nagymamától, újságcikket lehet-e kérdezni nagytatától vagy apukától. Szóval ezek az ismerősök, mindegyik ismerte a Jobbik gyermeket.
0: Tudna mesélni még egy kicsit a restaurálásról, amikor a szobrot elkezdték restaurálni?
1: Mentem a piacra, senkit nem engedtek be akkor se, csak úgy csoportosan embereket. Én is beszerettem volna menni, a nővérem is. És egy délelőtt ketten voltunk a nővéremmel, és észrevettem, hogy nyílik a kapu, és a portás enged be, és rántottam adját a nővéremen, és szépen beslisszoltunk mi is. Több mint egy órát voltunk benn, ahogy szembeállunk most a szoborral, egy jó darabig fenn volt a ló is, és Mátyás király is, de azokat is levették azután, mert a lóban benn voltak részek, ahol a csavarszegek mentén, vagy valami rozsdásodás lépett fel, és ezeket mind kijavították. Volt a szobor javítójának is egy filmje, amit többször levetítettek a turistatársaságnak egy estéjén, a Jókai utca két szám alatt az MK-nél, úgyhogy sokan készítettek dolgokat, és a szoborba betettek egy fém dobozt, amiben benne van Sanctusnak a filmje, amit készített, és még a kolozsvári épületekről és azoknak a változásairól, sőt, mi több, az legelső Muradin által készített filmnek egy másolata a nővéremről, úgyhogy ő is benne van a dobozba, és még Kolozsvárnak akkori vezetőségéről minden egy ilyen be van helyezve a lónak a hasikójába, hogyha még egyszer renoválják, 50 és 100 év mikor kerül elő, azok is láthassák, hogy Kolozsváron a 60-as években hogy volt. Úgyhogy én is megsimogattam Mátyásnak az arcocskáját. Tudom, hogy mikor rátettem a kezemet a kezére, akkor legalább úgy az egy harmadáig élt. Szóval háromszoros nagyság látszott rajta teljesen. Akkor mindent leszedtek, kijavították kívül belül, és a kő vár munkát is, mert tulajdonképpen az eredeti terv nem így volt egészen megcsinálva, de azt nem lehetett megvalósítani, mert nem volt elegendő pénz. És akkor ez is nagyon szépen jön ki, és nagyon kellett a 60-as éveknek a renoválása, mert már akkor az egyik vitéznek hiányzott a kardja, hiányzott egy sarkantyú, és még valami zászlócsúcsok, amiket az emlékgyűjtő személyek nem éppen hivatalosan hazavitték. Úgyhogy ezeket kipótolták, és bizonyos vegyszerekkel ellátták a szobrot, hogy ne legyen továbbra veszélye annak, hogy rozsdásodni fog vagy valami.
0: Ön hogyan érte meg a 90-es években a Funár polgármester el szerette volna vinni a főtérről a szoborcsoportot?
1: Akkor emlékszem, hogy itt voltam lenne a nővéremnél, és akkor nővérem mondta, Iva, nem mész haza, máma, itt alszol nálam, kimegyünk, és kint körbeálltuk a szobrot, a római katolikus egyház, a református, evangélikus, unitárius, tisztelendő urak és vezetőségek, és a Kolozsvár lakossága, hogy nem engedjük. Valahol még egy fénykép arról is van. A főtérnek volt még valami rendkívüli története is, 40 és 44 között, amikor Magyarországhoz tartozott Kolozsvár. Itt ez a sarok, és ahol a harangok vannak, azzal szemben lévő sarkon, kiástak egy kétszobányi nagyságú, 3 méter mély medencét, amit betonnal, stb. Megépítettek, és teli volt vízzel, hogyha Kolozsvárt bombázzák, és tűz lesz, legyen miből oltani. Akkor a Nemzeti Bankkal szembe körülbelül, ahol most a szökőkút van, ott volt a Farkas, Romulus és Rémusszal, mint gyermek, mindig elmentem nagymamával sétálni ide-oda, akkor azt meg kellett nézni, hogy szegény két gyermek csak a Farkastól kap tejecskét. És én még a tehén tejecse iszom meg mindig. Ezt mindig szemrehányra tették nekem, hogy milyen rendetlen gyerek vagyok. Akkor az 50-es évek, ha jól tudom, én már dolgoztam. Minden vasárnap reggel, nem tudom hány üzemből, hányan jelentkeztünk, és mentünk ki, itt Torda és Sármás, és nem tudom melyik falvak köré, ahol hoztuk a gázvezetéket, és ástuk. Hát mi fehér népek mértük ki a helyet, és a férfiak ástak és csákányoltak, és bizonyos szakaszai a földbe ásott ároknak azt a kolozsvári munkások vasárnap szórakozásból csinálták. És mikor mindez elmúlt, akkor megszüntették a szorzójel utcáit, és kivágták a fenyőfákat, és átrendezték a főtér parkosítását. Még erre is emlékszem. És a régi keresztút, az csak gyalogjáró volt, most valahogy impozánsabbá tették a szobor megközelítését és fénykép lehetőséget, közben ott ástak még régi római kori dolgokat, amiket még el is mentünk, és meghallgattunk egy előadást, de már nem emlékszem rá.

0: A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Zakariás Ágotával és Hirschfeld Évával beszéltünk Fatorosz Jánosról. További kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, békesség Istentől!
1: Vasárnapi beszélgetés.
2: Az elmúlt egy órában vasárnapi beszélgetés rovatunk múlt vasárnapi ismétlését sugároztuk. Ezzel homokóra műsorunk végére értünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert ugyancsak én várom Önöket 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkban. A nap gondolatával búcsúzom, amely Vas Albert erdélyi magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ezzel munkatársaim és magam nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Én Palkó Hanna vagyok, békesség Istentől, a viszonthallásra, áldott vasárnapot kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kegyelem Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat július 12-én, vasárnap reggeli ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő két órában. Az első órában jó hír csendül, majd a nap áhítatát hallgathatják meg Deák Anita tolmácsolásában. Ezután fellapozzuk a nap kalendáriumát Szabó Anitával, amit harangszórovatunk követ 6:30-tól, amelyben a mai istentiszteletek rendjét ismertettem Kolozsváron és környékén. Ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor ismét jó hír csendül, majd aranyszalagtár rovatunkat hallgathatják meg. Ezt pedig egy felolvasás követi majd. A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária. Ezzel várom Önöket a következő 2 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Mert erős vára vagy a

0: Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Máté írása szerint való Szent Evangélium második részének 19. és 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Hallgathatják meg, amit Deák Anita tolmácsol, ezután pedig az Ararat Worship énekel.
2: Mai áhítatunk címe: a mi közben járunk. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Zsoltárok könyve 121. rész 2. vers. A nap áhítatának szerzője Karen Woodard, Egyesült Államokbeli testvérünk. Általában izgalommal nézek elébe minden új évnek, az új kezdetek lehetőségeinek. Azonban a 2014-es év első hónapja nem sok reménnyel kecsegtetett. 4 éves kisfiam, Ben, tehetetlenül feküdt a kórházi ágyon agysérülés miatt. Családunkban mindent áthatott a szomorúság és a reményvesztettség. Nem tudtuk, mit tartogat számunkra a jövő, vagy hogy Ben egyáltalán megélje a következő 24 órát. Képtelen voltam felülemelkedni kilátástalan helyzetünkön. Bár éreztem, hogy Isten ott van mellettünk

sötétségben arra jöttem rá, hogy nem vagyok képes többre, mint egy kétségbe esett imát mormolni újra és újra. Istenem, kérlek, segíts! Nem sokkal ezután olvastam a Róma beliekhez írt levél 8. részének 27. versét. Aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. A lélek ismeri legbensőbb gondolatainkat, érzéseinket, szívünk vágyait, és közvetíti mindazokat helyettünk az univerzum teremtője felé. Amikor a leggyengébbek vagyunk, és már szavaink sincsenek, a lélek közben jár értünk. A lélek, mint állandó segítőnk, mindig ott van. A legreménytelenebb pillanatokban ez a fajta szeretet békével és reménységgel tölt el. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk Szent Lelked áldásáért, aki közben jár értünk a leggyengébb állapotunkban is. Ámen. Amikor nem találom a szavakat, a lélek közben jár értem. Üzeni Karen Woodard, Egyesült Államokbeli testvérünk, a mai nap áhítatának szerzője. Ma imádkozzunk azokért, akik súlyos agykárosodást szenvedtek.

Ebben a nap áhítatát hallgathatták meg, amit Deák Anita tolmácsolt, majd ezután az Ararat Worship énekelt. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával, majd ezután a Fikeband énekel néhány dalt.

Július 12-ét írunk ez az év 193. szökőévben, 194. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 172 nap van hátra. Lássuk előbb, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak ehhez a naphoz.

1490. július 12-én II. Ulászlót Székesfehérvárott magyar királlyá koronázták. 1543-ban, ezen a napon 8. Henrik angol király feleségül vette 6. egyben utolsó feleségét, Catherine Parr-t. 1917. július 12-én első alkalommal került harci alkalmazásra a mustárgáz, melyet bevetettek a németek a britek ellen Ypres mellett a nyugati fronton. 2003. július 12-én indult a Román Wikipédia, a szabadon szerkeszthető internetes enciklopédia román nyelven íródott változata, amely 2021-ben már több mint 400 000 szócikket tartalmaz.

Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. 1854. július 12-én született George Eastman, amerikai feltaláló. Neki köszönhető a 35 mm-es perforált celluloid szalag, amellyel lehetővé tette a filmgyártás megindulását. A Kodak cég egyik alapítója, ami által érthetővé vált a fényképezés az átlagember számára, mert a fényképezőgépet már 25 dollárért bárki megvehette és elkezdhetett fotózni. 75 millió dolláros vagyonát teljes egészében jótékonysági célokra fordította. 1856-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Gizella osztrák főhercegnő,

Gyaris Cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb leánya. 1904. július 12-én született László Dezső, református lelkész, társadalomtudományi és egyházi író, szerkesztő. Az értékvédő és értékteremtő munkát állítja a kisebbségi élet megszervezésének középpontjába, melynek sem világnézeti, sem felekezeti, sem korkülönbség nem lehet a gátulója. A kolozsvári egyházmegye esperese, egyházkerületi generális direktor 1947 és 57 között. Koholt vádak alapján szabadságától megfosztották 1952-ben, és a Duna-deltát a Fekete-tengerrel összekötő csatornánál dolgoztatták, majd 1957-ben újra letartóztatták és 5 évet töltött börtönben. 1962-től Markos Andrással együtt újra rendezte a még 1918-ban feldúlt egyházkerületi levéltárat, majd Kolozsvár belvárosában lelkipásztor 1972-ig, és a református zsinat egyházalkotmányi bizottságának elnöke. Köteteiből Bethlen Gábor keresztjén élete, az Anyaszent Egyház élete és szolgálata, Reményik és Adi, Ige, Hit, Egyház, a magyar református lelkipásztora történelemben, ezeket említjük. 1904-ben ezen a napon született Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő. 1905. július 12-én született Ferenc Béla, magyar újságíró és helytörténetíró. Munkái Csíkvár megye monográfiája a legrégebbi időktől napjainkig, Gyopár a Hargitán, Börtönélet, valamint Székely góbéságok. 1909. július 12-én látta meg a napvilágot Konstantin Noica, román filozófus, Herder-díjas, író, költő, újságíró. 1932-ben ezen a napon született Banner Zoltán, művészettörténész, író, előadó művész. Művészet szervezői tevékenysége kiemelkedő mind Romániában, mind Magyarországon számos képzőművészeti kiállítást rendezett, művészeti katalógust szerkesztett. Rádióban és televízióban is bemutatta, népszerűsítette az erdélyi 20. századi művészeti alkotásokat és alkotóikat. Előadóként szavaló esteket tartott. Filmesként közreműködött a Csillagot álmodók filmsorozat az élő erdélyi népművészetről és Idézetek a Bibliából, a Biblia éve című alkotásoknál. 1955-ben ezen a napon született Gáspár Imola, romániai magyar színésznő. 1972. július 12-én látta meg a napvilágot Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó edző. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk meg ismertebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója köthető július 12-éhez.

1450. július 12-én hunyt el Jack Cade, az 1450-es angliai lázadás vezetője. 1536-ban ezen a napon távozott az élők sorából Desiderius Erasmus, németalföldi humanista filozófus, teológus, pedagógus, író. 1935-ben ezen a napon halt meg Alfred Dreyfus, francia katonatiszt, akit a róla elnevezett büntetőügy tett híressé. A tömeghisztériát és antiszemita pogrom hangulatot kiváltó per a 19. század legnagyobb politikai válságát okozta Franciaországban, egy évtizedre két táborra osztva társadalmát. A többszörösen vászonra vitt esetet utóbb 2019-ben filmesítette meg Roman Polanski a Tiszt és kém a Dreyfus ügy című filmében. 1980. július 12-én hunyt el Gyarmati Ferenc, erdélyi magyar költő, író, újságíró, festőművész. 1985-ben ezen a napon távozott az élők sorából P. Pap Asztrik, költő, ferences, szerzetes. Kötetei Üzenem, A Jézus hágón, válogatott versek, A csíksomjói pünkösdi búcsú. 1999. július 12-én halt meg Szelecki Zita, magyar színésznő, filmszínésznő. 1962-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol Vas Alberttel szinte azonnal felvette a kapcsolatot. Levelezésükből kiderül, hogy a későbbiekben az egyetemes magyar ügy szolgálatában végzett munkájukban szorosan együttműködtek. Több hanglemezt is kiadott, vonzó külsejével, színpadi megjelenésével, intelligens és természetes játékával fiatal lányokat, lírai hősnőket és naívákat alakított rövid magyarországi pályáján. Emigrációs előadó művészi tevékenységét kulturális misszióvá szélesítette. 2007-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült. Néhány film, amiben szerepelt: Méltóságos kisasszony, Fekete gyémántok, Szegény gazdagok, Az utolsó vereckei, Rózsafabot, Leányvásár, Egy éjszaka Erdélyben és Zenélő malom. 2020. július 12-én hunyt el Szűcs Lajos, olimpiai bajnok magyar labdarúgó. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik július 12-éhez. Július 12-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával, majd a Fikebend énekelt néhány dalt.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Kegyelem Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat július 12-én, vasárnap reggeli ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket egészen 8 óráig. A következőkben harangszó rovatunkat hallhatják, amelyben a mai istentiszteletek rendjét ismertetem Kolozsváron és környékén. Ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor jó hír csendül, majd aranyszalagtár rovatunkat hallgathatják meg. Ezt pedig egy felolvasás követi majd. A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvassa rádiunk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária. Ezzel várom Önöket egészen 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben harangszó rovatunkat

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Először a református egyház istentiszteleti rendjét ismertetem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul, délután 6 órától pedig Fazekas Zsolt szolgál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától pedig Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea hirdeti az igét. A Hídelvei templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János tart istentiszteletet. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Kerékgyártó Zsolt hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix szolgál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László hirdeti az igét. A Kerekdombi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. Szamosfalván délelőtt 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. A Kölesföldi Református gyülekezetben délelőtt 9 óra 30 perctől Péntek Márton hirdeti az igét. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Simon János, délután 6 órától pedig Barta István tart istentiszteletet. A Tóvidéki Református templomban délelőtt 10 órától Adorjáni László tart istentiszteletet. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor, délután 6 órától pedig Nagy Eszter tart istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban délelőtt 10 órától Kacsó Emőke, délután 6 órától pedig Fehér Attila szolgál. Százfenesen délelőtt 10 órától Máté István szolgál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét, Apahidán pedig 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

A következőkben a római katolikus egyház miséinek rendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától és délután 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak Szent Misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes papok tartanak Szent Misét. 9 óra 30 perctől román nyelvű Szent Mise lesz, amit Popescu Mihaica Krisztián tart, 19 órától pedig az egyetemisták miséjére kerül sor, amit Molnár Lehel tart. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak Szent Misét. Ez követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal tart Szent Misét. A fájdalmas Szűzanya monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrál Szent Misét. A Kolozs monostori Nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes tart Szent Misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Vízi Zakariás tart Szent Misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok celebrálnak Szent Misét. A Szent József templomban az Iris telepen délelőtt 11 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok tartanak Szent Misét. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor tart Szent Misét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti Szent Misét tart Ferenc Antal.

0: A következőkben az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt hirdeti az igét, az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba szolgál, a monostoron pedig délután 3 órától Rűsz Fogarasi Tibor hirdeti az igét. A következőkben az evangélikus egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. Délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola tart magyar nyelvű istentiszteletet, majd délben 12 órától Gerhard Wagner tart német nyelvű istentiszteletet. Így néz ki a vasárnapi istentiszteletek rendje Kolozsváron és környékén.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: Ezekben harangszó rovatunkban a mai istentiszteletek rendjét ismertettem Kolozsváron és környékén. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
2: Július 12-én Dalma és Izabella névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Dalma magyar eredetű női név. Vörös Marti Mihály alkotta eredetileg férfi névnek a Zalán futása című hőskölteményben. Talán a nyelvjárási Dalma szóból, aminek a jelentése testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Az Izabella az Elizabeth, vagyis Erzsébet spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte. Ennek eredeti jelentése Isten az énesküm. Ugyanakkor lehet a babiloni héber eredetű bibliai Izabel, Jezebel névnek a módosulása is. Ennek a jelentése Bál Isten fölemelt, vagy van úr. Köszöntünk tehát július 12-én minden Dalma és Izabella nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.
3: Nincs időm, fekszem a fűben, nézem itt ezt a felhőt az égen, nem mozdul el, csak lebeg egy fél napja már. Fontos vagy, de fontos a csönd is, most lenn vagyunk,

percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Charlie, menjünk tovább című dalával. A következőkben egy részletet hallhatnak Ludwig van Beethoven második szimfóniájából.

0: Az elmúlt percekben egy részletet hallhattak Ludwig van Beethoven második szimfóniájából.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Kedves Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 12-én, vasárnap reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk második és egyben utolsó órájában. Hamarosan jó hír csendül, majd aranyszalagtár rovatunkat hallgathatják meg. Ezt pedig egy felolvasás követi majd Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben aranyszalagtár rovatunkat hallhatják, amelynek keretein belül keresztény életfelekezetközi műsorunk 2009. november 24-i ismétlését hallgathatják meg, ahol dr. Lovas Andrással beszélgettünk.

0: Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Máté írása szerint való Szent Evangélium második részének 19. és 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Aranyszalagtár.

Békesség Istentől a mikrofon előtt Szecsődi Árpád. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a rádiókészülékek előtt vannak. A tanács a következőképpen hangzik a Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének a 13. fejezet 14. verséből. Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust és a testet, ne tápláljátok a kívánságokra. Így szólt a tanács a mai napra. Nem egyszerű dolog ez, amikor egy olyan világban élünk, egy olyan világ vesz körül minket, ahol minden felől támadások érnek ezen a téren.

0: Az idén 2009. június 6-án az Erdélyi Transzilvánusz Intézet Erdélyi Világmissziós Konferenciát szervezett Városmisszió és Interkulturális Szolgálat címmel. Ezen a konferencián szolgált dr. Lovas András, lelkipásztor is, a budapesti Gazdagréti Református Gyülekezet lelkipásztora, aki a gyülekezet plantálás három modelljéről beszélt. A bibliai modellről, a magyarországi lakótelepi modellről, valamint az Egyesült Államok beli gyülekezeti modellről. A mai keresztény életünkben a gyülekezeti plantálás bibliai modelljével fogunk megismerkedni, és majd a következő keresztény életekben pedig a magyarországi lakótelepi modellről fogunk hallani, valamint az Egyesült Államok beli gyülekezet modellről. És most akkor a felcsendülő zene után induljon is az előadás.
1: Hát ez a gyülekezet plantálás a nagyvárosban ugyan erről fogok beszélni, úgyhogy igazából én egyetlen egy gyülekezetet sem plantáltam a nagyvárosban. A gazdagréti lakótelepen szólok, az egy lakótelepi gyülekezet, fogok a lakótelepi gyülekezetekről beszélni. A gyülekezet most 20 éves tulajdonképpen, és én 15 éve vagyok itt. Ezért mondtam, hogy nem vagyok gyülekezet plantálva, amikor oda kerültem, akkor ez már egy pici kis gyülekezet volt, de már gyülekezet volt, egy 15-es ház aljában, egy valamikori bolthelyiségben voltak az istentiszteletek, ezen kívül volt a bibliórik, egy ifi, körülbelül ez volt akkor. Hát erről nem tudom, hogy majd visszatérek a

0: az előadásomban nem fogok erről beszélni, tehát... Mivel valóban ezt a címet kaptam egy ilyen első anyagban, hogy gyülekezet plántálás nagyvárosban, én erről kezdtem el gondolkodni, készülni, és akkor
1: erről is készültem.
0: Hát három modellt fogok elétek adni. Egy bibliai modellt, az egy kicsit közösen. Utána a magyarországi református lakótelepi gyülekezetek modelljéről beszélek egy kicsit, gyülekezet plántálás szempontjából, végül pedig egy Egyesült Államokbeli igazi klasszikus nagyvárosi gyülekezet plántálás modelljéről. És azt kérem, azért mondom ezt így előre, mert azt szeretném, hogyha a végén megpróbálnak egy kicsit azon együtt gondolkodni, vagy dolgozni, hogy ebből a három modellből, amit így egymás mellé teszünk, egy bibliai mérce modell, egy megtörténő valóságos magyarországi református lakótelepi gyülekezetplántálás modellje, meg egy igazi nagyvárosi amerikai modell, hogy mit tanulunk ebből, mit látunk meg ebből a saját magunk, tehát a református, magyar református, akár Erdélyben, bár más a helyzet, akár Magyarországon, való gyülekezetplántálásra, mint lehetőségre. Tehát azt hiszem, hogy ez legyen végig bennetek kérdésként. Az első kérdés, hogy egy bibliai modell, és az antiókiai gyülekezet, és azt kérem, hogy vegyétek elő a bibliákat, akinek van. Szeretném, hogy felolvassánk ezt a szakaszt, és néhány dolgot megpróbálnánk megtalálni benne közösen. Kérhetek valakit, hogy olvassa fel? Az Abcsel 19-30-ig, és a 13-1-3. Azt nem írtam fel, de Abcsel 19-30, 11-1-3.
2: Okay. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Főnitiáig, Titusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány Titusi és Szirénei férfi, ahol ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr kezdet előtt volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fölébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel, és igenek sokasát csatlakozott az Úrhoz. Barnabás ezután elment Tárzusba, hogy felkeresse Saul, amikor megtalálta magával itt Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokasságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztének. Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálembe Antiókiába. Előre egyikük név szerint Ágabusz, és a lélek által megjövendőlte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. A tanítványok pedig valamelyen elhatározták, hogy azt szerint, amit mindenkinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Judeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saulat a gyülekezet előjáróihoz.
0: És akkor a 12-25-től a 13. fejezet 3. versége, és meg ide tartozik.
2: Barnabás,
0: 25-től egész? 13-3.
2: Barnabás és Saul miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Antiókiában az otthoni gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manain, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Választhatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőtölés, imádkozás és kétszertétel után elbocsátok.
0: Ez a rész most számunkra egy nagyvárosi missziói gyülekezet plántálását adja elé. Mi az a missziói gyülekezet? Missziói gyülekezet alatt olyan gyülekezetet értek, amely úgy tekint önmagára, úgy tekint az identitására, mint ami Isten missziójának, a Szentháromság Isten missziójának a része, mint ami lényegében küldött. Az az egyház, a missziói egyház, amely a saját gondolkodásában, identitásában és ebből fakadóan a gyakorlatában Isten missziójában értelmezi magát. Azt is hozzá kell tennünk, hogy amelyik egyház nem missziói, az nem is igazán egyház, hiszen az egyház az a közösség, amely hogy az Atya elküldte a fiút Jézust, Jézus és az Atya elküldte a Szent Lelket, és a Szent Lélekkel felhatalmazva az egyházat, az ő Jézus küldetését végezni. Tehát ez egy missziói gyülekezet ilyen értelemben, és nagyvárosi környezetben születik, röviden annyit, hogy Antiókia, a Római Birodalom harmadik legnagyobb városa, vagy legjelentősebb városa, több mint 500 ezer fős lakossággal, igazi kozmopolita hely, számos kultúra keveredett benne, rómaiak, görögök, zsidók és különböző keleti népek is éltek ott. Szíria tartomány fővárosa egy nagyon gazdag település, Herodes negyedes fejedelem építette ki márványlapokkal a város főútját, amelyet csodálatos oszlopsor szegélyezett. Tehát ez a gyülekezet, amiről itt beszélünk, egy igazi nagyvárosi környezetben születik meg, sokszínű, sok kultúrájú, részben gazdag, részben erkölcseiről hírhet, olyan, mint amelyek a mai nagyvárosok is. Ugyanakkor ez a gyülekezet itt megszületik és dinamikusan fejlődik, sőt, misszionáriusokat küld ki, Pált és Barnabást. Miközben ugye azt látjuk, hogy pontosan az ilyen nagyvárosi helyzetben, és itt az én példáim, vagy az én reflexióim inkább a magyarországi református egyházról szólnak, hiszen sokkal kevésbé ismerem, hogy mi itt a helyzet, de ilyen helyzetben a református gyülekezetek nagy része nagyon nehezen találja a helyét. A világ megváltozott, csak mi nem változtunk meg. Nehezen kerülünk kapcsolatba nem egyházias emberekkel, nehezen értik, hogy miért nem jönnek többen itt a órára, konfirmációra, éjfére, stb. És közben mi történik, leggyakrabban azt hallgatjuk, hogy hallhatjuk, hogy károsztatjuk a globalizációt, az emberek érdektelenségét, a pénzimádatot, a szektákat, az egyházi vezetést, a politikát, sok-sok mindent. Nagyon röviden felvázolva. Egy ilyen helyzetben ez a gyülekezet megszületik és él, és arról szeretnék, hát hogyha lenne több időnk, azt mondom, hogy csoportokban egy kicsit dolgozunk, de ennyi időnk nem lesz, sajnos. Úgyhogy azt szeretném, hogyha először azt próbálnátok itt ennek a felolvasott szakasznak az elejéből egy pár dolgot mondani arról, hogy hogyan születik ez a gyülekezet. Tehát nagyon röviden csak mondjatok egy-egy mondatot, hogy mit ad ez a textus elénk arról, hogy hogyan születik ez a gyülekezet. És tényleg csak egy pár dologról lesz időnk, aztán megyünk a következő pontra.
1: Szétszóroltak elsősorban az új fiúk, akik szétszóroltak az valamitetek, nem
0: a gyülekezet. Tehát akik szétszóroltak, azok alapították meg a gyülekezetet, és mi által alapították meg a gyülekezetet, akik szétszóroltak?
2: Hirdették
0: Krisztust, így van. Kiknek hirdették Jézust? Mit mond ez a szakasz? Hogy? Csak a zsidóknak. Később aztán a görögöknek is. Így van. És hogy miért volt eredményes ez? 21. vers. Az Úr keze velük volt. De azt látjuk, hogy ebben az esetben a missziói gyülekezet születése evangelizációval kezdődik. És újra és újra rá fogok mutatni egy pont, hogy van valami titka a gyülekezet életének, és a végén fogok erre visszatérni. Az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródnak, tehát a gyülekezetnek most mondjuk így az alapítói névtelen menekültek. Olyan névtelen menekültek, akik nem azzal vannak elfoglalva, amelyel pusztán, amelyel minden normális menekült el van foglalva. Élelem, lakás, otthon, család, egzisztencia, hanem mindeközben folyamatosan bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról. Hirdették az igét, hirdették Jézust, olvassuk, és az Úr keze velük volt. Az Úr keze velük volt, ez a kifejezés az abcselben arra utal a 4. fejezet alapján, hogy jelek és csodák történnek. Ott, ahol hirdették Krisztust, ott Istennek az ereje is megjelenik. Ugye belegondoltunk, hogy miféle személyes drámák lehetnek a menekültek élete mögött. Lehet, hogy már egy részüket, hogy az üldözés, lehet, hogy családokat már bebörtönöztek, és így tovább. Ők mégis hirdették Krisztust, és az Úr hitelesítette a bizonyságtételüket. Fontos pont nagyon, hogy először csak zsidóknak, később görögöknek is hirdették Jézust. A görögökről annyit kell itt feltétlenül tudni, hogy nyilvánvaló, hogy a görögök, azok a hellenisták, ez egy más kultúra, mint az anyagyülekezet, a jeruzsálemi anyagyülekezet zsidó keresztény kultúrája. Erről viták vannak, nincs teljes egyetértés, hogy ezek brusztán hellenizált zsidók voltak, ezek a görögök, vagy pedig esetleg pogányok, vagy olyan pogányok, akik már az istenfélő kategóriába tartoztak, ebben most nem is kell belemennünk. A lényeg az, hogy azért hangsúlyoz a Lukács, hogy először zsidóknak, aztán görögöknek, mert ez egy másfajta kultúrájú csoport volt, mint a jeruzsálemiek. Akik menekültek, azok is jó részt, javarészt ugyanehhez a hellenista zsidó csoporthoz, diaszpora zsidó csoporthoz tartoztak. Miért hirdették Krisztust? Nyilvánvaló nem azért, mert evangelizációs módszerekről tanultak, vagy parancsot kaptak, hanem egyszerűen, mert túlcsordult az életükben Krisztus. Jó, ez az evangelizáció. A második dolog, hogy mi történik ezután? Tehát mi a következő, most itt, ebben az esetben, ahhoz, hogy ez a gyülekezet megalapozódjon, mi a következő feladat, aminek meg kell történnie? Ha tovább olvastok, mi történik? Mi az az életfunkciója a gyülekezetnek, ami a következő lépésben előttünk van? Hogy? Hívővé lettek. Ezt hol látod? 21. vers, igen. Hát evangelizáció és hívővé lettek, befogadták Krisztust, ez igen. Én is tovább lépnék. Kiküldték Barnabást. És mi Barnabásnak a szerepe? Hogy erősítse, bátorítsa őket. És aztán Barnabás mit fog tenni? Elég hamar. Legalábbis, hát, hogy? Elmegy Saulért, mert mi a célja? Mi az, amit utána Barnabás meg Saul alapvetően tesznek? Ott maradnak egy évig, dolgoznak, azaz. Így van, tanítanak. Hát egy éven át tanítják a gyülekezetet. Barnabás is egy érdekes történet. Jobb embert nem választhattak volna Jeruzsálemben, mint Barnabást, aki maga egy ciprusi zsidó. Tehát ismeri azt a kultúrát és azt a világot, ahol mindez történik. Egyrészt, másrészt az egész lelkülete nem véletlenül kapja az apostoloktól a vigasztalás fia, bátorítás fia nevet, és nem véletlenül így jelenik meg újra az abcselben, mint aki bátorít, megerősít másokat, tehát egy ilyen nagyon jó lelkű valaki, és azért ez nem egy akármilyen helyzet, amiben megérkezik. Hiszen Barnabást azért küldik ki, hogy hallanak Antiókiáról, ahol valami egészen újféle gyülekezet született, mert ez az első olyan gyülekezet, amiről olvasunk, ami ezen a pogány, hellenizált zsidó, pogány háttéren született meg. De akkor lemegy valaki oda a jeruzsálemi zsidó keresztény anyagyülekezetből, akkor valami olyat fog találni, ami új. Ami pont ilyen még nem volt. Ami valami nagy kihívás, ugye az egész abcselben innentől, vagy már Cornelius megtérésétől a fő kérdés, hogy hogyan jut el az evangélium zsidó talajról pogány talajra, tehát hogyan lesz az evangélium minden népeké. És itt ez a feszültség jelen van, és amikor Barnabás megjelenik, akkor ő felismeri, hogy ez az új, ami itt történt, ez Istentől van. Látja Isten kegyelmét, megörül, bátorítja őket. Később jönnek Judából olyanok Antiókiába a 15. fejezet szerint, akik egyetlen emlével jönnek, hanem azzal, hogy nektek is zsidóvá kell lenni ahhoz, hogy üdvözüljetek. Ez az első dolog Barnabással kapcsolatban, a másik pedig, hogy maga mellé veszi Sault, aki pedig hamarosan, most fogalmazunk ilyen csúnyán, de kinövi Barnabást, ő lesz a meghatározó a misszióban, nem Barnabás. És egy évig tanítanak. Erről nem tudunk sokat, hogy itt mit tanítanak, de két dolgot szeretnék mellé tenni, ami feltétlenül döntő. Az egyik ugye, amit úgy nevezünk, hogy missziói parancs, Jézus. Elmenvén tejetek tanítványokká minden népeket. És ott van az, hogy tanítvány őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát egyrészt nyilvánvaló Jézus személy tanítását tanítják. Másrészt viszont, hogyha, és ezt nagyon fontosnak tartom, ha Pál apostol leveleire tekintünk, akkor nem csak Jézusról tanítanak, vagy Jézus tanítását tanítják, hanem a gyülekezet szívében az áll, hogy öltsétek magatokra a Krisztust. Azon Pálnál a tanítás lényege az, hogy meghaltunk Krisztussal együtt, feltámadtunk Krisztussal együtt, ezt hittük, ez lett a miénk, minden etikai tanítás onnantól a levelekben ebből. Ha ez megtörtént veletek, ha Krisztusban Isten megváltott titeket, akkor tehát öltsétek magatokra, és éljetek így és így. Minden etika innentől jön. Tanítás. Mi történik utána? A következő egységben, 27. verstől a 30. versig, nevezzük most ezt nagyon csúnya szóval, remélem mindenki, senkinek nem fog rossz gondolatokat behozni, hogy mi történik a gyülekezet ökumenikus kapcsolataira nézve.
2: Segítik egymást.
0: Így van. Ugye megvan a kapcsolat a jeruzsálemi gyülekezet és a judei gyülekezetek és Antiókia között. Proféták arról beszélnek, hogy éhínség lesz, és elindul egy nagy gyűjtés. Ha valaki azt mondja, hogy Antiókiában pogány emberek, jeruzsálemi vagy judeai zsidóknak, mivel ott éhség vagy éhénység lesz, segítséget, adományt fog gyűjteni, akkor azt kell mondani, hogy ez nonsens. Ez lehetetlen. Kit érdekel Antiókiában melyik pogányt, hogy mi van a jeruzsálemi vagy júdeai zsidókkal. De hát éppen azt jelenti Krisztusban egy testé lenni, hogy ami különben teljesen érdektelen, az itt abszolút fontossá lesz. És az, hogy itt van ez a kapcsolat a többi gyülekezettel, ennek van egy másik fontos jelentősége is. Nem csak annyi mutat ez, hogy a missziói gyülekezet nem önmagáért létezik. Ez a gyülekezet, ami itt születik, nem csak önmagával van elfoglalva, amit plántálnak, ami megszületik, hanem ez a lépés, hogy adományt visznek fel Jeruzsálembe, arról is beszél, hogy elfogadják a jeruzsálemi gyülekezettel a kapcsolatot, a közösségét, sőt, valamilyen értelemben annak a fennhatóságát is, hogy egység van a Krisztus testében. És azt mondom, ez azért nagyon fontos, mert ahol új gyülekezet születik, új formában, új, majd nyelven mondhatjuk, egy új stílusban, egy új kultúrában, ott nagyon könnyen ott van az a kérdés, az a feszültség, hogy most akkor a régi az már semmi közünk. Mi vagyunk az új, ez is egy szuper csapat. És ezért ez egzegetikailag kutatható, hogy ennek a lépésnek, hogy Barnabás és Pál felmennek az apostolokhoz Jeruzsálembe, és felviszik a gyülekezet ajándékát, nagyon fontos szerepe van abban, hogy ezt az egységet megtartsa, és elismerjék az új, most mondjuk így is a régi, inkább a zsidó keresztény és a pogány keresztények gyülekezetek egységét. Aztán az Abcsel 15-ben lesz ez újra nagyon éles kérdés, ahol szintén megoldják a problémát, és egységben marad az első keresztény, vagy Jézusi mozgalom. És végezetül miről szól a 13. fejezetben olvasott néhány vers? 13.1.3. Így van. Tehát a missziói gyülekezet együttérzés és áldozata a távol lévők iránt a misszió, Isten lelkeit, nem írtam, az 5. pont kell legyen az imádság lelke, ahogy Isten lelke vezeti őket ezen az úton, kiküldik Pált és Barnabást. Itt el lehetne azon gondolkodni, hogy vajon milyen hangok születhettek meg a gyülekezetben, amikor szó kerül arról, hogy Pált és Barnabást Isten lelke elviszi a misszióba, ki tudja hova. Egy évig tanítottak, lehet itt már túl vagyunk ezen az egy éven valószínű. Milyen hangok jönnek a gyülekezetből, amikor kiderül, hogy ez a két ember el fog menni. Itt is van munka. Miért kell nekik el? Igen, nagyon jó. Más? Mi lesz velünk? Elmegy a két legjobb vezetőnk, a két legjobb tanítónk. Mi marad itt? Ezt még kibonthatjuk. Nem vagyunk még elég erősek, egy pár év múlva már el lehet menni, de most még nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy elengedjük és elbocsássuk őket, és így tovább. Ennek semmi nyomát nem látjuk itt, csak azt, hogy az Isten lelke kijelent valamit, amiről nyilvánvalóan már korábban beszélt velük, ez kiderül a megfogalmazásból, a gyülekezet összejön, bőtöl, imádkozik, rájuk teszi a kezüket, és kibocsátják őket. Mi ennek a titka? Annak, hogy névtelen menekültek, Krisztust hirdetik, amikor el lehetnének foglalva a saját bajukkal. Amikor egy Barnabás igent mond erre az újra, és amikor Barnabás kész maga mellé venni egy olyan Sault, aki hamarosan sokkal meghatározóbb vezető lesz, látványosabb, mint ő, hogy gyűjtenek, és hogy elküldik ezeket az embereket. Azt gondolom, hogy a válasz, az, amit így fogalmaz meg Lukács, hogy a klasszikus megfogalmazás, hogy itt nevezték a tanítványokat először kereszténynek, Krisztusinak. Miért nevezték őket Krisztusinak? Valószínűleg nem ők nevezték magukat annak, ugye ez feltétlenül ez egy gúnynév, ami rájuk ragadt. Miért? Miért ragasztották rájuk ezt a nevet, hogy Krisztusiak? Inkább így fogalmaznék, Krisztusosak. Hasonlított a Krisztusra, bár valószínűleg a többiek nem tudták, hogy milyen Krisztus, de valami igen. Állandóan róla beszéltek. Mi a bajod? Jézusról beszélt. Minek örülsz? Jézusról beszélt. Miért vagy más? Jézusról beszélt. Azonban a titka a gyülekezetnek, a missziói gyülekezetnek, a gyülekezet plántálásnak, ide is megérkeztetünk, hogy abszolút Krisztustól csordultak túl. És ugye ahogy különféle módon lehet embereket címkézni, nem tudom Erdély, de ugye valamikor régen Magyarországon voltak fradisták, dózsások, vagy ha rockkultúrába megyünk, ugye akkor vannak kiúrosok, meg módosok, meg aztán jöhetnék a mai tini rockkultúrába, vagy vannak kristás, krisnások és krisztusosok. Akivel rajonganak, akivel leginkább azonosulnak, aki az ő identitásuk lényege. arról nevezték őket el. Gúny név volt. És mindent elmondott a missziói gyülekezetről. Tehát mit láttunk itt röviden? Egy nagyvárosi gyülekezet, nagyvárosi kontextusban vagyunk, ahol evangelizáció történik, ráadásul kultúrák között. Tanítás, abszolút Krisztust öltözik magukra. Diakónia, egység a többi keresztény gyülekezettel, és misszió, együttérzés és áldozat a távol lévők iránt, és mindennek a kulcsa Krisztus. Erről nem ennyi volt az első modell.
3: Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
4: Az elmúlt percekben a gyülekezet plantálás bibliai modellről dr. Lovas András lelkipásztor előadását hallották.

ennyi fért a mai keresztény életbe, közreműködtek Ferenc Amália, Lovas András. Az ő nevükben is a szerkesztő Szecsődi Árpád megköszöni mindannyiuk figyelmét, és Isten áldását kívánja az önök életére. Békesség Istentől!

0: aranyszalagtár.
1: Az elmúlt percekben aranyszalagtár rovatunk keretein belül keresztény életfelekezet közi rovatunk 2009. november 24-ei ismétlését hallgathatták meg, amelyben dr. Lovas Andrással beszélgettünk.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 12-én, vasárnap reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm önöket, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, amely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Adásunk utolsó fél órájában egy felolvasást hallgathatnak meg. A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre,

az üzenet című könyvéből, a Kegyelmes ítélet című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária. Ezzel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velem.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

a kegyelmes ítélet. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony pór vagy, és vissza fogsz térni a pórba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen: íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felül az Éden kertjéhez a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet. Olvastam Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve, 3. részének 14-től 24-ig terjedő verseiben. A ma olvasott rész a görög sorsdrámák hátborzongató vég kifejlését juttatja eszünkbe. Nem véletlenül írták e rész kezdete elé a Biblia fordítók azt az összefoglaló címet, hogy Isten ítélete. Hadd foglaljam össze, miről tudósít itt bennünket az ősi szöveg, ez a titokzatos képes beszéd. Az Isten ellen lázadó, a rendből magát kiszakító, a rendetlenkedő embernek, aki hasonlóvá akar lenni Istenhez, és ki akar törni korlátaiból, Isten megmutatja korlátait térben és időben egyaránt, mondván: bizony pór vagy, és vissza fogsz térni a pórba. Az embernek, aki maga akarja megmondani, mi a jó és mi a rossz, ítélet hirdettetik. Isten nem semmisíti meg a kísértőt ítéletével, de még ítéletében is szinte figyelmezteti az embert, neveli, óvja, segíti. Mintha azt mondaná: most láthattad, ember, hogyan támad a kísértő, milyen a módszere, olyan, mint a kígyó, alulról, a porból, a piszokból csap feléd. Így cselekszik majd ezentúl is, jól vigyázz, szüntelen a sarkadban lesz, s ha most nem tanultad meg a módszerét, sarkadba mar, és ismét beléd engedi mérgét. Ám ha megtanultad, te taposhatsz a fejére, eltiporhatod. Vigyázva, óvatosan élj, fél szemed rajta legyen. Nemrégen megkérdeztem egy leánytól,
miért lett olyan félénk, szinte emberkerülő? Azt válaszolta, akit a kígyó megmart, az a gyíktól is fél. Csúful becsapta egy férfi. Csak hogy Isten nem félelemre, de óvatosságra és vigyázatra neveli a kísértővel szemben az embert, miközben ítéletet mond a kísértő felett. Isten, emlékezünk, azt mondta az embernek, hogy ne egyék a jó és a rossz tudásának fájáról, mert akkor meghal. Most elhangzik a halálos ítélet, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba, mert Isten igazságos. Ugyanakkor Isten agapé, a szeretet. Ezért az ember haladékot kap. Haladékot az életre. Ebben a részben halljuk először az asszony nevét, akit a férfi Évának nevez el. Héberül Havvá. A neve pedig azt jelenti, élő, az életadó. Az asszonyon keresztül kap az ember, az emberiség haladékot. Meg kell majd halnia, de a végtelen élet áradata indul el szíve alól. Íme kegyelem az ítéletben. Fájdalommal kell majd szülnie gyermekét, ez az ítélet. De szülhet, újra és újra gyermeknek adhat életet, és ez a kegyelem. Aki már látott fiatal édesanyát, amint néhány perccel a sikoltozó fájdalom után magához öleli gyermekét, mindent elfelejtve, az már tudja, mi a kegyelem az ítéletben. A férfi is megkapta a magáét. Kemény az ítélet, így hangzik. Legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret. Mégis, ha jól figyelünk, ez a kemény ítélet is csak úgy vibrál a kegyelemtől, Isten szeretetétől, igaz, igazságos szeretetétől. Mert jól figyeljünk, ilyen szavak hangzanak el az ítéletben. Élj életedben! Eszed a mező növényét, és ismét eszed. Majd az ítélet hirdetés végén ezt olvassuk, az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Ha van megrendítő agapé, vagyis annak ellenére való szeretet, akkor ez az. Az ősi képszöveg megindítóbban, szebben ki sem fejezhette volna Isten kegyelmét, szeretetét. Isten kistafírozza a vele szembeszegülő embert. Lehetetlen, hogy ne gondoljak egy édesanyára és édesapára, akik ellen égtelenül fellázadt a fiúk, és ordítózva kijelentette, hogy ő már nem bírja az otthoni levegő áporodottságát, a folytonos gondoskodást, féltést, elege van az egészből. Ő elmegy, és keres egy albérletet, hiszen elég nagy már, megkeresi ő a maga kenyerét. Köszönés nélkül akart elrohanni, amikor édesanyja kinyitotta a szekrényt, és vasalt ingeit egy bőrönbe kezdte rakni. Az apa pedig az íróasztal fiókból kivett egy takarékkönyvet, és a megdöbbent fiúnak ezzel nyújtotta át. A havi kosztpénzedet, amit évek óta hazaadtál, betettem a takarékba. Vidd magaddal, neked tettem félre.
aki ilyen agapét tudott még a bűnbe esett ember szívébe is adni, attól ne telnék, hogy mielőtt nehéz életútjára indul a férfi és a nő, kinestafírozza őket. Mennyi-mennyi szeretet és kegyelem egy ígében, amely fölé a Biblia szerkesztők ezt a címet írták, Isten ítélete. Ilyen az Isten ítélete. Az ítélethez még az is hozzátartozik, hogy az embernek el kell hagynia Édent. Ki kell lépniük a most már rájuk váró ítéletes és mégis Isten kegyelme alatt való életbe. De arról nem olvasunk, és itt ez a kegyelem, hogy Isten elpusztította volna Édent és az élet fáját. Amíg ember él ezen a bolygón, addig tudatosan vagy tudattalanul, megfogalmazva vagy soha ki nem mondva, valamiképpen mégis visszavágyik az Édenbe és az élet fájához, az elveszett paradicsomba. Isten kegyelme ismét olyan hallatlan nagy, hogy aki igazán visszavágyik, annak az útat is megadja, megmutatja Jézus Krisztusban. Aki azt mondta, még a kereszten is azt mondhatta egy másik kereszten szenvedőnek, aki utolsó erőfeszítésével felé fordította az arcát és lényét, még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. Nincs más út az elveszett Éden felé, azaz Isten és az ember zavartalan viszonyához, mint az, aki azt merte mondani magáról, mert azt mondhatta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához. Csak is én általam. János evangéliuma 14. részének 6. verse. Ő mondta a Jelenések könyve 2. részének 7. versében, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.

A Szent Gelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

percekben egy felolvasást hallhattak. A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Kegyelmes ítélet című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa, Fajsmit Mária.

lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor ugyancsak én számítok majd figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban Isten tiszteletet hallhatnak, illetve többek között hallhatják zenélőköntös komoly zenei műsorunkat Nagy Ibolya szerkesztésében. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérje minket,

mai napon. Az elmúlt két órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott vasárnapot kívánok. Békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Először a református egyház istentisztelet irányét ismertetem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul, délután 6 órától pedig Fazekas Zsolt szolgál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától pedig Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea hirdeti az igét. A Hídelvei templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János tart istentiszteletet. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Kerékgyártó Zsolt hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix szolgál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László hirdeti az igét. A Kerekdombi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. Szamosfalván délelőtt 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. A Kölesföldi Református gyülekezetben délelőtt 9 óra 30 perctől Péntek Márton hirdeti az igét. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Simon János, délután 6 órától pedig Barta István tart istentiszteletet. A Tóvidéki Református templomban délelőtt 10 órától Adorjáni László tart istentiszteletet. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor, délután 6 órától pedig Nagy Eszter tart istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban délelőtt 10 órától Kacsó Emőke, délután 6 órától pedig Fehér Attila szolgál. Százfenesen délelőtt 10 órától Máté István szolgál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét, Apahidán pedig 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

A következőkben a római katolikus egyház miséinek rendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától és délután 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak Szent Misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes papok tartanak Szent Misét. 9 óra 30 perctől román nyelvű Szent Mise lesz, amit Popesk Mihaica Krisztián tart, 19 órától pedig az egyetemisták miséjére kerül sor, amit Molnár Lehel tart. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak Szent Misét. Ez követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal tart Szent Misét. A fájdalmas Szűzanya monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrál Szent Misét. A Kolozs monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes tart Szent Misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Vizi Zakariás tart Szent Misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok celebrálnak Szent Misét. A Szent József templomban az Iris telepen délelőtt 11 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok tartanak Szent Misét. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor tart Szent Misét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti Szent Misét tart Ferenc Antal.

0: következőkben az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt hirdeti az igét, az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba szolgál, a monostoron pedig délután 3 órától Rüsz Fogarasi Tibor hirdeti az igét. A következőkben az evangélikus egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. Délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola tart magyar nyelvű istentiszteletet, majd délben 12 órától Gerhard Wagner tart német nyelvű istentiszteletet. Így néz ki a vasárnapi istentiszteletek rendje Kolozsváron és környékén.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Imádkozzunk testvéreim! Ami segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 431. ének első verszakát. A 431. ének így kezdődik, lelkünk hozzá kívánkozik.

hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét. Úgy, amint az írva található a Sámuel első könyve harmadik részének 1-10 terjedő verseiben a következőképpen. És a gyermek Sámuel szolgálvala az Úrnak éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövét nekem még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt, szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele, ím hol vagyok. És Élihez szalada is monda, ím hol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felele, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elméne azért is lefeküvék. És szólítá az Úr ismét, Sámuel. Sámuel pedig felkelvén Élihez ment és monda, ím hol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentette ki néki az Úrnak igéje. És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt. Ő pedig felkelvén Élihez ment és

mert hallja a te szolgád. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igényét, hogy Urunk beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékai, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak révén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 25. ének első 3 verszakán. A 25. énekünk, amelynek az első, második és harmadik verszakait énekeljük, így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

Imádkozzunk, testvéreim! Urunk, Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy a Te mindenre elégséges kegyelmed élteti gyülekezetünket. Köszönjük, hogy ígéd és szent lelked által munkálkodsz közöttünk, hogy gondod van ránk. Hívsz, vársz, és ha jövünk, elfogad bennünket. És köszönjük, hogy Te készíted az ige hirdetők szívét a szolgálatra épp úgy, mint a hallgatók szívét az üzenet befogadására. Hálásak vagyunk azért, hogy még mindig van szabad az emberiséghez. Hogy ma is megszólalhattak a harangok, hogy most is itt lehetünk, hogy Te még nem hallgattál el, és adod a Te ígédet és lelkedet, és szólsz mi hozzánk kegyelmesen. Imádkozunk, Urunk, az élő igéért, amely megszólít, megerősít, vagy megrendít, bátorít, vagy figyelmeztet, de mindenképpen formál bennünket. Adj most is élő igét ennek a közösségnek. Mutass rá küldetésünkre, szolgálatunkra, bűneinkre és múlasztásainkra. Égét tükrében hadd lássuk meg valós helyzetünket, hogy kik és milyenek vagyunk. Imádkozunk azért, hogy itt, de ne csak mi közöttünk, hanem a világon mindenütt történjen meg az a csoda, hogy hirdettetik az evangélium, az örömhír, hogy Te itt vagy velünk, itt vagy közöttünk, és bűneink, vétkeink ellenére vállalod velünk a közösséget. Arra kérünk, hogy háríts el minden akadályt ennek az útjából, aggodalmainkat, bánatunkat, keserűségünket, félelmeinket, fájdalmainkat, akár testi betegség, gyötör, akár lelki problémáink vannak. Most hadd tudjunk rád figyelni, egyedül csak rád. Tisztíts meg teljesen, hogy boldog közösségben együtt lehessünk veled és egymással. Köszönjük, hogy ígéd által szólsz mi hozzánk. Segíts, kérünk, hogy benne ismerjük fel a Te ajándékaidat, áldásaidat. Tekints le, Urunk, kegyelmesen a Te híveidre. Segíts, hogy ma is a Te országodat keressük, hogy ne csak meghallgassuk az íge általi üzenetedet, hanem fogadjuk is be a mi szíveinkbe, és hálával hordozzuk magunkban az előttünk álló hét minden egyes napján, hogy ígéd által ne csak a templomban, hanem a templomon kívül is, hétköznapi életünkben is áldott közösségünk legyen veled. Kérünk téged, ne hiába szóljon hozzánk a Te ígéd. Értsük meg azt, hogy mi a Te akaratod, és tudjunk hűségesen és örömmel szolgálni a Te dicsőségedre. Ajándékozz meg minket a Szentlélek megáldó jelenlétével. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Fogadd el könyörgésünket most és mindörökké. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük el, kedves testvéreim, a 433. ének első, második, harmadik és ötödik verszakait. A 433. ének így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád, hallja szódat.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igényét. Úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti szent evangélium 10. részének 38-42-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kérlek hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba. Egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért monda, Uram, nincs én gondod arra, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig monda néki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely el nem vétetik őt tőle. Eddig tart Isten igéje. Kedves testvéreim, Mária és Márta rövid története áll előttünk a mai alapígében. Ez a jól ismert történet rámutat Jézus Krisztus szolgálatának a helyes módjára. Az ő lábához telepedve hallgatni szavait, figyelni rá, kapcsolatban lenni vele, és aztán tőle tanulva megcselekedni, tenni az ő akaratát. A szolgálatban, a küldetésben, a tanítvánságban aktívan részt vállalni. Az idők során sokan sokféleképpen magyarázták ezt a történetet, és kialakult egy olyan kép, amely szembeállítja egymással Mártát és Máriát. Meghatározza őket, mint két személyiségtípust. És ameddig Mártában a sürgő, forgó, aktív személyt, addig Máriában a csendesen a Jézus szavára figyelő embertípus látták. Viszont az ilyen jellegű szembeállítás nem helytálló, mert ebben a történetben nem erről van szó. Lássuk hát, milyennek a történetnek az igazi tanítása. Mi az a rossz, mi az a hiba, amit Jézus kifogásol Mártának a magatartásában? És mi az a jó, mi az a helyes, amit Mária magatartásában értékel és ajánl? Jézus a történet szerint a tanítványokkal Jeruzsálem felé haladva betér egy faluba, amelynek a neve ugyan nincsen megadva, de János evangéliuma alapján egyértelműen feltételezhető az, hogy Betániáról van szó. Márta, aki a ház úrnőjeként jelenik meg, házába fogadja Jézust. És ez a befogadás sokkal többet jelent annál, mint hogy valakit étellel és itallal kínálnak meg a hosszú út során. Sokkal inkább a Jézus küldetésének az elfogadását jelenti. Márta azzal, hogy befogadja Jézust, jelzi elkötelezettségét, az ő küldetése és az őt küldő Isten iránt. Az ő testvére, Mária, Jézus lábainál leülve hallgatta az ő beszédét.
Tehát mondhatjuk azt, hogy ő is, akárcsak Márta, azok közé tartozik, akik befogadták, elfogadták Jézust. Márta azt az embert testesíti meg, akinek sok dolga van. Annyi dolga van, hogy szinte ki sem látszik belőle. És az ő szorgos munkája látszólag nem kifogásolható, sőt, dicséretre méltó, hisz nem akármilyen vendég érkezett most az ő házukhoz. Jézus tért be hozzájuk. Hát ki ne tenne meg érte mindent. És Márta bizonyára tudta, hogy Jézusnak néha olyan kevés ideje van, hogy még enni sem ér rá igazán. Miközben vándorol egyik faluból a másikba, hogy hiányzik neki a megfelelő gondoskodás. Hát most itt van az alkalom, hogy tegyen érte valamit. És hozzá is fog a munkához, ahol az illik egy jó háziasszonyhoz. Miközben Mária Jézus lábainál ülve hallgatja, szinte magunk előtt látjuk Mártát, hogy ő süt, főz, rendezget, rakosgat, terít, szívét, lelkét beleadja abba a munkába, amit tesz, csak hogy minden jól sikerüljön. Hát nem szép dolog ez, de bizony az. És mégis van valami hiba ebben a nagy igyekvésben. Lukács evangélista így jellemzi Márta munkáját, hogy foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Az új Biblia fordítás ezt így mondja, hogy Márta teljesen lefoglalta sok szolgálat. Jézusnak a szavait pedig így, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Így is lehetne mondani, sok mindenért aggodalmaskodsz, és töröd magad. Márta szolgálata nyugtalan, kapkodó, ideges, egy önmagát hajszoló szolgálat volt. Mert ilyen gondolatai lehettek, hogy kész lesz-e a kellő időre? Jó lesz? Fogja szeretni Jézus? Látszott rajta sok gond, szinte beleveszett a sok munkába, nem is látott, se nem látott, se nem hallott. Pedig lett volna kit látni és mit hallani, hisz Jézus volt ott, ő beszélt, úgy tett, mint aki mindent megtesz Jézusért, és ebben az aktivitásában a maga szeretetét akarta kifejezni. Igen, előállva, amikor ezt a szolgálatot végezte, így szólott Jézushoz, Uram, nincs arra gondot, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Hát mondja azért neki, hogy segítsen nekem. Jézus válaszában Márta szorongását akarja feloldani. A szolgálat terhéből kíván Jézus egy alternatívát felkínálni, amire neki is szüksége van, és az nem más, mint a Jézus közelségbe. A megnyugvás és az elcsendesedés. Maga a történet tulajdonképpen a jézusi kijelentés alátámasztására szolgál. Miszerint az ő családjába azok tartoznak, akik hallják az Isten igéjét, és az ő akarata szerint cselekszenek. Ez a kettő pedig nem cserélhető fel. A perikópa tehát egyrészt megerősíti és legitimálja Mária és Márta szolgálatban való részvételét, másrészt pedig eligazítást ad arra vonatkozóan, hogy miként kell azt jól, helyesen, Krisztusi módon végezni.
Testvéreim, nekünk nem azt kell eldönteni, hogy éppen aktuálisan Máriával vagy Mártával tudunk azonosulni, hanem azt, hogy ott él-e, ott van-e bennünk a vágy arra, hogy a Jézus lábaihoz letelepedve tanuljunk tőle. Őt hallgassuk, még mielőtt mi megszólalunk. A mai modern kor sok ilyen Mártát termel. Felgyorsult az élet tempója. Valami belső nyugtalanság mindig hajszolja az embert. Sietteti, űzi, kergeti, de vajon hová? Hát a vég felé, a sír felé, mondják egyesek. Megnehezítjük magunknak az életet. Sokkal elfoglaltabbak vagyunk sem, hogy ráérnénk Isten szerint élni. Mai Márták, férfiak és asszonyok, mi a célotok a rohanó életetekkel? Ha meg tudna állítani Jézus, csak egy percre is az ő szavával, milyen jó lenne. Mert sok mindenért aggódtok, töritek magatokat, pedig hallottuk az alapígéből, egy a szükséges dolog. Mintha azt mondaná, elvész a te életed a sok minden közt. Hát nem veszed észre, hogy már rég nem te vagy ura a helyzetednek, hanem az uralkodik rajtad, ide-oda dobál téged, játszik veled, mivel azt a sok mindent, amiért töröd magad, nem tartja össze egy valami, az a bizonyos, szükséges egy dolog. Hát ezért széthull a sok, elveszíthetsz mindent, még akár önmagadat is, mert tényleg csak egy a szükséges dolog. A Jézussal való együttlét. És éppen erre az egyre nem ért rá Márta. Ezért korholja őt Jézus szeliden, de nagyon komolyan. És amikor Márta már elfáradt, odafordult Jézushoz, és számon kéri tőle azt, hogy miért nem rendeli oda maga mellé Máriát, hogy segítsen. Márta sajnálja önmagát. Lám, mennyi mindent csinál, lót, fut, szaladgál, és már alig bírja, miközben Mária csak ott ül karba tett kézzel, és mindent ő kell végezzen egyedül. Úgy érzi, hogy ő nem más, mint egy szegény áldozat. Mások önzésének, kényelmének az áldozata. Aztán egy adott pillanatban ki is tör, amikor Jézushoz így szól. Hát, Uram, nincs gondod arra, hogy magamra maradtam? Igen, hadd érezze meg Mária, hogy milyen igazságtalanul cselekszik vele. Mondja meg neki, Jézus, ez majd hatni fog, ez majd fájni fog neki. Igen, ezt akarja az ilyen ember, testvéreim, hogy fájjon a másiknak is. Aki mindig csak saját maga iránt érez részvétet, az szeretne a mások szívén, lelkén is sebet ütni. Nem az a baj, nem az a hiba, hogy Márta szolgál. Jó az, kell az, hogy készüljön el az ebéd vagy a vacsora. De az a hiba, hogy nem örömmel, nem jókedvűen, hanem keserűen, megbántódott értéssel szolgál. És ez a fajta bűn veszedelmes. A legbuzgóbb szolgálatot is megronthatja az a lelkület, amellyel végezzük, amelyik sóvárokba várja az elismerést és a dicséretet. És hogyha hiába várja, ha nem kapja meg, akkor
megkeseredik, megszomorodik, és csak úgy árad belőle a panasz, a szemre hányás, az ön sajnálkozás. Mit tesz Jézus? Gyengéden, szeretettel ugyan, de figyelmezteti Mártát. Tudja, hogy az életben sok mindenre oda kell figyelni. A szolgálat, amelyet végez, igenis hasznos, de ne feledkezzen meg arról, hogy csak a Jézus lábainál nyugodhat meg igazán az emberi szív. Ha valaki Isten világosságában akar élni, annak hallgatni kell előbb Isten ígének a szavára, amelyik mindig személyesen szólít meg minket. És hogyha cselekedni is akarjuk az ő akaratát, akkor nyitottnak és figyelmesnek kell lenni az ő beszédére. És még mit tesz Jézus? Védelmébe veszi Máriát. Azt mondja, ő a jobb rész választotta, amely el nem vétetik ő tőle. Kézenfekvőnek tűnik, hogy magunkat Máriával azonosítsuk. Vajon tényleg mindig így fordulunk Jézushoz? Nem azt mondjuk néha, most hallgass meg, Uram, mert beszélni akar a te szolgád. És akkor mondjuk a magunkét imádságunkban talán hosszú perceken át. Mária magatartása ennek épp az ellenkezője. Ő mindent félretesz, meg se szólal, csak figyelni akar az élő Isten igéjére. Figyelni, mert tanulni akar a Mestertől. Elcsendesedik, és kitárja a szívét. Felismerte a talán soha vissza nem térő alkalmat. És ezzel, mintha szótlanul lesz mondaná, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez pedig egy döntés. Ez pedig egy jó döntés, hogy ő Jézus Krisztust akarja hallgatni. Ő Jézust nem egy akármilyen vendégnek tekinti. Ő nagyon is komolyan veszi az ő személyét. Testvéreim, Krisztus nem a vendégünk akar lenni, mert az ember általában a vendégtől minél előbb meg szeretne szabadulni, hanem ő, ahol megjelenik, ott mint Úr lép fel. És aki Jézust Úrként, Messiásként fogadja szívébe, az ismerheti meg őt igazán. Azt tudja a vele való találkozást igazán értékelni. Azt tudja az ő szavait csodálattal hallgatni. Nincs feljebb való feladat, nincs áldásosabb szolgálat, mint Urunk szavára hallgatni, mint ráfigyelni, és mint neki engedelmeskedni. Testvéreim, minden Isten tisztelet áldott alkalom erre, a ráfigyelésre. Az embernek csendet kell tudni teremteni önmagában, egy belső csendet, a megbékélés csendjét. Mert a hallgatáshoz szükséges a csend, a megnyugvás. Mert így tud megnyílni előttünk az a tér, amelyben Isten hallható, meghallható. Készen kell állnunk arra, hogy legyen alázatunk. Előbb meghallgatni, és aztán kimondani, szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Hallgatni rá, kérni azt, hogy szólaljon meg. Mindez pedig, ha megvan, elvezet minket a cselekvéshez. Ahhoz, hogy tenni is tudjuk a hallottak által azt, amit Isten elvár tőlünk. Ezáltal továbbadva cselekvő szeretetben mindazt, amit az Úrra való figyelésben kapunk ő tőle. Egy szívvel és egy lélekkel kívánjuk magunk számára azt, hogy legyünk
képesek az elcsendesedésre, hogy legyünk fogékonyak a Krisztustól való tanulásra, és legyünk aktívak az ő dicsőségére végzett szolgálatban. Az Istennel való áldott csendben ad ő erőt a gyengének, felfrissülést a megfáradt embernek, nyugalmat a háborgó szívnek. Ott igazgatja hozzá a sok mindent, amit egy nap alatt el kell végezni az egy igazán szükséges dologhoz. Jól jegyezzük meg hát, testvéreim, hogy ha sok minden fontos dolog is van a mi életünkben, a legfontosabb ez, hogy figyeljünk Isten szavára, hallgassuk meg, hogy ő mit kér, mit vár el tőlünk, és cselekedjük az ő akaratát. Bízván abban, hogy Isten ebben a szolgálatban bizonnyal megsegít mindnyájunkat. Amen. Isten ígének szavára válaszolva, a 399. ének harmadik és negyedik verszakait énekeljük el. A 399. ének harmadik verszaka így kezdődik: csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz.

Istenünk, tele van a szívünk hálával, ígéd mai üzenetéért. Bevalljuk, hétköznapi életünkben sok-sok elfoglaltságunk miatt nem mindig tudunk rád figyelni. Pedig minden napot úgy szeretnénk elkezdeni, hogy belső szobám csendjében megköszönjük kegyelmedet, amellyel megtartottál minket és szeretteinket. Hogy aztán ígéd bíztatásával induljunk el végezni azt a szolgálatot, azt a munkát, amellyel te megbíztál minket. Kit a maga helyén, közben hol öröm, hol bámat ér. Észre sem vesszük, eltelik a nap. Estére aztán elfáradt a test is, a lélek is. Már nem igen tudunk rád figyelni. Nem baj, majd holnap mondjuk. Néha így telnek el a napok, egyik a másik után, hogy aztán jön a vasárnap, és az lesz a veled eltöltött időnek az alkalma. Köszönjük, hogy most itt lehetünk. Köszönjük, hogy még akkor is szeretettel fordulsz felénk, amikor olyan sok minden elvonja a figyelmünket rólad és a te szent ígédről. Magunkba nézve fáj érezni, tudni azt, hogy olyan sokszor elmúlasztottuk az alkalmat a veled való közösség keresésére. Mielőtt tőled kértük volna a szavakat, és milyen gyakran felejtettünk el imádságban hozzá fordulni döntéseink előtt, te mégse szemrehányóan mutatod meg nekünk a helyes utat, hanem szeretettel, nevünkön szólítva akarod lépéseinket vezetni. Előbb oda Krisztushoz, aztán a lélekből táplálkozva és erőt merítve tovább egymás felé. Imádkozunk azért, hogy segíts olyan bizonságtevő életet folytatni, amely arra is nyitott, hogy a te vezetésedet megéli a mindennapokban, hiszen ez a mi küldetésünk. Hálásak vagyunk azért, hogy ígédből megismerhettünk téged, már amennyire. A te szeretetedet, a te jóságodat, kegyelmedet, szabadításodat, ígéreteidet add, hogy a ránk bízott szolgálatban és a bizonságtételben helyt tudjunk állni. Fáj az, hogy sokak szívében még mindig indulat, bosszúvágy, gyűlölet van. Ezért kérünk, adj békességet a földön, adj békességet a családokba, a nemzetekbe, a népek között. Imádkozunk a gyászolókért, a betegekért, mindazokért, akik most szenvedést élnek meg, mert a szenvedés bezárja sokaknak a szívét, megkeményíti a lelket, és ilyenkor nehéz örömmel befogadni a beoltott ígét. Könyörgünk gyülekezeteinkért, könyörgünk egyházunkért, tarts meg jó atyánk mindnyájunkat hitünkben, küldetésünkben, a te dicsőségedre, Jézus Krisztus által, most és mindörökké. Amen. Bizalommal tárjátok fenn szíveteket Isten színe előtt elcsendesedve és magatokban imádkozva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményeire, aki gazdag lévén szegény élet mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem, hogy jövő vasárnap böjtfő vasárnapja, amikor is úrvacsoraasztással egybekötött ünnepi Isten tiszteletre hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait 9 órától. Ezt megelőzően pénteken délután 4:30 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletre kerül sor. Hirdetem azt is, hogy a március 15-i rendezvények ismertetéseként program füzet kerül kiosztásra az istentisztelet után. Március 16-áig lehet jelentkezni a Református Egység napjára Debrecenbe, amelyre május 24-én kerül sor. Ökumenikus női imanap lesz március 7-én, pénteken 18 órától a belvárosi unitárius templomban, és gyermek imanap március 8-án 10 és 13 óra között az apácai liceumban. És emlékeztetem a testvéreket, hogy az idén is lehetőség van arra, hogy a jövedelemadó 3,5%-ával támogassuk a gyülekezetünket. És végül, de nem utolsó sorban felhívom a figyelmet csak emlékeztetésképpen az Ágnus Rádió felkérésére. Adj havonta egy lehet az Ágnus Rádiónak. Hát ezzel a felkéréssel fordulok én is a testvérekhez. Külön perssel van kitéve az Ágnus Rádió számára. Adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten ígéje az Ágnus Rádió szolgálata által jusson-e azokhoz is, akik az Isten tiszteletre a templomba időskoruk, gyengeségük, betegségük miatt nem tudnak eljönni. Az adományokat előre is Isten iránti hálával köszönjük. Hirdetéseink után hitünk megvallására készülve a 481. éneket énekeljük el, annak mindkét verszakát. A 481. ének így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom.

Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük el a 90. ének első verszakát. Te benned bíztunk elejétől fogva.

az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 12-én, vasárnap az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket ezen a szép napfényes napon, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában meghallgathatják a nap áhítatát, majd istentiszteletet hallhatnak, amit ma rögzítettünk a Tóközi Református Gyülekezetben. Az igét Adorjáni László hirdeti, aki a Tóközi Református Gyülekezet lelkipásztora.

alján, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben az áhítatot hallgathatják meg, ami Deák Anita tolmácsol.

Mai áhítatunk címe: A mi közben járunk. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Zsoltárok könyve 121. rész, 2. vers. A nap áhítatának szerzője Karen Woodard, Egyesült Államokbeli testvérünk. Általában izgalommal nézek elébe minden új évnek, az új kezdetek lehetőségeinek. Azonban a 2014-es év első hónapja nem sok reménnyel kecsegtetett. 4 éves kisfiam, Ben, tehetetlenül feküdt a kórházi ágyon agysérülés miatt. Családunkban mindent áthatott a szomorúság és a reményvesztettség. Nem tudtuk, mit tartogat számunkra a jövő, vagy hogy Ben egyáltalán megélje a következő 24 órát. Képtelen voltam felülemelkedni kilátástalan helyzetünkön. Bár éreztem, hogy Isten ott van mellettünk a sötétségben, arra jöttem rá, hogy nem vagyok képes többre, mint egy kétségbe esett imát mormolni újra és újra. Istenem, kérlek, segíts! Nem sokkal ezután olvastam a Róma beliekhez írt levél 8. részének 27. versét. Aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. A lélek ismeri legbensőbb gondolatainkat, érzéseinket, szívünk vágyait, és közvetíti mindazokat helyettünk az univerzum teremtője felé. Amikor a leggyengébbek vagyunk, és már szavaink sincsenek, a lélek közben jár értünk. A lélek, mint állandó segítőnk, mindig ott van. A legreménytelenebb pillanatokban ez a fajta szeretet békével és reménységgel tölt el. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk szent lelked áldásáért, aki közben jár értünk a leggyengébb állapotunkban is. Ámen. Amikor nem találom a szavakat, a lélek közben jár értem. Üzeni Karen Woodard, Egyesült Államokbeli testvérünk, a mai nap áhítatának szerzője. Ma imádkozzunk azokért, akik súlyos agykárosodást szenvedtek.

A nap áhítatát Deák Anita tolmácsolta. Most az istentisztelet következik, amit ma rögzítettünk a Tóközi Református Gyülekezetben. Igét hirdett Adorjáni László, a Tóközi Református Gyülekezet lelkipásztora. A felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette.

A mi segítségünk, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek. Teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Dicsérjük Istent! A 16. Zsoltárt énekelve annak az első és a második versét. A 16. Zsoltár így kezdődik. Tarts meg engemet, ó én Istenem!

Hallgassátok, testvérek, Isten igéjét a Máté írása szerinti Szent Evangélium 19. részéből a 16-tól 30-ig terjedő verseket. Egyszer odament hozzá egy ember, és azt mondta neki: Mester, mi jót cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig így felelt: Miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. De ő tovább kérdezett: Melyeket? Mondta neki Jézus: Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mondta neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még én bennem? Mondta neki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és gyere, kövess engem. Az ifjú pedig a beszédet hallva elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak: Bizony, mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába. Ismét mondom pedig nektek, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket hallva felettébb álmélkodtak, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintve mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor felelt Péter is, mondta: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nekünk? Jézus pedig mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az emberfia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítéltek Izrael 12 nemzetsége felett. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, nőtestvéreit, atyát, anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mind az 100 annyit vesz, és örökséget nyer, örökség szerint örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Válaszoljunk az igére, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. Károsztatjuk magunkat és bűneinket.
igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld, és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részesei lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása után halljuk Isten kegyelmes válaszát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kettőszáznegyvenhatodik énekünknek első, második versét énekeljük. A 246. ének: Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét.

Imádkozzunk. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy szent lelkeddel itt vagy velünk. Folyamatosan. És nem csak most az Isten tiszteleten, hanem amikor hétköznapi dolgainkba bele vagyunk, temetkezve akkor is ott vagy mellettünk, velünk. Segíts most bennünket, hogy a te jelenlétedbe jobban bele tudjon kapcsolódni a lelkünk, és maradjunk is jobban a te közeledben, ezt, ennek a hiányát érezzük folyamatosan, és segíts bennünket arra, amit csak egyedül te tehetsz meg, hogy tényleg jobban hozzád kötődjünk, mind testestől, mind lelkestől. Köszönjük neked, hogy ma szólsz hozzánk, és segíts arra, hogy szent lelked lefordítsa számunkra az üzenetet. Értsük, és akarjuk azt, amit te nekünk tanácsolsz. Szeretnénk neked megköszönni hozzánk való végtelen türelmedet, hiszen nagyon sokszor makacságunkkal magunkat is akadályoztuk, de téged sokat bosszantottunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mégis itt vagy, és türelmesen segítesz bennünket tovább lépni, és kérünk téged, hogy add, hogy ez az alkalom tényleg tovább, feljebb hozzád vezethessen minket. Imádkozunk azokért, akik most itt nincsenek közöttünk, de téged keresnek ezen a délelőttön. Gyülekezet többi tagjaiért, az otthon maradottakért, akik kényszeredetten otthonról kell kövessék az alkalmainkat, és azokért is, akik a rádión keresztül próbálnak veled találkozni. Áldjad meg ezt a közösséget, úgy, hogy azt egyedül te tudod megtenni, bennünk és velünk. Amen. Isten igének a hallgatására 397. énekünk éneklésével készüljünk. A 397. éneknek az első, a 6. és 7. verseit énekeljük. 397. ének: hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.

Hallgassátok az igét Mózes 4. könyve 18. részének 20. verséből. Így szól hozzánk Isten igéje. Mózes 4. könyve 18. részének 20. verséből. Ezután ezt mondta az Úr Áronnak. Nem lesz osztályrészed, sem örökséged az ő földjükből. Én vagyok a te osztályrészed és örökséged Izrael fiai között. Ez Isten igéje. Azt tanítja az ige a római levélben, hogy a földi események példaként okulásunkra irattak meg nekünk, mert túlmutatnak mindnyájunkon, önmagunkon. És ilyen ez a kiragadott részlet is Izrael pusztai vándorlásának az útján, ami előtt az ígéret földjére belépnének. Azelőtt idegenek között éltek, és ez volt a nagy kérdés, hogy Istennel vagy nélküle akarnak-e élni. Akkor az egyiptomiak között lakó közösségnek hitük miatt is nehéz sorsa volt, mert egyre ellenségesebben kezelték őket. És amikor már nagyon szorongatták, akkor Isten nekik saját föld területről gondoskodott. Csak hogy oda el kellett menni, és azt el is kellett foglalni, nem csak úgy besétáltak. De mielőtt megkapnák az örökséget, mit mond Isten? Lévi törzse, te nem kapsz itt földet. Hogy néz neki ez a mondat például egy családi örökség elosztásakor? Mert ez erről szól. Te nem kapsz semmit, mondaná a szülő egyik gyermekének. Rögtön ugye rohannánk valamiféle ügyvédhez, vagy pedig mélységesen csalódottak lennénk. Ugye ismerős ez a csalódás? Én nem azt kaptam. És akkor itt jön egy fajta megindoklás, amit a másik, vagy amit úgy vártam volna, és így tovább. Emlékszem, hogy gyermekekként persze mindig valami finomra vágytunk, amikor szüleink jöttek haza, mindig így futottunk eléjük. Mit hoztál? Egyszer azzal vicceltek meg, hogy azt válaszolták, ugye nem jött elő semmi se a táskából, hanem hogy magamat. És pontosan ezt mondja most Isten Lévi nemzetségének, hogy én neked magamat adom. Nyilván, hogy ez az igevers tovább mutat a földi létnél. Én úgy mondanám, hogy olyan ez, mint egy lépcső, ebből a létből a másikba, az Istennel való együtt létbe. Vezető lépcső ez. És ezért is álljunk most meg egy pillanatra. Itt ugye ebben a mi mostani világunkban mi nagyon földhöz ragadtak vagyunk, és ezért jó, hogyha egy kicsit úgy ma reggel felébresztjük önmagunkat, hogy meddig látok? Lefele, ugye csak ide a földig, vagy pedig felfele is tudok nézni, és messzebbre látok Istenig. Mert ezt mondja ez az ige, hogy Isten, én vagyok a te örökséged. Tehát csak földi terveim vannak, és itteni céljaim, amit szeretnék elérni, vagy pedig, ahogy énekeltük, az utam a mennybe vezet. A cél ugye Egyiptomból, az ígéret földje fele, ugye ez is egy jelképes mondat, vagyis megnevezés, mert nem csupán a földet jelképezte, hanem tulajdonképpen Istent magát.
A földön is, most is, az ígéret földjén is, majd akkor is együtt lenni Istennel. Ez a Szentírásnak az alaptémája. Együtt Istennel. Ugye ezzel indul az Édenkert, ezzel fejeződik be a Jelenések könyve is. És végig mi a téma? Isten országa, vagyis Istennel együtt. Teremtéskor is mit látunk? Együtt van a család. Ez az alaphelyzet. Együtt a család. Bárhonnan nézzük. Ha a földről nézzük, akkor azt mondjuk, igen, a család az igazi fészek. Itt indul el az élet, és ott jó az élet, a családban, nem pedig árván. És az összes ugye idealizált fotót, amit meg szoktunk osztani, a családról vagy az állatainkról, pontosan ez a kedves otthon érzés és a csibe kotlóképek és hasonlók. Ha pedig a mennyből nézzük, akkor mit látunk, hogy az Atya Isten együtt van az ember gyermekével itt, a Földön. És persze nem csak a Földön akar együtt lenni. Mi volt ez a lakás? Az Édenkert, a legszebb kertje. Az Édenkert egyébként a perzsa hagyományból vagy gyakorlatból van ide beemelve, ahol a királynak volt egy külön fantasztikus kertje, ahova csak azok léphettek be, akiket ő meghívott. Én, mint gyermeke a királynak, ebben a kertben járhatok, kelhetek együtt az én király Istenemmel az ő fantasztikus, gyönyörű kertjében. És ide vár, ide hív most bennünket is vissza, mindenkit, ahogy egyébként mi ezt gyakoroljuk itt a Földön, hiszen mi a szülőnek a vágya, hogy legyen már megint itthon a gyermekem, aki ugye elköltözött messzi távolba, és jaj, de jó, hogy hazajön. Ezt mondjuk ki, amikor imádkozunk, hogy miként a mennyben, együtt, aként a földön is. És Jézus ezzel világossá teszi, hogy ami mennyi atyánk nem mondott le rólunk a tőle elkódorgott és ellene kamasz módon fellázadt gyermekeiről. Nem ezt mondja Mózesnek is, hogy mindent úgy kell elkészíteni itt a földön is, berendezni az Isten idéglenes otthonát, a szent sátort, mert az tulajdonképpen az Édenkertnek a kicsinyített mása, a szent sátor, majd a templom, ahol ki lakik? Isten. Kivel lakik együtt Isten? Az ő gyermekeivel, az ő szolgáival. És itt érkezünk vissza a Lévihez, kik szolgálhattak, járhattak, kelhettek, mint bennfentesek Istennek a házában, a szent sátorban vagy a templomban. Csak a léviták, a lévi törzsének a fiai. Ők voltak a családtagoknak a jelképei az akkori Izrael számára. Míg a másik csoport, akik földterületet kaptak, ők egy kicsivel távolabb laktak a sátortól, és mindig fel kellett zarándokolni, gyalogolni hosszú úton keresztül, mint amikor ugye hazautazik a gyermek és találkozik a szülővel. Ezért mondja Isten Mózesnek, hogy minden pontosan arra mintára készíts el, amit én neked mutattam a hegyen, vagyis odafönt az isteni minta elképzelés kell a földön is megvalósuljon. Érthető tehát most már gondolom, hogy ezért nem kap Lévi törzse földi örökséget, mert őket Isten példaként, jelképként akarja felmutatni az örök emberiségnek, hogy az, aki a házban lakik, nem ment el itthonról, együtt van a szüleivel, azért a házban mindent használhat, amit az apja, az anyja is használ. Együtt laknak, együtt használják azt az épületet, azt a területet. Az a gyermek viszont, aki
kikérte a részét, vagy még nem kapta meg, de elment távol ebbi vidékre, az nem használja minden nap a szülői háznak az összes felszerelését és darabját. Na most, egy kicsit térjünk vissza ahhoz a szóhoz, hogy örökség. Örökség, a magyar szavunk milyen szépen mondja, valami, ami örökre megmarad. Ezért tanít bennünket Jézus testvérünk így, Máté 6:19, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket itt a földön, hanem ugye ott, ahol nem eszi meg a rozsda, a mó és a tolvaj nem tudja elvenni tőlünk. Vagy Máté 19:21, még tovább lép Jézus, mondja a gazdagnak, add el minden vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, kincsed lesz a mennyben, és gyere, kövess engem, mert Jézus hova megy? Oda, a mennybe. Vagy a másik földhöz ragadnak, mit mond? Lukás 12:20. Bolond, éjjel elkérik a te lelkedet tőled, és amiket készítettél, kié lesznek. És Pál apostol testvérünk 1 Korintus 15-ben milyen világosan magyarázza, állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Természetes, tehát így ebben a felszerelésben, és azzal, amit itt a földön gyűjtöttünk, nyilvánvaló, hogy oda át nem lehet átmenni, átvinni semmit. Viszont a lelkemben van az, ami tovább megy, és az öltözik újra mennyei ünneplő ruhába a feltámadott testbe. Ezért mondja Isten, hogy szabadulj meg, amitől csak lehet. És persze a legelső, amit el akar venni, kér tőlünk, ami drága, megváltunk. Az a legpiszkosabb tulajdonunk, ami hibáink és bűneink. A legelső, amitől gyorsan meg kell szabadulnunk, a legsürgősebb, és ugye ezért van az, hogy amikor ide belépünk a templomba, belenézünk az Isten ige tükrébe, mi az első dolgunk, hogy megvalljuk a bűnénket, letakarítjuk, leseperjük magunkról azt, ami piszkos. Más templomunkban ugye van az a bizonyos szentelt víz jelképe annak, hogy meg kell mosdani. Ahogy belépek a házba, igyekszem nem sáros cipővel betrappolni, hanem tisztán belépni. Aztán így tovább tisztulok. Ezért van az, hogy annyira fontos, hogy én készüljek arra, hogy majd lesz egy nagy átöltözés, és itt minden hátra kell maradjon. Ezért gondolkodjunk el egy pillanatra, és én azért is hoztam ezt az igét nektek, mert az elmúlt időben ezek a kérdések foglalkoztattak. Isten elém hozta, és gondoltam, hogy megosztom veletek, mert én is megtorpantam, és feltettem a kérdést magamba, mert hát persze, hogy hajtunk a földi dolgokért, és nagyon meghatározzák az életünket. Lévi törzsének ugye nem volt föld öröksége, de házakat kaphattak, azokat birtokolhatták, de többet nem, és Isten tartotta el őket a tizedből, vagyis Isten tenyerén éltek. De hogy élek én tehát? Hogy készülök arra, hogy egy lépcsővel majd feljebb léphessek? Vagy egyáltalán készülök? Érdekel, foglalkoztat engem a tovább, vagy ugye, ahogy mondja Pál apostol, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, csak azt kérem tőlem, Jézusom, segíts meg, hogy ma is nem tudom, mit csináljak, és azt oldjam meg, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha csak nekünk arra kell Krisztus, hogy itt jól menjenek a dolgaink. És ha nem mennek jól. Ezért gondolkodtam el azon, hogy vagyok én ezekkel a dolgokkal. Biztos vagyok-e abban, hogy van-e nekem örökségem?
Nem csak az, amire itt számítok a Földön, hanem az, ami tényleg örök, amit Istentől kapok. Hogy mondta ezt Jézus? Isten országa benned van, és te Isten országában vagy. Ugye ez úgy egyszerűbb elképzelni, hogyha a gyermeket a házban, a szülei mellett látjuk. A léviták, ugye mondtam, ott járhattak, ahol már senki, a templom belsejében, mint a családtagok, minden úgymond számukra nyitva volt. Míg a többiek, ők voltak az úton levők, akiknek utat kellett megtenni ahhoz, hogy megérkezzenek Istenhez. Lévi nemzetsége a megérkezetteket, az Istenhez hazaérkezetteket jelképezte, míg a másik 11 törzs az úton levő testvéreknek a közösségét jelképezte. És ezért kérdezem én magamat, és téged is, mert ebben a kettősségben élünk, hogy egyrészt otthon érzed magad Istennél, otthon tudod magad, vagy csak idegenként nézelődsz az ő világában, vagy a Bibliát is úgy olvasod, hogy hogy kívülről, nem hogy kívülről tudom, hanem hogy kívülről látom. Jó lenne kívülről tudni. Vagy magadat távolinak érzed Istentől. Jaj, én olyan vagyok, mint egy messzi vándor, aki azt se tudom, ugye, folytatjuk, hogy örök életem lesz-e. Hogy lesz-e örökséged? Hát kérdezi ezt egy gyermek a szüleitől? Hiszen jár neki az örökség, nem? Mikor veszítjük el az örökséget? Hát amikor kitagad a szülőnk belőle. Lehet ilyet, Isten megtesz, ilyet nem. Hanem a másik az, amikor én mondom azt, hogy amit a tékozló fiú is, hogy apa, már nem bírom kivárni, hogy meghalljál, add ide az én részemet, és viszlát. Mennyire érzem magam tényleg, és tudom magam, mert itt az érzésen lépjünk túl, sokszor nem érezzük magunkat, de tudom-e magamról azt, hogy Isten családtagja vagyok? Segít néhány bizonyságtétel. Dávid, 16. Zsoltár. Az Úr az én osztályos részem és poharam. Vagy a 72. Zsoltárban ugyancsak ő mondja, irigykedve nézi a jól menőknek a sorsát itt a földön, és ezzel fejezi be, ha elfogyatkozik testem és szívem, szívem kősziklája, és örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Vagy Máté 19.27 felelt Péter, mondta neki, mi elhagytunk mindent, mi lesz nekünk, és mit válaszol Jézus? Aki elhagyta házát, fitestvéreit, nőtestvéreit, atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, szántóföldeit, az én nevemért, ezt pirossal kell aláhúzni, mint az száz annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet. Világos beszéd? Na most az a kérdés, tehát, hogy számít ez nekem, neked most? Foglalkoztat-e ez a fajta örökség? Készülsz-e rá, és valóságként kezeled-e? Mert milyen is, hogy a gyermek idősödik a szülője, és gondolkodik, ha meghal, akkor majd én öröklöm ezt, vagy azt. Vagy ugye vannak ilyen édes gyermek elszólások, a kicsik szokták megtenni, biztos ti is hallottatok ilyet a tieitektől, hogy ugye a nagymama, hogyha meghalsz, akkor ugye ez az enyém lesz. Már is ugye kinézi magának, hogy mi kell, és el is mondja. Szabad ilyen szemtelenül Istennel beszélni, és mondani, hogy ugye ez az enyém lesz. Vagyis ez már az enyém. Csak még ki kell várni, ameddig hozzám juthat, jog szerint is. Na most a tékozló fiú, mint mondtam, nem bírta kivárni. Neki most kellett minden, most minden, ugye, magunkra ismerünk. És elment a tékozló fiú, de benne maradt egy pici magja a lelkében Isten otthonának. És ez a magocska irányította haza. A mag tudja az irányt, tudjuk jól, hogy merre van fel és le.
És nőtt benne ez a mag nagyjá, hogy olvasok az igéből, Isten országa olyan, mint egy mag, amelyik nagyjá nő abban, akiben elvetik és gyökeret ver. De meg kell várnom, még Isten szinte erőszakkal levetkőztet és elveszi az egészségemet úgy darabonként, ameddig ezt-azt el kell engedjek. És ugye akkor legvégén van az a pillanat, amikor Isten levetkőztet mindentől, és ahogy mondjuk is, hogy semmit sem viszünk innen ebből a világból el, hanem tényleg mezítelenül megyünk tovább. Vagy pedig már most tudom hittel azt énekelni, nem várom meg a halálom óráját, hogy kezdem magamat erre tanítani, hogy jövök semmit sem hozva, keresztet befogozva. Mondtam az előbb, hogy az elengedést kell gyakorolnunk. Az első ugye, amit a bűneinkkel teszünk meg, és utána pedig egy csomó minden, ami minket ide köt. Nagyon sok minden köt ide. Érdemes egy kicsit gondolatban végigfutni és leltározni, hogy mi mindent nem szívesen adnék tovább. Jézus mondja, hogy szabadulj meg minden kötöttségettől, és gyere, kövess engem. Ezért ne várjuk meg, ameddig Isten levetkőztet. Ott van a Jeremiás síralmai könyvében az a döbbenetes, de igaz felismerés, amikor ugye mindent elpusztítottak a templomot, az országot kiürítették, akkor így sír és vall a prófétán keresztül a hívő ember. Síralmak 3.24, az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, ezért benne bízom. Valamikor Isten tényleg erőszakkal eltép valamit, és azt tudom, hogy nagyon fáj. Mert néha leckék kemények. Miért? Azért, hogy készítsen az igazi nagy elszakadásra, ami örvendetes. Pál apostol ezt leckeként adja fel nekünk, 1 Korintus 7. Akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak az ábrázata is. Érdemes ezt a részt megkeresni, 1 Korintus 7. 30. vers környékén. Mikor ezt olvastuk a szőke testvéri közösségünkben, így neveztük el, hogy ez a mintha elmélete, hogy úgy élni itt, mintha nem volna már semmi, semmim. Se házam, se családom, sem egészségem, semmi, mintha semmi sem volna az enyém. Tényleg így van, semmi sem az enyém. Tudok-e így élni, mint Lévi törzse, akinek, mit mond Isten, ilyen durva ez a mondod? Magamat hoztam neked. Elég ez? Tényleg, hogyha semmi nem lenne, ugye nézem néha csodálkozva az utcán lakó embereket, hogy lehet így élni? Jézus ezt csinálta nagyjából, nem volt saját otthona. Kiderül, hogy pénze sem igazán, hiszen a hal szájából kellett ki halászni a kötelező adót a templomhoz. Állandóan vándorként élt, járt, és teljesen Istenre bízta magát, ezzel is csúfolják ott a keresztül, na Istenre bízta magát, na lássuk. Tehát nyilvánvaló volt az akkori közösség előtt, hogy Isten függő élete van Jézusnak. Azt, amit elmondtam itt Lévi törzséről, azt Jézus élte meg a legtökéletesebben.
És Jézus tanítványa én és te kellene legyél. Mondhatnám így is a családban a kisgyerek, aki ugye utánozza a nagyokat. Én vagyok a legkisebb a mi családunkban, én már csak tudom, hogy mennyit próbáltam utánozni a nagyokat. Néha rá is fizettem, mert hát túl sokat akartam. De nekünk Jézus utánzóivá kell formálódnunk itt ezen a földön, és ne várjuk meg azt, ameddig Isten erőszakos módon belenyúl az életünkbe, és elveszi ezt is, azt is, hogy na szokjad és tanuljad, hanem kezdjük el mi magunk azt, hogy ezt is elengedem, azt is. Aztán itt is említettem már, de ha nem, annyi baj legyen, ha igen, úgyis jó. Édesanyám egyszer egy adott pillanatban, amikor ugye megnyíltak ezek az új gazdag üzletek, a korábbi nincs semmi a polcokon korszak után, akkor bement az üzletbe, és kijött boldogan, azt mondja, hogy bementem, körülnéztem, ez se kell nekem, az se kell nekem. Igen, így is lehet járni ebben a világban, hogy boldogan körülnézünk a világ nagy polcain, és azt mondjuk, hogy nekem ez sem kell, az sem kell. Erre akar Isten elvezetni, hogy a lényeg maradjon meg, hogy nekem Isten kell igaziból. Isten atyánk erre hívott, haza minket magához, hogy ilyen legyek, mint a lévita, Isten házának a lakójaként, ahol járhatok, kelhetek, semmi se az enyém, és mindent használhatok, akkor lett a baj, amikor kiszakította magának az atyai vagyomból a külön részt, ugye az a bizonyos tékozló fiúnak nevezett mindenkori ember. Az az igazi, amikor együtt használjuk az atyával. És ha Jézusé vagyok, ugye ezt vallottuk, hogy Heidelbergi Káti első kérdésével, hogy akár élek, akár halok, Jézusé vagyok, akkor lévita vagy, akkor Istené vagy, akkor Jézusnak az úgymond kisebbik testvére vagy, Isten otthona a te otthonod, Isten dolgaival foglalkozol, úgy beszélsz te is, mint a te atyád, a te beszéded is elárul téged, ismerős ugye ez a mondat. És hogyha nincs semmid, akkor sem vagy szegény, mert minden, ami az atyáé, atyádé, a tied is. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igéjére, és a 406. énekünknek első és második versét énekeljük. 406. énekünk, te benned bízni, ó áldott Istenség!

Mennyi édesatyánk, beismerjük, hogy nehéz nekünk a mennyben félretett örökséget valóságosnak látnunk. Segíts, hogy jobban megragadjuk ezt hittel, és jobban merjünk szabadban bízni, hogy a mostanihoz képest, amit te nekünk elkészítettél, azt elképzelni sem lehet földi értelmünkkel. De köszönjük neked azt, aki a legbiztosabb, Krisztus, akiben belekapaszkodhatunk, akiben nekünk mindent becsomagoltál, és olyan, mint egy horgony, amelyik biztosan tart. Segíts minden nap jobban megváltónkba kapaszkodnunk, és köszönjük, hogy ő jobban tart minket, mint hogy mi az ő kezét fogjuk. Áldott légy ezért a segítségért, és kérünk téged, növeld bennünk az irántad való ragaszkodást, a bizalmat, és azt, hogy jobb példái legyünk itt a földön mások számára is annak, hogy mi a mennyei örökségre számítunk, azért küzdünk, azért tartunk is, azért szenvedünk is inkább, azért mondunk le és engedünk el sok mindent örömmel, mert tudjuk, hogy sokkal jobb vár reánk. Kérünk, hogy vedd ki a szívünkből a sunyi számítgatást, hanem segíts arra, hogy bennünk az igazi hozzád való ragaszkodás maradjon. Akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy itt, mint a megváltó a kereszten, mindent elveszített. Köszönjük neked, hogy így hozhatjuk eléd bajban levő testvéreinket, hogy segíts nekik. Imádkozunk azokért is, akik a reménységüket elveszítették, vagy veszítgetik. Könyörgünk betegeinkért. A te hatalmad legyen velük. És taníts minnyájunkat, hogy megpróbáltatásaink között is, ne le, hanem fel is tudjunk nézni. Köszönjük neked, hogy mindenben is, abban is, amit nem tudunk kérni és rosszul kérünk, segítségünkre vagy szüntelenül a lélek által is. Köszönjük neked, szent lelkedet, akit nekünk adtál, és megnyitjuk ma is szívünket előtted, Urunk. Jöjj, hogy beteljesedjünk veled. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a múlt vasárnapi istentisztelet perselyes adománya 796 lej volt, az Agnus Rádió támogatására 133 lej érkezett. Emlékezzünk Isten jó
téteményére, hogy gazdag lévén szegény élet érettünk, és bízunk abban, hogy ahány olajos korsót kiteszünk elé, neki gondja van arra, hogy megtöltse. Egyúttal a testvéreknek figyelmébe ajánlom, és kérem is, hogy a most is jelen levő, ugyan a mikrofonjaink keresztül jelenlevő Agnus Rádiót másoknak is ajánlják mindennapi kenyérként, különösen azoknak, akik otthonról nem tudnak már kimozdulni, de természetesen másoknak is. Most pedig visszatekintve, gondolva a hallott igére, a 422. énekünket énekeljük, annak mindenik versét, 422. ének: boldogok, akik lelki szegények.

Valljuk meg hitünket a Heidelbergi KT első válaszával. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezután ő ne

éljek. Amen. 313. énekünket énekeljük az Úristen az én reménységem. 313.

0: Az elmúlt percekben az Isten tiszteletet hallhatták, amit ma rögzítettünk a Tóközi Református Gyülekezetben. Igét hirdetett Adorjáni László, a Tóközi Református Gyülekezet lelkipásztora. A felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Ézsaiás próféta könyve 25. részének 4. verse. Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Máté írása szerint való Szent Evangélium 2. részének 19. és 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 12-én, vasárnap az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket ezen a napon, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Ebben az órában vasárnapi beszélgetés rovadunkat hallgathatják meg. Mai műsorunkban a Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programot ismerhetjük meg közelebbről, illetve a dokumentációs tárát. Vendégünk Kocsis Tünde, a színház edukatív programjaiért és a dokumentációs tárért felelős munkatársa. A szerkesztő Ungvári Szende. Ezzel várom Önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a Kolozsvári Állami Magyar Színház kulisszái mögé látogatunk el. Két a színház működésének fontos területét ismerjük meg közelebbről. Az Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programot, valamint a dokumentációs tárat. Vendégünk Kocsis Tünde, a színház edukatív programjáért és a dokumentációs tárért felelős munkatársa. Egy színházi előadás sok kérdést vethet fel, de ritkán van idő vagy alkalmunk, hogy közösen beszélgessünk róluk. Erre épül a Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programja, amely immár 10 éve segít a résztvevőknek abban, hogy az előadásuk élményét közös gondolkodássá alakítsák. A foglalkozások célja, hogy a színházi élmény ne érjen véget a tapsnál, hanem párbeszédet indítson el a résztvevők között. A következőkben erről beszélgetünk Kocsis Tündével. Üdvözlöm a stúdióban Kocsis Tündét, aki a Kolozsvári Állami Magyar Színház edukatív programokért és dokumentációs táráért felelős szakembere, mondhatni így is. Az első kérdésem az lenne, hogy az Eszik vagy Isszák ugye már több éve működik. Először is kinek volt az ötlete, hogy egy ilyen edukatív programot elindítsanak a színházba, illetve mi volt a célja, és honnan ered ez a megnevezése?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, én színházpedagógusnak tartom magam. Ez egyelőre Romániában egy elég ritka szakma, mert hogy nincs is ilyen állás, hanem irodalmi titkári posztra vagyok felvéve, de már amikor 7-8 évvel ezelőtt alkalmazottja lettem a színháznak, akkor már azért hívtak, hogy ezt az Eszik vagy Isszák színházpedagógiai programot koordináljam, és a csoportokat is vezessem. 10 éves ez a program, és jóformán tudtom a Romániában az egyedüli. Több szinten egyedüli, egyrészt az, hogy egy folyamatosan működő programról beszélünk, és most már olyan 6-7 éve a színház összes előadásához, bármelyik előadásához igényelhető, és jóformán bármilyen korosztályú csoportnak nyilván a megfelelő korhatárokat betartva. Deák Katalin teatrológus kezdeményezte egy magyarországi mintára. Magyarországról tudni kell, hogy egy színházi nevelési programokban nagyon gazdag országról beszélünk. Ez egy olyan terület, amelyben rengeteg nagyon más műfaj működik, és nagyon érdekes, különleges műfajok vannak, például színházi nevelési előadás, ide tartozik az osztálytermi vagy tantermi dráma, ami szerencsére Erdélyben már elég gyakori a színházaknál. Tehát, hogy vannak próbálkozások, kísérletezések több színháznál, de az, hogy egy folyamatosan igényelhető program legyen, ráadásul a miénk egy specifikusabb, önismereti jellegű programról van szó, amelyek felkészítő és feldolgozó foglalkozásokat kínálnak az előadások körül. És alapvetően ez az egyik munkám. Nagyon-nagyon sokrétű, mert a szervezéstől elkezdve a lebonyolításon át az elszámolásig, jelentésírásig, tehát nagyon sok rétege van. A programnak a kezdeményezői lényegében azt érezték, hogy valami többet kell csinálni a nézőkkel, és főleg a fiatal nézőkkel. Én is most, mióta ebben a programban dolgozom, azóta lényegében tényleg olyan 90-95%-ban osztályközösségekkel, diákcsoportokkal dolgozunk, egyetemistákkal is, csak ott jóval nehezebb dolgunk van, mert nincs az az osztályfőnök, akit megszólíthatunk, és aki hozza az osztályát, hanem már jóval szabadabb, és másképp szerveződnek az egyetemek, úgyhogy ritkábban tudok egyetemistákkal dolgozni, de idén például a kémia szakosokkal, a geológusokkal és a tanítóképzősökkel sikerült. Rendszeresebben találkozom a teatrológusokkal, de például a színisekkel is nagyon-nagyon ritkán, úgyhogy tulajdonképpen tervezek elindulni a tanárok felé a színművészeti főiskolán, hogy ne végezzék el úgy a színit az egyetemisták, amíg legalább egyszer nem tapasztalták meg, hogy ez miről szól. És tulajdonképpen ez azért is fontos nekik, mert ugye a színházak nagyon telítettek, és nem valószínű, hogy mindenkinek színészként a munkája lesz, úgyhogy nem árt nagyon sok felé szétnézni, hogy még mit lehet kezdeni. Természetesen egy színművészeti diplomával nem lehet ezt a fajta munkát végezni. Ehhez egy kicsit speciálisabb képzésre, vagy legalább beletanulásra is szükség van. De most már Romániában 2-3 olyan lehetőség is van, hogy tovább képződjenek ezen a téren, bár még ezek is elég gyerekcipőben vannak ezek a képzések. Itt Kolozsváron van 2 mesteri, és Bukarestben van még, azt hiszem, hogy alapképzési is, és mesteri is, de azt mondom, hogy az a típus, amit mi itt Kolozsváron csinálunk, ezt nem tanítják még sehol, mert lényegében ilyen önismereti csoportmódszerből alakítottuk ki, és adaptáltuk a játéktípusokat. De nekem például most van olyan 5-6 fiatal, akit magam mellé vettem, és nagyon korlátozott az ő életük is, hogy mennyire fér bele az, hogy együttműködjünk, meg az én lehetőségeim is néha, és a színház csak minimálisan tudja őket honorálni, de azért próbálok nyitni fiatalok felé, és én is nagyon sokat tanulok, és frissülök úgymond általuk, hiszen ők is egy-egy játékcsomaggal, tudáscsomaggal érkeznek, vagy egyáltalán az, hogy párban vezetünk, más a dinamika, jobban kell egymásra figyelni, egymásra hangolódni. Én nagyon szeretek párban vezetni, és főleg, ha meg tudjuk adni a módját, és igyekszünk megadni, hogy jól felkészülni, megtartani a csoportot, és feldolgozni, kiértékelni, hogy mik mentek nagyon jól, miben kellene változtatni. Mert hogy ezek mind olyan típusú foglalkozások, hogy ha meg is van előre egy forgatókönyv, akkor is mindig alakítunk és frissítünk. Tehát lényegében a váz, a gerinc van meg, de az, hogy épp milyen játéktípusokat választunk, az nagyon sok mindentől függ.
0: És akkor eszik-e vagy iszák? Ez az elnevezés honnan ered?
1: Őszintén szólva nem tudom, mert erre nem tudtak nekem se válaszolni, de Katalin és Kovács Kinga, aki akkor programigazgató volt, ő támogatta Katikát ebben a kezdeményezésben, és ez találódott ki, de szerintem nagyon jó. Tehát én nagyon meg vagyok vele elégedve. Egy kicsit már problémásabb volt lefordítani más nyelvekre. Románul úgy hangzik most, hogy kucsesse mănâncă. Ez egy ilyen román kifejezés, ami talán egy picit hasonlít. De angolul még mindig nem vagyok meggyőződve, hogy a legjobb módon fordítottuk. What's it all about? Vagy valami hasonló. De még lehet, hogy... Szerencsére úgy olyan nagyon nem kellett még más nyelveken használni, bár nekem már nagyon régóta tervben van, hogy románul is, sőt, már a kezdeteknél is, akkor többen voltunk, mind külső munkatársak voltunk. 2015 őszén, amikor indult, akkor Katika szervezte, és voltunk vagy 5-6, akik külső munkatársként bedolgoztunk. Most én szervezem is, tartom is, és van 3 külső munkatársam. És volt egy kolléganőm az elején már, akinek nagyon jó nyelvtudása van, és ő már mondta, hogy ő nyitott arra, hogy román csoportot szervezzünk. De aztán valahogy ezek a kezdeti személyek úgy kimaradtak, hiszen mindenkinek állása volt, többnyire egyetemi tanárok voltak, de ilyen pszichodráma végzettséggel, tehát önismereti csoportvezetői képességgel rendelkeztek többen. És ő szívesen vezetett volna, de nem volt alkalom, hogy román csoportot szervezzünk. És most is úgy van, hogy annyi magyar osztály van, és annyi munka van lényegében csak a magyar közösségekkel, hogy ha csak ezt csinálnám, és nem lenne mellette más típusú munkám a színháznál, akkor is teljesen lefedni a munkaerőmet, időmet, a magyar közösségekkel, csoportokkal való munka. Viszont már csak úgy a magam szárnyai próbálgatása véget mindenképp fogok majd valamilyen román csoporttal is dolgozni, és az tényleg különleges lenne, és jó volna, hogyha nyitnánk a románok felé is, mert szerencsére a Kolozsvári Állami Magyar Színház éppen, hogy egy olyan színház próbál lenni, amely a nyelvi korlátokat át szeretné lépni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon időszerű és korrekt, tehát a mai világban, és a fesztiváljaink is erről kell szóljanak, úgyhogy most épp azon gondolkodom, most ősszel lesz a 10. Interferenciák Fesztivál, és hogy már javában szervezzük. Tehát most áll össze a program, én az elmúlt 9 interferenciáknak a közleményeit, nem is közleményeit, hanem a kritikákat és a riportokat olvasom, hogy ilyen sajtószelekciót, visszatekintést végezzünk, és most gondoltam, hogy milyen jó volna, hogyha tartanék a fesztivál előadásaihoz is, a fesztivál résztvevőinek, nézőinek valamit angolul. Úgyhogy ez egy jó lehetőség lenne. És az interferenciákon régebb az első 3-4 fesztiválon voltak is workshopok. Mindenféle zenével, mozgással, játékkal kapcsolatos workshopok, úgyhogy a fesztivál jellegétől sem volna idegen, bár az elmúlt fesztiválokon ez visszaszorult.
0: Sokan ugye úgy gondolják, hogy a színházi élmény és az előadás a függöny legördüléseivel véget ér, viszont például nálam is személy szerint voltak olyan előadások, hogy tehát hazafele menet, és még otthon is rengeteget gondolkodtam az előadáson, mert hogy annyira megérintett. Volt, amikor egy hét múlva is, például itt a Kolozsvári Színházba a Kalucsni hatott ennyire, és akkor még ugye nem tudtam, hogy vannak ilyen foglalkozások, viszont akkor szerintem jó lett volna egy ilyen levezető programra elmenni, hogy tudjam kitárgyalni, hogy miről szólt az előadás, és hogy mennyire megérintett, mivel igazából nem látták az előadást a barátaim, ezért nem tudtam megbeszélni senkivel, ezért így magamban tartottam, amit gondoltam. És szerinted mit adnak hozzá a felkészítő és a feldolgozó foglalkozások az előadásokhoz, és ezeket hogyan kell pontosan elképzeljük?
1: Ezek ilyen másfél-két órás foglalkozások, zárt csoportban zajlanak, ami azt jelenti, hogy egy csoportról van szó, de nincs ilyen kimenés, bejövés, tehát aki ott van, az ott van végig. És a felkészítők azok tematikusak. Én általában, miután megnéztem az előadásunkat, összeírok olyan 10-12-15 témát, ami benne van az előadásban, és ezt elküldöm, vagy elviszem az iskolákba, az osztályfőnökökhöz, és akkor, mikor döntés születik, hogy melyik előadásra jönnének el, akkor ők választanak ezek közül a témák közül, és lényegében a felkészítő, tehát ilyen témacentrikus, maga a szerepjáték, ami benne van a felkészítőben, az saját élményű. Az azt jelenti, hogy felidézünk, mármint a résztvevők, olyan élethelyzeteket, amik ahhoz a témához kapcsolódnak, és azzal játszunk, azokkal dolgozunk. Ez az önismeret ettől a szótól és ettől a jellegtől sokan tartanak, félnek, félreértik. Itt nem pszichodrámáról van szó, tehát nem megyünk vissza a gyerekkorunkba, nem gyógyítunk meg senkit. Tehát ezek olyan szintű foglalkozások, amik maximális biztonságban zajlanak. Nekem ez nagyon kötelességem is, hiszen nem tehetem ki egyik gyermeket sem annak, hogy az osztálytársai piszkálják vagy bántsák. Viszont valóban egy létre kell hozzak egy nagyon biztonságos, bizalomteljes és nagyon fegyelmezett keretet, amikben ők bátran megszólalhatnak és játszhatnak szabadon. Tehát ezért mondom, hogy ez egy szakma, nagyon-nagyon sok apró része van, és néha én is annyitra rácsodálkozom, hogy mennyi olyan része van, amit nem is tudatosítok, mert már sok év alatt úgy benne van, például, hogy milyen fontos, hogy nagyon pontosan és precízen fogalmazzon az ember. Most így a bedolgozó kollégákkal látom, hogy nem egyértelmű az elején, hogy pár szó nagyon félre tud vezetni a játékot, és ha a játék más irányba ment, akkor te nem érjed el a célodat, például egy ráhangoló, bemelegítő játékkal, akkor nem arra hangolod őket, amire szeretnéd. A lelkük, vagy a testük, vagy bármi másra vannak felkészülve, mint amit utána kérsz tőlük. Tehát, hogy nagyon komplex és nagyon gyönyörű ez a szakma tulajdonképpen. A feldolgozó az viszont már kimondottan az előadáshoz kapcsolódik. Az előadásban látott helyzeteket, szerepeket játsszuk tovább tulajdonképpen, de ennek is egy nagy egymásra hangoló. Tehát az osztályközösségek ugye kész közösségek. Én bemegyek egy csoportba, aminek megvan a dinamikája, és nekem ott nem az a feladatom, hogy ott nagyon ismerkedjenek egymással, hanem az a feladatom, hogy megismerjem őket, hogy ők milyen közösség, mennyire bíznak meg egymásba, mennyire könnyen nyitnak, mennyire pontosak, mennyire fegyelmezettek, és meg kell értsem, hogy például mennyire klikkes az az osztály, vagy nem tudom, akkor szét kell nyissam ezeket az összecsomósodott gócokat. Egy felnőtt csoportban ott általában nem ismerik egymást, akkor ott jóval nagyobb hangsúly fektetődik először az ismerkedésre. Tehát, hogy mindig vannak ilyen lépések, amiken át kell menjünk, és akkor a feldolgozó az előadásokat gondolja tovább olyan értelemben, hogy előtte mindig tisztázzuk is, hogy mit láttunk. Tehát ez a jó az osztályokban is, hogy sokszor azért nagyon sok minden elvesztődik, nem áll össze teljesen a kép. Tehát mindig van egy tisztázó nagy beszélgetés a szerepekről, a helyzetekről. Ez a szereplő mit akart? Mi volt a célja? Mi volt a jó tulajdonságai, rossz tulajdonságai? Mi okozta a nehézséget? Néha olyan kérdéseket is felteszek, amire én se tudom a választ. Mert lehet, hogy nem is az a fontos, hogy mindig tudjuk a választ, hanem hogy elkezdjünk gondolkodni pont ezeken a dolgokon, amik nem egyértelműek is. Az az igazán jó előadás, amelyik tényleg rengeteg kérdést vet fel. És ezekben a foglalkozásokban nekem, tehát a fő célom minden mellett, amit elmondtam, az, hogy mindenki, minden résztvevő egy olyan önismereti hozadékkal távozzon, ami számára érvényes, hiteles, tehát egy picit önazonosabban távozzon, mint ahogy érkezett. Ez most lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de lényegében nagyon egyszerű dologról van szó. Tehát vagy egy téma kapcsán, vagy az előadás tükrében fogalmazzak meg magammal kapcsolatba, jöjjek rá magammal kapcsolatba valami olyasmire, amire korábban nem gondoltam. És ez lehet, hogy nem tűnik nagy dolognak, de néha nagyon nagy dolog. A felnőttek esetében azért, mert éppen, hogy nincs idejük magukkal foglalkozni, és egyrészt nagyon gyönyörű látni azt, hogy mennyire felszabadulnak, és játszanak, és kinyílnak. Másrészt meg, hogy mennyire szükségük van arra, hogy akár tényleg másokkal is megosszanak dolgokat, de érdemben, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, fontos témák, fontos helyzetek, mert hogy soha nem én mondom meg, hogy ki milyen szerepben legyen, hanem mindig ők választanak, és nekik mindenkinek köze van ahhoz, amilyen szerepet választ, és mindenki magának fogalmaz meg, ha akar, gondolatokat, érzéseket, viszonyulásokat, változtatási szándékot. Tehát itt mindenkinek van egy lehetősége, amit mindenki olyan mértékben használ ki, amilyen mértékben nyitott erre a típusú önfejlesztésre. Ezt azért nem feltétlenül szeretem, mert nagyon-nagyon sokat számít a csoport, és az, hogy mindenki együtt van, és mindenki egy szinten van, az osztályközösségekben iszonyúan fontos, mert nagyon nagy fölé alárendeltségek vannak, és szerintem egy olyan gyerektől hallani egy nagyon komoly önreflexív mondatot, aki amúgy meg se szólal egész fél évbe, vagy évbe, vagy vagy akit tényleg nagyon cikiznek, és nem vesznek komolyan, és kimondhatja azt, hogy vegyetek engem komolyan, vagy szeretnék egy barátot közületek, vagy kérlek, néha hallgassatok meg, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezekre nyilván ritkábban van példa, de volt ilyenre is példa. Például roma és magyar diákok. Van olyan, hogy iskola szinten szervezik meg, főleg, ha nem kolozsvári osztályokkal dolgozom, hanem elmegyek messzebbre, akkor ott van olyan, hogy iskola szinten szervezik meg, és akkor ott sok különböző gyerek kerül egy helyre, és volt ilyenre is példa, hogy a roma gyerek mondta, hogy szeretném, ha nem utasítanának el engem meg. Tehát ezek nagy dolgok, mert nincs olyan fórum, ahol ez megtörténjen, hanem vannak a begyöpösödött szerepek, a skatuják, és ezek néha nagyon durvák tudnak lenni, és nagyon romboló hatásúak. Igen.
0: Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a program igazából ingyenes, csak a csoportos jegyeket kell igazából az előadásokra megvásárolni?
1: Nem ingyenes teljesen, és ezt tudatosan döntöttünk így, hogy ne legyen ingyenes. Pont azért, mert ennek egy többletértéke van. Felnőtt csoportot nagyon ritkán tudok indítani, egyrészt azért, mert nagyon sok osztály van, és iskolai időben teljesen lefoglalnak a diákcsoportok. Persze akkor is tarthatnék, csak hát jóval nehezebb a felnőtteket összeverbuválni, úgyhogy egyszerűen nincs energiám, hogy ha lennének, jönnének felnőtt csoportok, nőszövetséggel dolgoztam például a Székelykocsárdi Református Nőszövetség jött, a lelkipásztoruk hozta, és elmentem Székelykocsárdra, és ott egy nagyon vagányat dolgoztam. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó az, hogyha a felnőttek keresnek meg engem, már kész közösségek. Tehát, hogy a felnőtt csoportoknál most például ugyanannyi volt ez az Eszik vagy Isszák program, mint a jegyár. De ezt csak azért csináltam, mert a felnőtteket nagyon nehéz bevonni, és tudom, hogy nem az anyagiak miatt. Tehát nem az ár, hanem ez most egy gesztus volt, hogy jóformán ingyen lehetett megnézni az előadás áráért. Amúgy az iskolákban 10 lej szimbolikus érték van rátéve a csoportjegyre. Tehát ha van egy 50 lejes nagy termi előadás, akkor az Eszik vagy Isszák csoportfoglalkozása 60 lej per fő, és a stúdiónál ugye még drágább, vagy mit tudom, ha 40 lej, akkor 50 lej. Ez ősszel lehet, hogy változni fog, tehát így évenként meg szoktuk nézni. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát úgy érzem, hogy van a társadalmunknak olyan rétege, olyan szelete, amelyik elvárná, hogy ingyen megkapjon dolgokat, szolgáltatásokat. Közben meg afelé kéne törekedjünk, hogy igenis a kulturális dolgoknak meglegyen az értéke és az ára, és a szaktudásnak meglegyen az értéke. Most nagyon sok területen nyilván meg is van, de hogy nyugaton ez a normális. És úgy érzem, hogy valahogy próbáljuk megtalálni azt a megfelelő mennyiséget, hogy ez jelezve legyen, hogy nem ingyenes, a nagy közönség hozzáférjen, ne legyen az anyagi akadály a részvételnek. Igen, tehát ez sem árt tudni, hogy tényleg szívesen elmegyek bármilyen kis közösségbe, mert úgy gondolom, hogy a Kolozsváron élőknek tálcán van kínálva egy csomó lehetőség. Néha a gyerekeken is érzem ezt, hogy nagyon telítettek, ugye az iskola másként hetektől elkezdve mindenki focizni jár valamilyen sportra, vagy magánórára, vagy nem tudom, tehát úgy túl vannak terhelve. De hogy ugye egész Kolozs megyében, vagy akár Fehér megyében, vagy a Szilágyságban, kisebb települések is, ha meg tudják szervezni, hogy bármilyen csoport eljön a Kolozsvári Színházba megnézni egy előadást, akkor ezt a programot igényelhetik, és én elmegyek, és megtartom, és ennek nincs külön ára. Tehát tényleg csak az eszikes jegy van, amit ki kell váltani, és úgy érzem, hogy tényleg ez egy olyan foglalkozás, ami hozzásegít ahhoz, hogy főleg a fiatalok megfertőződjenek a színházzal. És ezt azért tudom, és merem bátran kijelenteni, mert én nagyon sok olyan osztállyal dolgozok, akik már visszajárnak, és nem az oszi hívja őket, hanem a diákok mondják, hogy oszi, mikor megyünk, és menjünk erre, és eszikezzünk. Aztán van olyan, hogy egy évet nem eszikeznek, és akkor az is teljesen rendben van, mert még millió más dolog van Kolozsváron, amit ki lehet próbálni, és ez van rendjén. De hogy például most télen egyet túráztam a radnai havasokban, és lefelé jövet egy lány, mondta, hogy én vele dolgoztam, és milyen jó volt, és ő azóta is, hogy szereti a színházat, és milyen hálás a magyar tanárnőnek, hogy ő vitte színházba meg eszikezni őket, és hogy vajon most nincs valami ilyen, amibe bekapcsolódhatna, mert közben külföldön volt, egyetemet végzett, altató orvos lett, és hazajött, és munkát vállalt. És mondtam, de hogy nem, épp nem a színházhoz kapcsolódó tevékenységet vezettem, hanem a Györgös Mányi Albert emlékházban volt egy sorozatom, de felnőtteknek ilyen tematikus, az is érdekes, de az, tehát hasonló módszerek, csak nem a színház előadásaihoz kapcsolódtunk. És mondtam, hogy de lesz egy olyan, gyere el, és el is jött. Tehát, hogy valahol benne is megmaradt valami. Úgy érzem, hogy egy kicsit tényleg sikerül nem feltétlenül mélyíteni, de közelebb vinni az emberekhez azt, amit látnak. És lehet egy picit maradandóbbá tenni azáltal, hogy több ponton közük lesz a történethez, a látottakhoz, de egymáshoz. Tehát ezeknek a foglalkozásoknak ez a másik nagy húzadéka, hogy a csoport, a közösség érdemben együtt van, és lehet, hogy másfél óra olyan semminek tűnhet, de úgy képzeljék el, hogy ez a másfél óra az én szememben nagyon sok, nagyon nagy lehetőség, mert percről percre ki van dolgozva, hogy én honnan, hova szeretnék eljutni. És én mindent megteszek, hogy ők biztonságosan önmagukhoz és egymáshoz közelebb kerüljenek a színházi előadások, a művészeti produkció tükrében. Én azt hiszem, hogy azért vagyok, hogy az emberi közösségeket egy kicsit összerázzam, és segítsem őket, az embereket közelebb kerülni egymáshoz és önmagukhoz. Úgyhogy bármilyen közösségnek a tagjai, és úgy érzik, hogy jó volna egy kicsi frissítés, vagy csak egy játékos, jó hangulatú est, akkor akár a színház előadásaihoz kapcsolódva, akár csak tematikusan meg lehet engem keresni, és örömmel megyek el bárhova, nyilván az időm függvényében, de hogy én nagyon szerettem a Kolozsvári Színházat, mert úgy érzem, hogy nagyon jó előadások vannak. Nyilván ezt garantálni soha nem lehet, de egy nagyon nagy őszinte akarat, munkaerő és tisztességes odaállás van ebben a színházban. Szerintem Erdély többi színházában is. Viszont én csak abba tudok bízni, hogy ez tényleg kolozsváriak, a Kolozs megyeiek, sőt egész Erdélynek a haszna, és hogy remélem, hogy tényleg ezt értékként hordozza mindenki magában azt, hogy Kolozsvárnak egy jó színháza van. És remélem, hogy minél többen felfedezik ezt az edukatív programot is, függetlenül attól, hogy ki milyen korosztályú vagyok, idős.

0: Bár egy színházi előadás véget ér, vagy lekerül a műsorról, azután a maradó emlékek tovább élnek. Fotók, plakátok, jelmeztervek és számos más dokumentum mesél a Kolozsvári Állami Magyar Színház történetéről. Ezeket gyűjti és őrzi a dokumentációs tára. Az archívum nem csak a múlt értékeinek megőrzésében játszik fontos szerepet, hanem a kutatást és az oktatást is segíti, miközben a folyamatos digitalizálásnak köszönhetően egyre több anyag válik hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A következő percekben Kocsis Tündével a dokumentációs tárról beszélgetünk.
1: Tehát nem olyan rég költözött el a dokumentációs tára a színháznak. Erről egy kicsit később is fogunk beszélni, viszont ugye ez a dokumentációs tár nem csak a színház múltját őrzi, hanem folyamatosan bővül is, hiszen ezzel is foglalkozol az archiválással. És igazából így lehet tudni, hogy pontosan mikor kezdődött el ez a munka, mikor gondolta azt az igazgató úr, hogy akkor lesz egy dokumentációs tár.
2: A Kolozsvári Állami Magyar Színház a magyar nyelvterület legrégebbi hivatásos kőszínháza, és a dokumentációs tár a múltjának az értékesebb, fontosabb tárgyai, dokumentumait őrzi, és tulajdonképpen a könyvtára is ott van, tehát a könyvek nagy része is. Ez nem az igazgató úr döntötte el, hogy külön kerüljön, ő hagyta jóvá, de egy Salad Zakariás Erzsébet nevű irodalmi titkár, egy néprajzos múlttal rendelkező hölgy 90-es évek elején, 93-4-ben kérte az igazgató urat, hogy ezt az értékes anyagot, ami tényleg azért értékes, mert egy hatalmas színdarab gyűjtemény van. Szerintem egész Kelet-Európában nagyon, vagy legalábbis a magyar nyelvterületen, vagy itt Erdélyben nagyon különálló, ilyen nagyon sok 19. századi kézírásos színdarabról van szó, sokszor olyanokról, amik máshol nincsenek meg sehol. És ezeket, hogy vigye el, tulajdonképpen a színháznak nagyon sok apró kis helyisége van, és egy szellőzetlen, beázott, tehát ilyen nehéz körülmények között tárolódtak ezek az anyagok, de több helyen voltak, és ő megkérte az igazgató urat, hogy elvihesse, elkülöníthesse, és rendszerezhesse, és foglalkozzon csak ezzel. Ő akkor a Krisza János Néprajzi Társaság titkára is volt, és nekik is székhelyet keresett, és az I.S. alapítványnál megpályáztak egy összeget, egy házra, és ez sikerült is megnyerni, és a Krói Torilor utca egyik épületét sikerült megvásárolni, ahol mai napig is a Krisza János Néprajzi Társaság van. És ott volt egész 2021-ig az állomány. Ő az alatt szépen rendszerezte, nagyon sokat dolgozott, digitalizált, amit tudott, és akkor sajnos nem volt lepapírozva az a rész, hogy ez a színházhoz tartozik végig ez a helyiség, és elveszítettük emiatt, mert hogy ott generációcsere történt, az elődömet nyugdíjazták, és azért kerültem oda, hogy valaki folytassa ezt a munkát. Sajnos csak félig meddig tudom a figyelmemet, energiámat rászánni, hiszen az edukatív program nagyon elveszi a többi energiámat, de még a folyamatos archiválás is hozzám tartozik, és az megint egy külön fejezet az újságokat átnézni, begépelni, szkennelni, félretenni, tehát nagyon sok része van egy ilyen folyamatos archiválásnak is, és sajnos szerintem egész Romániában nincs elég hangsúly fektetve erre a területre. Most persze mindenki abban a fázisban van, hogy megpróbálják, amiük van, digitalizálni, és mi is itt tartunk, de nincs hozzá technika, nincs hozzá szaktudás, nincs hozzá idő, tehát nagyon sok ilyen nagyon apró lépéseket tudunk tenni. Én a Nemzeti Levéltárral kezdtem együttműködni, és sikerült például a jelmezterveinket, azok jól látványosak, digitalizálni. de hogy nagyon sok mindenre sor kellene kerüljön, és úgy érzem, akkor tudna hatékonyan ez haladni a maga útján, hogyha nem csak egyedül lennék, sőt, nem csak félig lennék ott. De hogy ez egy nagyon-nagyon szép anyag, most a Jókai utcában, a Napoka utca 16 szám alatt vagyunk, lehet egyesek úgy tudják, hogy ott van a Szabadságnak, a Minervának a székhelye is, fenn a manzárban bérelünk egy teret, és ott én ott is fogadok csoportokat, csak most nem eszikezünk. Volt olyan ismerősöm, aki összekeverte a kettőt, és azt hitte, hogy ott fenn csoportozok, tehát ez egy más jellegű csoportvezetés, ez egy tárlatvezetés. Sajnos a tetőszerkezet nem engedi meg, hogy sok ember legyen a térben, ezért nagyon pici csoportokat tudok oda felhívni, vagy néhány személyt, de akár az is meg lehet, hogy megszervezzük, hogy a pincében, vagy valamilyen szomszéd helyiségben mutassam meg az értékes tárgyakat, amik a dokumentációs tárban vannak. És kutatók jönnek, kutatók keresnek dolgokat, sokszor be kell fényképezni, archiválni kell, mert nincs archiválva, úgyhogy jóval több munkával jár ez, hogy nincs meg a digitális másolata a tárgyaknak, dokumentumoknak, de igyekszünk időnk függvényében, igyekszem vagy szkennelni, vagy lefényképezni. Most épp egy holnap is be kell mennem, mert jön egy kutató is, és valakinek nem volt elég ideje befényképezni az egyik szövegkönyvet. Nem is szövegkönyv, hanem az 50-es évek elejéről egy ilyen Stanislavski kör. Akkor voltak ezek a átnevelő, ugye a kommunizmus kezdte kifejteni a hatását, sőt elvárták, hogy ilyen-olyan feltételeknek tegyenek eleget, és akkor voltak ilyen intézményes képzések, és ennek is nyoma maradt a dokumentációs tárban. De amúgy nagyon hiányos, tehát bizonyos korszakokból jól megőrződtek a dokumentumok, a színháznak a működési dokumentumai megmaradtak, más korszakokból meg nem maradt meg semmi. Úgyhogy a történelem is, és az alkalmazottaknak a figyelmessége, vagy az igazgatónak a szigora, a komolysága, amivel az archiváló munkához hozzáállt, ezek mind befolyásolták azt, hogy most milyen anyagok vannak a dokumentációs tárban.
1: Mi a legrégebbi tárgy vagy dokumentum a dokumentációs tárban jelenleg, ha tudod?
2: Igen, ha tudod, az jó megállapítás, ugyanis az van, hogy nagyon sok szövegkönyvön nincs dátum. Tehát a legrégebbi szövegkönyv, amiről tudunk, mert hogy van rajta dátum, az 1817-ből való. Az első színlapok 1823, ha jól emlékszem, tehát a 20-as évekből. Ugye a színház 1792-ben indult, és sajnos ezekből a kezdeti időszakokból nem maradt meg semmi. De olyan nagyon érdekes, hogy visszaköszönnek dolgok. Tehát amikor megnyitottak egy színházépületet, például 1821-ben a Farkas utcai színházat, akkor egy olyan szöveget írtak, aminek a szereplői tulajdonképpen a színház alapítók. Vagy aztán Herczeg Ferenc írt egy színház avatás nevű drámát, amikor a Hunyadi téri színházat nyitották meg, és itt is a korábbiak szerepeltek. Tehát, hogy valahogy egy volt a színháznak, bár nagyon sok helyszínen játszottunk, volt egy folytonossága, tehát egy öntudata. És ezt a múltat az igazgatók általában tisztelték, és tovább is vitték, ugye Janovics Jenő is állítólag a Farkas utcai színházból kivett egy deszkát, és beépítette a Hunyadi téri színházba, aztán majd mikor a színkörbe kellett átköltözni, akkor oda is valószínűleg. De ezt nem csak ilyen ilyen jelképes módon, hanem Ditrói Mór és a korábbi igazgatók is például ilyen nagyon fontosnak tartották, hogy a sok népszínű meg énekes műfaj mellett komoly drámai előadásokat is bemutassanak. Már a legelejétől Shakespeare-eket mutatott be Kocsi Patkó János, de hogy volt Schiller ciklus, tehát Janovicsnak híresek a Shakespeare ciklusa, az antik ciklusa, a magyar dráma ciklusa. Tehát, hogy igyekeztek akár olyan műveket bemutatni, amiket a közönség nem ismert, akár nemzetközi drámaalkotásokat, amik viszont alapművek, például a Faust, vagy Schillernek a műveit, amikor bemutatták, akkor már nem élt, de az özvegyének még ilyen támogatást is küldtek, pedig nem volt soha gazdag a Kolozsvári Színház, sőt, néha nagyon, tehát ilyen bároknak

0: Tehát ezeknek az anyagi hátterét megteremteni mind a mai napig egy nagy feladat az igazgatónak is, a vezetőségnek.
1: Ez igazából egy személyes kérdés lesz. Van olyan dokumentum, fotó vagy tárgy, ami neked a személyes kedvenced, mert valamiért nagyon megfogott?
0: Na, ez az a kérdés, amivel megleptél, mert még nem tette fel nekem senki. Én a történelmet mindig szerettem, mert a történelem társadalomtudomány osztályban voltam, és nekem van egy néprajzos múltam is, ugye ez is érdekes, hogy a különböző képzettségeim valahogy mindig visszaszivárogtak az életembe. Tehát a bibliodráma képzésem megalapozta a színházpedagógusi munkámat, a liceumi évek történelem órái meg a néprajz az pedig belefolytak ebbe a dokumentációs táros munkámba. Ez egy nagyon gazdag anyag. Tehát olyan gyönyörű, amikor egy picit is elmerülsz valamibe, és úgy kitárul az a világ, vagy beszippant. És elkezdtünk egy ilyen sorozatot, van egy pár barátom, ismerősöm, akik mindig segítettek, ott vannak a doktár környékén, és ha nagy bajban vagyok, épp költöztetni kellett, rengeteg meló van vele, akkor úgy jönnek és segítenek, és elindítottunk, de még Pencsivel, Salad Zakariás Erzsébettel is egy doktárlat sorozatot, ami arról szól, hogy kiveszünk egy tárgyat a dokumentációs tárból, és akkor egy-két oldalba, vagy háromba leírjuk, hogy az micsoda, és miért érdekes, vagy miért különleges. És akkor már egy pár doktárlat, már tizenvalahány, 17-8 is van, és a színháznak a honlapján olvashatóak ezek. És én úgy vagyok ezekkel a tárgyakkal, hogy nagyon sok minden van, amit szeretek. Például van a képek nagyon látványosak, vagy a jelmeztervek, de a szövegkönyvek is. És az egy dolog, hogy mit látsz, hogyha kinyitsz egy kézzel írott szövegkönyvet, és más dolog, hogyha elolvasod, és más dolog, hogyha megfejted, hogy az vajon a szereplők kicsodák, vagy hogy áll össze, vagy miért pont ez a darab, vagy megnézed, hogy azt mikor játszották, miért játszották, kik játszották. Tehát ami gyönyörű ebben a munkában, az, hogy az ember így ilyen kockákkal, kis puzzle darabokkal találkozik, és olyan öröm és olyan csodálatos, amikor egy-egy darabka összeáll, vagy összekapcsolódik. Tehát akár a doktáron belül is, hogy van egy előadás, annak, ha megvan a plakátja, ha vannak képek hozzá, ha van egy jegyzőkönyv, mert a kommunizmusban ugye át kellett ilyen bizottságokon is esni, és vannak jegyzőkönyvek. Ha nyilván aztán a 70-es évektől előadás felvételek is vanogatnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon a szövegkönyv, ha megvan az ügyelő példány, sugó példány, mit húztak ki, miért húzták ki, mit írtak át. Tehát itt nagyon szép dolgok vannak. Egy-két hagyaték is oda került, például Bisztrai Máriának, vagy a Horváth Bélának a hagyatéka. Most épp a Színművészeti Főiskolának adtam kölcsön, hogy az ottani diákok egy tanárvezetésével digitalizálják és leltározzák. Úgyhogy én úgy vagyok, hogy hát, ha ki kellene mégis egy tárgyat emelni, Jászai Marinak van egy fiatalkori képe, ami csak itt van meg a doktárban. És maga a története is Jászai Marinak nagyon érdekes, mert ő a férje miatt jött Kolozsvárra, kezdő színésznő volt, és egy Kassai Vidor nevű színész volt a férje, és azért ment hozzá, mert Jászai Mari nagyon szegény volt, és Vidornak nagyon sok könyve volt. És tulajdonképpen ő nagyon szeretett volna művelődni, olvasni, és itt a kolozsvári éveit úgy kell elképzelni Jászai Marinak, mintha itt végezte volna el az egyetemet, vagy a továbbképzést. Nyelveket tanult, kiolvasta Vidornak a könyveit. Kezdő színésznőből egy nagyon szeretett, elismert színésznő lett. Nagyon sajátos előadói stílusa volt, ami eltért az itteni színésznő primadonnák játékstílusától is.

Az elején úgy féltékenyek is voltak, meg nem is volt nyilván egyből könnyű Jászai Marinak sem, de aztán nagyon egy pár évet volt csak itt, és nagyon bizonyított, de tulajdonképpen fejlesztette magát nagyon öntudatosan és kitartóan. Aztán szétment a házasságuk, de hogy ez a korszak, ez a történet és ez a kép az egyik kedvencem.

0: Az elmúlt percekben Kocsis Tündét hallhatták. Ezzel véget ér a mai műsorunk. Remélem, sikerült közelebb hoznunk a hallgatókhoz a Kolozsvári Állami Magyar Színház egy kevésbé ismert, de annál fontosabb oldalát is. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszonthallásra!
1: Vasárnapi beszélgetés.
2: Az elmúlt percekben vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallhatták. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 12-én, vasárnap az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket ezen a szép napfényes napon, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában ünnepeltjeinket köszöntjük, majd az Ararat Worship énekel nekünk, ezt pedig zenélőköntös komoly zenei rovatunk követi majd Nagy Ibolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Július 12-én Dalma és Izabella névnapokat ünneplünk, lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Dalma magyar eredetű női név, Vörös Marti Mihály alkotta eredetileg férfi névnek a Zalán futása című hőskölteményben, talán a nyelvjárási Dalma szóból, aminek a jelentése testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Az Izabella az Elizabeth, vagyis Erzsébet spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte. Ennek eredeti jelentése Isten az én esküm. Ugyanakkor lehet a babiloni héber eredetű bibliai Izabel, Jezebel névnek a módosulása is. Ennek a jelentése Bál Isten fölemelt, vagy van Úr. Köszöntünk tehát július 12-én minden Dalma és Izabella nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című dalával köszöntöttük, majd az Ararat Worship énekelt. A következőkben zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallgathatják meg Nagy Ibolya szerkesztésében. A mai zenélő köntösben a kalózok témájához keres kapcsolódási pontokat a szerkesztő Nagy Ibolya. Az érzelmek a tények dióhényi felületén vetnek zenehullámokat. Jaj, nehogy szívünk helyett a közöny zátonyára fusson valamelyik.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban a félelmetesnek és marconának tartott kalózok közül fogunk néhányat megbízható zenei távolságból szemügyre venni. A kalóz szó a török kalauz alakváltozata. Jelentése onnan ered, hogy az ókorban volt néhány olyan révkalauz, aki a helyes navigálás helyett zátonyra futtatta a hajót, amelyet aztán a cinkosai megtámadtak és kifosztottak. A kalauz és kalóz szavak rokonsága indítja el a cselekményt Gilbert és Sullivan operettjében is, amelyet Kalóz kaland vagy a Királynő kalózai címen is játszottak. Gyerekkorában Frederiket a kis és süket szolgáló lány Ruth az apai szándékot félreértve a kalauzok helyett a kalózok közé küldi. A fiúból pilot helyett pirate lesz. Megismerkedik Stanley vezér őrnagylányaival, köztük Mabel-lel, és a két fiatal azonnal egymásba szeret. Egymáséi is lehetnének az innas évek elteltével, ám Frederik szerződése kimondja, hogy a 21. születésnapjáig a kalózoknál kell maradnia. Frederik pedig február 29-én született, ami azt jelenti, hogy mivel csak minden szökő évben ünnepelheti meg születésnapját, még 63 évig kell szolgálnia. Kötelességtudata arra készteti, hogy betartsa a kalózokkal kötött megállapodását. Egyetlen vigasza az, hogy Mabel vállalja, hogy hűségesen megvárja. Az operett persze nem ilyen kilátástalanul ér véget, mi azonban már csak annyi időt szánunk rá, hogy meghallgassunk egy olyan részletet, amelyben a kalózok is szóhoz jutnak.

elhangzott Gilbert és Sullivan operettjéből a Samuel a kalózok és a rendőrök karára írt részlet, címe Macskaszerű léptekkel osonunk zsákmányunkra. A kalózkodás egyidős a hajózással. Vessünk egy pillantást történetük legfontosabb mozzanataira. Az ókorban a főniciaiak, görögök, majd az etruszkok és az illírek egyaránt üzték a hajórablást. Később a kilikiai kalózok uralták a földközi tengert, amíg Pompeius római hadvezér fel nem számolta őket. Ennek a műveletnek előzménye az volt, hogy Krisztus előtt 75-ben magát Julius Cézárt ejtették foglyul az anatóliai kalózok az égei tengeren. A magabiztos politikus nemhogy megijedt volna, hanem a 38 napos fogság alatt úgy viselkedett, mintha ő lenne a parancsnok. Szavolt a kalózoknak, megdorgálta őket, ha aludni próbáltak, és többször megígérte, hogy ha kiszabadul, mindannyiukat keresztre fogja feszítetni. Saját maga követelte, hogy emeljék meg a váltságdíjat, mert ő sokkal többet ér a kitűzött 20 talentumnál. Miután az 50 talentum válságdíj megérkezett és szabadon engedték, Cézár valóban visszatért saját flottájával és triumvír társával, Pompeiusszal, elfogta a kalózokat és beváltotta ígéretét. A középkorban a legismertebb kalózok a vikingek voltak. A 8. és 11. század között rettegésben tartották Európa partjait. Rimszkij-Korszakov Szatko című operájában a viking vendég dala arról szól, hogy a tenger és a zord sziklák hogyan kovácsolták keményé a vikingek csontjait és harcossá a természetüket. A zene drámai és monumentális, az északi népek erejét és a tenger komorságát tükrözi.

Boris Krisztóf előadásában hangzott el Rimszkij-Korszakov Szatko című operájából a Viking vendégdala. A 16.-17. századi Londonban az állam kifejezetten pártolta a kalózok fosztogatásait, hiszen a zsákmányok után jelentős adót zsebelhetett be. Abban a korban a tudományos világ sem állt távol a matrózok verekedéseinek színhelyétől. A Hableány nevű kocsma például egyszerre volt törzshelye költőknek, színészeknek és kalózoknak is. Asztaltársaságukban ott volt Francis Bacon filozófus mellett a királynő kegyence, a lovagi rangra emelt kalózvezér Francis Drake is. A divatos színpadi szerző Christopher Marlowe, Shakespeare kortársa és barátja, személyesen is felcsapott kalóznak Sir Francis Drake oldalán. Több sziget kifosztásánál is vezető szerepet játszott, végül egy kocsmai berekedésben halt meg 29 évesen. Néhány szóban érdemes kitérni Sir Francis Drake-re is, aki kulcs szerepet játszott az angol királyság tengeri nagyhatalommá válásában. 1577. december 13-án indult el 5 hajóval, arra is vállalkozott, hogy felderíti az úgynevezett ezüst flottának, a spanyol kincsszállító hajórajnak az útvonalát, és megszerzi a hajók rakományát. Drake királyi szabadalomlevelet kapott első Erzsébettől, amelyben a királynő felhatalmazta, hogy bárhol megtámadhassa az ellenséges hajókat. A megállapodás úgy szólt, hogy Drake kapitány a spanyol kincses hajókat pusztán azért fogja megtámadni, mert feltételezi, hogy éppen háború van. Ha a turpiság kiderül, a madridi angol követ majd bocsánatot kér, és angol hidegvérrel szemléli a spanyol miniszterek dűrohamait. Az engedély fejében a hadizsákmány jókora része a királynő kincstárát illette. Drake megkerülte a Hornfokot, és végigfosztogatta a védtelen chilei spanyol kolóniákat. Flottájából egyedül a Golden Hind nevű hajó tért vissza, az viszont ezüstrudakkal, fűszerekkel és selyemmel volt megrakva, a vállalkozás nyeresége 400%-os volt. A sikeres hajóút után Erzsébet királynő lovagi rangra emelte kapitányát, akinek további érdemeit is felsoroljuk. Magellán után az ő expedíciója volt a második, amely körbejárta az egész bolygót. A portugál tengerésszel ellentétben ő viszont túlélte az embert próbáló utazást. Oroszlán része volt a rettegett spanyol armáda megsemmisítésében. Erzsébet királynő megbízásából végrehajtott rendszeres fosztogatásaival hatalmas vagyonhoz juttatta az angol kincstárat és sikeresen gyengítette a spanyol gazdasági hegemóniát. Feltérképezte Amerika csendes óceáni partvidékét és felfedezte a Tűzföld és Antarktisz közötti átjárót, amelyet ma Drake átjárónak neveznek. Drake kapitány köztudottan finom ízlésű ember volt. Hajóira hivatásos zenészeket fogadott, akik viola és lantjátékkal szórakoztatták őt és legénységét vacsora közben. Most John Dowland muzsikájával képzeljük magunkat a korabeli hangulatba.

Trondaland Kamagén című darabja hangzott el. A kalózok általában könnyen felismerhetők voltak öltözködésükről és beszédmódjukról. A megjelenésükről alkotott elképzelés Stevenson ifjúsági kalandregényének, a Kincses szigetnek 1950-es filmes feldolgozásával hódított teret. Gyakran ábrázolják őket fél lábbal és bekötött szemmel. A szemkötőt azért viselték, mert a napfényes fedélzetről a sötét hajótestbe lépve a szemnek általában percekre van szüksége a fókuszáláshoz, a lekötött szem viszont hozzászokott a sötéthez. Így, amikor a szemkötőt levették, azonnal tökéletesen láttak a fél homályban is. Végezetül szóljunk a zenetörténeti kalózokról is. Handel életében a korabeli londoni és amsterdami zeneműkiadók rendszeresen lopták el és adták ki engedélye nélkül a partitúráit és csembalókottáit. A hivatalos és illegális kiadványok egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy zenéje a legszélesebb rétegekhez eljusson, ám a kalózkiadások megfosztották Handelt a közvetlen jogdíjak egy részétől. A leghíresebb kalóz kiadás az Opus 1-es szonátáinak kottája volt. Nem egy egyszerű, olcsó másolatról volt szó, hanem egy mesterien kivitelezett, nemzetközi szintű ipari hamisításról, amelyet maga a hivatalos kiadó John Walsh követett el. A zeneszerző engedélye nélkül megszerezte Handel szonátáinak kéziratait, de nem merte saját nevén kiadni, hanem hamis címlapot nyomtatott a kottára, és úgy tüntette fel, mintha a kiadvány az amsterdami Jean Roger neves nyomdájából származna. A turpiságra úgy derült fény, hogy a feltüntetett dátum idején Jean Roger már évek óta halott volt, a kották zenei vésése pedig összetéveszthetetlenül a londoni műhely stílusát viselte. Hallgassunk meg egy részletet az Opus 1 numero 4-es D-dur szonátából Isaac Stern és Alexander Zakin előadásában.

0: Handel opusz 1-es D-dur szonátájának első és második tételével véget ért a zenélőköntös kalózokról összeállított műsora. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallhatták Nagy Ivolya szerkesztésében. A következőkben az Ararat Worship énekel.

Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adása legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Vas Albert erdélyi magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, áldott napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, kezdőénekként Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 151-es énekünk első versét énekeljük. A 151-es énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.

Szeretett testvérek, délelőttünk csendességében. Istenünk édesatyánk igéjét olvasom, és hallgassuk azt meg figyelmes szívvel. Úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 18. verssel kezdődőleg egészen a 30. versig bezárólag. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod: ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: még egy fogyatkozásod van, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt: milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt: ami lehetetlen az embereknek, az Istennél lehetséges. Ekkor így szólt Péter: íme mi otthagytunk mindent, és követünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyja a házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. A kegyelem Istene tegye áldottá az ígéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkben, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségét.

Végére imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor itt szól mi hozzánk, ami Urunk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk folytatásában a 393. dicséretünkkel magasztaljuk Istenünket, elénekelve az első 4 versét. A 393. dicséretünk első 4 versével magasztaljuk Istenünket. Az első verszak így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.

Csendesedjünk el imádságra, testvérek! Örömmel és hálaadással hajtunk fejet előtted, Istenünk, mennyei édesatyánk! És nem csak azért, mert szép napfényes napon hívtál ide a te színed elé, hanem azért, mert van mit megköszönnünk neked, mindabból, amit az elmúlt héten is kegyelmedből megtapasztaltattál, jelenléted által életünkbe, a te nagyságos szeretetedből. És mi hálaként szeretnénk most visszafordítani ezen az Isten tiszteleten a köszönetünket mindezért. Ugyanakkor szeretnénk elfogadni tőled mindazt a tanítást, amellyel ma is te meg szeretnél ajándékozni bennünket. Hiszen szükségünk van ahhoz, hogy tisztán lássunk, hogy a helyes utat tudjuk követni ebben a világban. Mert olyan könnyen össze-vissza kúszálódnak előttünk az ösvények, olyan könnyen eltérít bennünket a kísértő, és ha egy kis rés talál a szívünkbe, olyan könnyen elszakít tőled és egymástól. Adj éberséget, Urunk, adj valóban élő hitet, hogy ezáltal naponta tudjunk növekedni hitben, bölcsességben, előtted és emberek előtti kedvességben. Köszönjük most, Istenünk, azt a nagy csodát, amellyel most összekötsz bennünket. Összekötöd az itt levő Isten tiszteleten résztvevőket, mindazokkal, akik ebben a nagy világban hallgatják vagy követik az Agnus Rádiót. Légy áldott, Istenünk, hogy a technika csodája által is hirdeted a te jóságodat, gondviselésedet mindannyiunk életébe. És így veted el a hitnek drága magvait, azzal a reménységgel, hogy mindannyian, ahol vagyunk és ahol élünk, megteremjük annak a drága gyümölcseit a te dicsőségedre és a te országod növekedésére. Így kérünk most szent lelked által, Istenünk, jöjj és áld meg Isten tiszteletünket, együttlétünket. Ha tapasztaljuk azt, hogy ott, ahol a te ígéd szól, ott, ahol a te világosságod az emberi szívekbe otthonra talál, ott növekedni tudunk hitben, ismeretben, bölcsességben. Jöjj, Atyán, közénk, szentel meg ezt az órát, áld meg együttlétünket, Isten tiszteletünket, itt léteddel, szent lelkedben. Amen. Isten igének meghallgatására készülve a 465-ös dicséretünk első 4 versét énekeljük, majd az ige hirdetés után énekeljük az 5-et. 465. dicséretünk első 4 versének eléneklésével készüljünk meghallgatni az Isten igéjét. Az első vers így kezdődik, Jézus hív, bár zúgmoraglik, életünk vad tengere.

Szeretett testvérek, Istenünk édesatyánk ígéjét olvasom, és azt hallgassuk meg figyelmes szívvel. Úgy, amint írva található az Lukács evangéliumának a 18. fejezetében, 31-től egészen 34-ig terjedő versekben. Hogy Isten igéje Lukács evangéliumának a 18. fejezetében, 31-től 34-ig terjedő versekben miként van megírva, felolvasom, jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az ember fiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Ők azonban semmit sem értettek ezekből, ez a beszéd rejtve maradt előttük, és nem értették meg a mondottakat. Szeretettel köszöntöm Böjt harmadik vasárnapján a templomunkban levő testvéreket, és mindazokat, akik az Agnus Rádió hullámosszán követik az Isten tiszteletünket. Isten kegyelméből a mai napon előttünk az ige Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből szól. Ahogyan az elmúlt vasárnap hallhattuk, Jézus Krisztus figyelmeztetése szerint nekünk, keresztény embereknek, nagyon kell figyelnünk arra, hogy miként és milyen formában élünk ebben a világban. Azért, hogy valamilyen módon rés ne támadjon a hitünkön, meg ne inogjunk, és ott azon a kísérésen a kísértő be ne tudjon lépni az emberi életünkbe, mert ha belép, akkor nem csak a saját emberi életünket állítja a feje tetejére, hanem a közvetlen környezetünket is, és tovább menve, ugye, befolyásolja a mellettünk élő embereknek az életét. Isten igéje tehát a mai napon Jézus Krisztus tanítása szerint arról szól, hogy Krisztus Jeruzsálem felé haladva tanít és gyógyít. Nevén nevezi a társadalmának és az akkori kornak az emberi hiszékenységét, de így is mondhatnánk a téves hitét, amiben élnek. Jézus Krisztus példázatokban tanít azért, hogy egy kicsit érthetőbb legyen az emberek számára, hogy miként is közeledik hozzájuk az Isten országa. Hogy mennyit értenek az emberek meg ebből, mennyit tudnak befogadni az emberek ebből, az egy másik kérdés. A mai napon ugye Jézus Krisztus az ember fiának eljöveteléről beszél, arról, ami megtörténik majd egykoron, amikor visszajön, érinti tehát ezt a kérdést, de mielőtt még ő visszajönne, elmondja az előzményeket, amik meglesznek és megtörténnek ebben a világban. Nem csoda, hogyha Jézus arra tanítja tanítványait, hogy imádkozzanak. Mert az imádság az a kötelék, amelyben az ember az Istenhez közelebb kerül, és embertársához is közelebb kerül. Az imádság, így is mondhatnánk, az összekötő kapocs Isten és embertársunk között. Nagyon fontos tehát maga az imádság, és ezért mondja Jézus, hogy imádkozzatok. Ugyanakkor fennáll a veszély annak is az emberi életünkbe, a társadalomba és a világba, hogy azt mondjuk, hogy annyi dolgunk van, annyi nehézségünk van, annyi gondunk van, és soroljuk, mennyi minden van az emberi életünkben, ami az ellen szól, hogy nekünk nincs időnk mindenre, és megfelelni annak, amit Krisztus elvár tőlünk. A kísértőnek az egyik nagyon ügyes és alatomos munkája ez, ahogyan már az ember szívébe csirájába szeretné megfojtani az Isten igét, hogy az még véletlenül se fogadja meg az ember lelkébe, hogy szárba szökkenjen, és hogy növekedjen, és hogy gyümölcsöt teremjen. Ezért azt mondja, hogy Krisztus túl sokat követel tőled.
nem tudsz megfelelni neki. És olyan szép hazugságokkal próbál bennünket elhitetni ebben a világban, hogyha mi magunkra tekintünk, akkor tényleg azt mondjuk, hogy nem vagyunk méltók az Isten országára. Igen, de a mi mondatunk után van egy de. És ezt a de, amit kimond az Isten, ő folytatja. De elküldte az ő fiát, a Krisztust, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem csoda, ha Jézus Krisztus látva mindazt, ami körülötte történik, felteszi a nagy kérdést, hogy de vajon lesz-e még hit ebben a világban, amikor visszajön az embernek a fia? Mert olyan könnyen eltörünk a magunk dolgával, a magunk kérdéseivel, a magunk elfoglaltságával. Olyan jól be tudjuk a magunk idejét, hát így is táblázni, ütemezni, programozni, hogy mindenre legyen időnk, amit mi elképzelünk, még sokszor arra sincs, mert túl sokat táblázunk be magunkra, és egyre kevesebb legyen az, amit az Istennel tölthetünk. Ne csodálkozzunk, hogy ezért erőtelenedett meg a kereszténység. Ezért jutottunk oda, ahol jutottunk a mai világunkba, és még nincs a zsáknak a feneke, vagy nincs még a kereszténység ennek a mélységnek a legnagyobb mélységében. Tovább menve, Jézus Krisztus a 18. fejezetben nagyon szépen tanít a példázatok által, és ezek a példázatok felvezetik mindazt, ami a mai napra ugye a bibliaolvasó kalauz szerint ugye ki volt jelölve számunkra. A hamis bíró példázata után tehát teszi fel Jézus ezt a nagy kérdés, amit mondtam, hogy vajon lesz-e még hit? Vajon hinni fognak még az emberek ő benne ebben a világban, amikor ennyi mindent látnak és ennyi mindent tapasztalnak, amikor visszajön? A másik nagyon fontos kérdés, ugye, amikor az ember a maga életét próbálja be az emberi társadalomba valamilyen módon behatárolni. És itt elmond egy példázatot a farizeus és a vámszedő példázatáról, ahogyan elmegy mind a kettő a templomba imádkozni. És Jézus folytatja az imádságnak a témáját, amit az előzőkben mondtam, és annak a hangsúlyozását, hogy az embernek szüksége van az imádságra. Nem az Istennek van szüksége a te imádságodra, hanem neked van szükséged arra, hogy imádkozzál. Kétféle módon állnak meg. Egyik az ő bűnösségének a tudatával, a másik pedig az önteltségével. Hogy én ezt és ezt megtettem, Istenem. Hogy én ebből is abból neked tizedet adtam. És sorolhatnám tovább azt, amit nagyon sokszor mi magunk is képesek, és hajlandók vagyunk elhinni magunkról, hogy jaj, de milyen jók vagyunk, jaj, de milyen adakozók vagyunk, jaj, de milyen szeretnivalók vagyunk, és jaj, de mennyi mindent tettünk mi az Isten ügyéért, és nem veszük észre azt, hogy mindenben ott van, hogy az én. És az én nagyon sokszor rossz példát mutat ebben a világban, mert az én nagyon sokszor elválaszt bennünket az igazi ismerettől, önismerettől és magától az Istentől. Akkor, amikor Jézus az emberek között mozog és forgolódik, gyerekeket hoznak hozzá, hogy tegye rá a fejükre a kezét és áldja meg őket. Abban a pillanatban a tanítványok azt mondják, hogy ennyi, stopp, ne zavarjátok a mestert. Jézus pedig látva a cselekedetüket azt mondja, hogy nem, ne tiltsátok el tőlem a gyerekeket, engedjétek hozzám. Mert ilyenek a mennyek országa. Ha nem lesztek olyanok, mint ezek közül a kisgyermekek közül egy, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Ha nem úgy fogadjátok az Isten országának az üzenetét, ahogy ez a kisgyermek, nem lesz a tiétek az Isten országa. És ezt követően mondja el Jézus azt a történetet, ami mindannyiunk számára nagyon fontos kérdést tárgyal. És ez a kérdés mindjárt nyilvánvaló lesz. Őhozzá jön egy előkelő ifjú ember, akinek megvan mindene, jól szituált a társadalomba, betartja azokat az elvárásokat, ami az akkori kor világa szerint jelentette az igazi kereszténységet, vagy igazi Isten félelmet, ne beszélje kereszténységről.
betartotta azokat az elvárásokat, hagyományokat, de mégis érzi azt, hogy valami hiányzik. Nem teljes az életében a hit, és nincs megnyugvása, hogy az övé lehet, vagy még mindig nem az övé a mennyek országa, az üdvösség. Oda megy Jézushoz, és felteszi a kérdést, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hát ez a kérdés nem csak az ő kérdése, testvérek, hanem ez a te kérdésed és az én kérdésem. A mindenkor élő keresztény embernek a kérdése. Mit kell nekem tennem, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézus felsorolja a korabeli felfogás szerint mindazt, ami a 10 parancsolatban van, ami a mindennapi életet és az Istennel kapcsolatos életet meghatározza. Cseleked ezeket, ismered a törvényeket. És még végig sem mondja, ez a fiatalember azonnal rávágja, de ezeket már ifjúságom korom óta megcselekedtem. Ugyanitt Lukácsnál, nem, de a párhuzamos evangéliumokban olvassuk azt, hogy Jézus ránézett erre az ifjúra, és megkedvelte. Ez igen, mondhatnánk. Amikor az ifjúságában az ember minden mással el van foglalva, csak éppen Istennel nem, hát ez az ifjú, hát erre fektette az ő ifjúságát, és attól kezdve arra törekedett, hogy mindazt, ami az Istennel kapcsolatos, azt megismerje, azt betartsa, hát ez dicséretes dolog, mondhatnánk. Hány ifjú csúszik el ifjúságában? Nem hiába fogalmazta meg Dávid is azt, hogy ifjúságomnak vétkét, ugye, erről meg ne emlékezzél. Megkedveli Jézus, de lát az életében egy dolgot, ami mégis akadály számára, hogy valóban az övé legyen a mennyek országa. És azt mondja neki, még egy fogyatkozásod van, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennybe. Azután jöjj és kövess engem. Nem azt mondja, hogy előbb kövess engem, hanem az, ami van, és ami neked biztonságot jelent, ami anyag, ami téged köt, ami betölti a mindennapodat, ami a kényelmedet megadja, ami a jelenedet, a jövendődet, azt mind-mind biztonsággal tudja neked felkínálni. Ezt menj és add el, oszd szét a szegényeknek, és amikor ez megvan, utána kövess engem, és kincsed lesz a mennybe. Vajon elment ez az ifjú? Hát megszomorodott, amikor ezt hallotta Jézustól, mert igen nagy volt a vagyona, és nem tudott lemondani arról, ami számára kényelmet, a biztonságot jelentette. Elment szívébe megszomorodva? Nem hiába fogalmazza meg Jézus itt továbbra, hogy milyen nehéz Isten országába bemenni annak, aki a gazdagságban bízik. Akinek ez a fontos az életébe. A földi dolgok. Mert erre tette rá az életét. Hány emberrel találkoztam az életem során, aki az élete vége felé azt mondta, hogy ha még egyszer újra kezdhetném az életet, nem ebbe az irányba mennék el. Sikeres vállalkozó volt, meg volt neki mindene. De nem volt sem éjjel, sem nappal, sem nyugalma. Mert a földi dolgok, azok mindig az egy követeli a kettőt, kettő a hármat, három a négyet, és sorolnánk tovább azt, hogy hogy követelőzik ebben a világban az anyagi jó, és elveszi a szabadidődet, elveszi a nyugalmadat, elveszi az éjszakádat, amit sokszor nappal át kell tegye azért, hogy ezek a dolgok meglegyenek, biztosítsd őket. És az embernek elröppen az élete. Az idő nem a miénk, testvérek. Csak mi hisszük azt, hogy egyszer élünk, és akkor úgy éljünk, ahogy mi akarjuk. És ez az élet, ami ebben a földi világban van, ez felkészülés arra a mennyei életre, amelynek nincs vége. Ez időhöz van, ez a földi élet szabva. 60-70-80 esztendő vagy, ami ezen felül van, kegyelem, mondja a Szentírás. Ez az Isten ajándéka neked és nekem. Ezért nagyon fontos, hogy ebben a földi világban jól tudjunk dönteni, a helyes utat tudjuk megválasztani,
hogy egyensúlyban legyenek a földi dolgok és a mennyei dolgok az életünkben, sőt, én azt mondanám, túlsúlyban legyenek a mennyei dolgok a mi életünkben a földiekhez képest. Nehezen tehát megy be, aki földi dolgokhoz ragaszkodik. Nem azt mondja, hogy nem megy be, hanem nehezen. És itt használ egy képet, hogy jobban megértse a zsidó ember. Jeruzsálembe nagyon sok kapu vezetett befele, hogy az ellenség ne tudjon könnyen ezen a kapun közlekedni, ezért nagyon kicsire készítették ezeket a kapukat. Nohát, amikor jöttek a karavánok és a tevék, hozva magukkal mindazt, amit beszeretnének vinni ebbe a városba, ezért bizony le kellett térdelniük, és kúszva kellett menniük keresztül azon a kapun, hogy be tudjanak érkezni. Azt mondja Jézus, mert ezt a kaput úgy nevezték, hogy tűfoka. Könnyebb a tevének bemenni ugye a tűfokán, mint a gazdának sokszor Isten országába. Nem csoda, hogy megkérdezték azok, akik ezt hallották, hogy de hát akkor ki üdvözülhet? Jézus pedig azt mondta, és így felelt nekik, ami lehetetlen az embereknek, Istennél lehetséges. A szolgálat elején azt mondottam, testvérek, hogyha magunk életét őszintén vizsgáljuk, akkor a vizsgálat végén meg kell állapítanunk magunkról azt, hogy nem vagyunk méltók az üdvösségre. Hanem inkább az ítéletre méltó az emberi életünk. És minden ember élet az ítéletre méltó. Mert bűnben fogantattunk és születtünk. És ez a bűn, ez hozzánk van tapadva, senki az ő kötelékéből fel nem szabadíthat, egyedül csak a Krisztus. És ez a Krisztus ma mondja, hogy ő a szabadító. Majd a szolgálat végén hallani fogjuk, hogy miként vált ő szabadítónká. Jönnek a tanítványok is, hallva Jézus tanítását, és Péter azt mondja, hogy Mester, íme mi ott hagytunk mindent, mi már döntöttünk, mi már követünk téged, akkor velünk mi lesz? Hát nem az a mi kérdésünk sokszor, hogy Uram, hát én szolgálok neked, de mi lesz a jutalmam? Valamit adok az életemből, mit kapok azért? Sosem felejtem el azt, amikor fölvettek a teológiára, és hazamenve egy asztali beszélgetéskor édesapám azt mondotta, hogy na volt egy fiam, olyan rosszul esett. És kérdem, de hát édesapám, miért mondod ezt? Azért, mert fiam, te egy vasárnap nem vagy itthon, ünneplapról nem beszélve, lehet még akkor sem leszel itthon, amikor meghalunk. Te most már mások szolgája vagy. 21 esztendőnek kellett eltelnie azért, hogy ezt én magam megéljem, és Istennek hála, akkor, amikor elköltözött ebből a világból, együtt indultunk el azon az úton, és ott lehettem mellette. Nem érdekes, hogyan fogalmazzuk meg az életünkben azt? Mert azt hiszük, hogy a miénkek a dolgok ebben a világban. Pedig minden az Istené. És ha rászánod az életedet az ő szolgálatára, Isten nem marad adós neked. Isten senkinek sem marad adós, sem a jóért, sem a rosszért, a gonoszért, amit cselekedett ebben a világban. Ha egy pohár vizet adtál a rászorulónak, Isten azt sem felejti el. Jézus ezt mondja Péternek válaszként. Bizony, mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyja a házát, vagy feleségét, testvérét, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, és a jövendő világban pedig az örök életet. Ki kínálhat többet neked és nekem ebben a világban ennél? A kísért azt mondta Jézusnak, hogy a világ dicsősége az enyém, borulj le és imádj engem, és én neked adom. És Jézus, tudjuk, a világ teremtésénél ott van, ő alkotta ezt a világot, az ő kezébe tétetik le minden hatalom, és visszautasítja a kísértőt. Így is mondhatnánk, csak azt hiszed, hogy a tied. Mert a hatalom a teljességében a Krisztusé. Az ő kezébe tétetik le. És akkor, amikor az ő kezébe tétetik le a hatalom mennyen és földön, akkor ebben a világban mi emberek,
akik látjuk, hogy hogyan gyakorolják a hatalmat, a feljebb valóságok, a világi hatalmasságok, akkor megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy vajon nem gondolnak-e arra, hogy el kell számolniuk azzal a hatalommal? Vajon felkészültek-e arra, hogy lemondjanak erről a hatalomról? Mert egész addig, ameddig az ember hatalmaskodik embertársán, egész addig nem valósulhat meg az, hogy a fegyverekből kapát készítsenek, és az emberi életet szolgálja ez, nem pedig az emberi élet kioltását. Addig az ember mindig elrettentésként úgy fegyverkezik, hogy a másik féljen tőle. Mert azt hiszük, hogy ez az emberi félelem, hogy a másiknál erősebb vagyok, katonailag fejlettebb vagyok, biztosítja számunkra a bizalmat, a nyugalmat és a jövendőt. Ez csak illúzió. Mert az igazi nyugalom nem kívülről, hanem belülről fakad. És ez az Isten ismerete által. Nem hiába hallhattuk az elmúlt vasárnap, hogy mennyire fontos, hogy a hitünkön ne találjon részt a kísértő. Hogy mennyire fontos, hogy imádságba odaálljunk az ő színe elé. Hogy ez az imádság mindig ezt a szoros Isten és emberi kapcsolatot állandóan át tudja járni. Enélkül nem fog menni, testvérek. Az Isten kegyelme által pedig, az imádság által, az Isten szeretete által az egész emberi életünk ki tud bontakozni az Isten szín előtt. És már ebben a világban azt mondja Isten, aki az ő országáért elhagyja házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit, sokszorosát kapja vissza ebben a világban, és a jövendő világban pedig az örök életet. A hitvallásunk pedig azt mondja, hogy már a mostani életemben érzem az örök élet kezdetét. Tehát Isten az örök életet nem csak az élet után tette, mert akkor mi értelme lenne, hogy higgyünk, hogyha nem látjuk, ugye? Hanem már most tapasztalom az életemben az Isten jelenlétét. És megismerni téged, ahogy mondja az énekünk is, ez az örök élet. Hát naponta megismerhetem az Isten nagyságát, bölcsességét, szeretetét, gazdagságát az ő igéje által, és jelenléte által, ahol jelen van az életem eseményeibe. Ahogyan rá tudom bízni magamat minden élethelyzetembe. Erre késztet bennünket Isten, hogy rá bízzuk magunkat. Annyira bízzunk benne, jobban, mint bármibe és bárkibe ezen a világon. És az az ember, aki meg tudja tenni, cselekedni ezt, meg tudja élni mindezeket a dolgokat, az az ember növekszik hitben, ismeretben, szeretetben, bölcsességben. Ilyen emberekre van szükség ebben a világban. Azután, miután elmondja Jézus ezeket a példázatokat, maga mellé veszi a 12-t, és így szól nekik. Most felmegyünk Jeruzsálembe. Tehát tudatosan készül arra, ami ezután jön. És hogy ne váratlanul érje a tanítványokat mindaz, ami bekövetkezik, elmondja nekik nyíltan, hogy mi fog bekövetkezni. És azt mondja, beteljesedik mindaz, amit a próféták az ember fiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigunyolják, meggyalázzák, leköpik, s miután megostorozták, megölik. Értik-e ezt a tanítványok? Jézus tovább folytatja. De a harmadik napon feltámad. Lukács pedig hozzáteszi mindezekhez, ők azonban semmit sem értettek ezekből. Hát hogyan lehetséges ezt kérdezzük? Világos, tiszta szavak és tiszta beszéd ez, amit Jézus elmond. Úgyhogy, kedves testvérek, ők hitükben és gondolatukban fogjai voltak az akkori világnak a messiási váradalmába. Mert akkor elképzeltük, hogy milyen kell legyen a messiás, hogyan kell megfeleljen az akkori világban, legyen politikai vezető is, katonai hatalmat is megváltoztassa, kiűzze a római katonát. Meg volt az elvárásuk, hogy milyen kell legyen a messiás. Holott a messiás nem emberi elvárásoknak kell megfeleljen, hanem az isteni elvárásnak. Mert Isten megígérte Ádámnak és Évának, hogy amit annak idején elrontottak ott a paradicsomkertbe, és amikor a bűn bejött az ember életébe, és többé nem tudott az ember szabadulni a bűntől, megígérte Isten, hogy ő azt helyrehozza. Elküldi azt, aki a kígyó fejére tapos, aki erőt vesz a halálon, az utolsó ellenségen, amely felett nem tud diadalmaskodni az ember.
És hogyha ez töltötte be az életüket, az akkori elvárások, az akkori hit, akkor egyértelmű, hogy Krisztus igaz ismerete nem talált helyet az ember szívébe. Ezért van olyan sok csalódott ember a mai világban is. Ezért van olyan sok hitében hajótörés szenvedett ember. Mert hamis elvárásai vannak Istennel szembe. És amikor az életnek a kudarcaiban látják, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy ők elvárják, mert az Istennek nem lehet parancsolni, nem lehet az Istennek előírni azt, hogy milyen formában legyen jelen az életébe. Mert az Isten az emberen kívül álló hatalom. Nem az ember alárendelt hatalom. Az ember rendeltetett az Isten hatalma alá. Ezért nagyon sokan azt mondják, hogy nincs értelme az imádságnak. Milyen Isten az, aki nem úgy hallgat meg, ahogy imádkozom, hallom nagyon sokszor. Pedig mennyit imádkoztam és az Isten nem hallgatott meg. Emlékezzünk vissza, testvérek. Maga Pál apostol, ha valaki tudott imádkozni, ő tudott imádkozni. Neki is töv is adatott a testében, hogy gyötörje. Hányszor imádkozott az Istenhez több ízben, hogy szabadítsa meg Isten őt ettől, mert úgy gondolta, hogy ha ez nem lesz az életében, még jobban tudja szolgálni az Istent. Mit mond az Isten? Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Az Isten ereje, ami erőtlenségünk által is célba jut. A tanítványok nem értették, de vajon mi értjük-e ezt? Mert előttünk most már világos, ők nem tudták, hogy mi fog történni, mi lesz a következménye a feltámadásnak, mi lesz a következménye a mennybe menetelnek, és mi lesz a következménye az Isten fia visszajövetelének, úgy, ahogy mondottam a szolgálat kezdetén. Ők még csak a földi királyságot látták, a nagy Izraelt, hogy majd visszaállítja a dávidi királyságot, és milyen dicsőséges királyság lesz ez. Holott Isten nem ígért ilyet az embernek. És mit látunk itt? Az Izrael megkeményedése által Isten a vele kötött szövetséget kibővíti. Hogy mindaz, aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És így lehetünk mi is, akik nem zsidó származásúak vagyunk, Isten szeretett gyermekei. Így pazarolta ránk Isten az ő szeretetét, jóságát és gondviselését. És így pazarolja ma is reád és reám. Amit megtapasztaltunk az Isten jóságából, szeretetéből, abból mi mit vagyunk hajlandók visszafordítani neki. Mert Isten elfogadja a szolgálatunkat, mert az Isten országa emberek által növekedik, vagy emberek által romboltatik ebben a világban. Elfogadja te szolgálatodat. És ebből, amit Istentől kaptál, időt, egészséget, tudást, ismeretet, és sorolhatnánk tovább, mennyi mindent kaptunk egyen-egyenként az Istentől, mit vagyunk hajlandók visszatenni az Isten szolgálatába, az Isten dicsőségére. Mert minél többet teszel az Isten kezébe az életedből, annál több ajándékot kapsz vissza az Istentől a szolgálatban, az áldásokban. Mert aki rászánta az Isten ügyére az életét, az Isten országáért, azokat sok házba fogadják be. Annak sok lelki társa lesz. Annak sok olyan barátja lesz ebben a világban, akik nem az anyagi jóért barátkoznak, hanem az Isten lelke által köttetnek meg ezek a barátságok. Olyan örökkévaló barátságok ezek, testvérek, amelyeken az idő se fog változtatni. Mert minden időben szeret az igaz barát, olvassuk a Szentírásba, és testvérű születik nekünk a nyomorúság idején. A nyomorúság idején testvére válik. Közelebb kerül hozzád, hozzánk, mint az édes testvérünk. Jézus Krisztus tehát látta és tudta, hogy nem értették a tanítványok mindezt. De eljön majd az idő, amikor a tanítványok megértik ezt. És akkor oda teszik az életüket a Krisztus szolgálatára. Akkor már semmi sem rettegteti őket, semmi sem tartja vissza őket attól, hogy ők az Isten gyermekei és fiai legyenek, akik el az életük oda ajándékozásával is.
Minél kevesebbet is tudunk Istenről, minél kevesebb az ismeret ebben a világban, annál kevésbé fogjuk magunkat Istenre rejábízni. Minél többet ismerünk az Istenből, az Istenről, minél többet tudunk, annál jobban rábízzuk magunkat. Éppen ezért nagyon fontosak ezek az információk, amiket hallhatunk, és amit naponta Istentől kapunk ajándékba, őróla, Krisztusról, jelen világban, az eljövendő világról és az örök életről. Isten már meghozta nagy áldozatot a Krisztusban, úgy, ahogy mondta Krisztus, feltámadt ő a halálból, ott van a mennyekben, ott ül az Atya Isten jobbján, ahogyan mondjuk a hitvallásunkban, és onnan jön majd eljönni, ítélni eleveneket és holtakat. Ott van tehát az üdvözítőm Isten országába, és eljön majd érettem. Boldog az az ember, aki ebben a hitben él. Hiszed-e ezt? Amen. Az előbb énekelt 465. énekünk 5. versét énekeljük, amely így kezdődik: Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd tieddé szívemet.

Légy áldott Istenünk, mennyei édesatyánk, kegyelmed és irgalmadért, amelyet ma is megmutattál felénk, amikor ide fogadtál a te közelségedbe. Köszönjük, hogy hallhattuk a te beszédedet. Köszönjük, hogy hallhattuk a te tanításodat. Köszönjük, hogy ma is növekedhetett bennünk az ismeret, de hadd növekedjen a beléd vetett hit is. Növel bennünk a bizalmat. Oszlásd el sokszor az elménknek azt az értetlenségét, amely elválaszt tőled, a te igéd megértésétől, és nagyon sokszor egymástól is. Tégy bennünket engedelmes gyermekeiddé, akik teljességükben reád bízzák magukat. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél ebben a világban, és tudatosan vállaltad mindazt, ami veled fog történni. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogyha valaki hiszte benned, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Légy segítségünkre, Urunk, hogy mi lehessünk azok, akik így tudunk hinni és bízni benned. Áldunk és magasztalunk azért, hogy valahányszor az emberi életünk eseményei mögött az élet próbatételei utoléltek minket, nyugodt szívvel és bizalommal reád bízhattuk minden percünket, és magunk mellett tudhattunk téged. Köszönjük, hogy ma is arra indítottál bennünket, hogy egyre jobban bízzunk benned, és egyre több mindent bízzunk rejád az emberi életünkből. Adj nekünk, Urunk, bátorságot, a hitnek a bátorságát, amely túltekint a földi látható dolgokon. Azért, hogy higgyünk, és valóban Krisztus által üdvözüljünk. Itt kérünk, áld meg mindazokat, akikkel gazdagítottál bennünket ebben a világban, szeretteinket, legyenek azok közelben vagy távolban. Áld meg családtagjainkat, áld meg mindazokat, akik nagyon fontosak számunkra. Előbbbe hozzuk a betegeket, akik otthonaikban vagy kórházi ágyon betegeskednek. Irgalmas Istenünk, légy nekik is ápolójuk és gondviselőjük. Előbbbe hozzuk az elesetteket, az egyedül élőket, a magukra maradtakat. Egyedül ebben a világban úgy tudunk megállni minden próbatételbe, ha tudjuk, hogy van emberünk. Urunk Istenünk, tégy bennünket látokká, akik meglátják az emberekben a nélkülözőket, akik oda tudnak állni a másik ember mellé, akik így tudják szétosztani, amit tőled kaptak ajándékként, mind időben, mind szeretetben, mind anyagi jóban. Ha tapasztalják meg mások is, így, e szolgálatunk által, a te nagyságodat és gondviselésedet. Így kérünk, Istenünk, áld meg a következő hetünket is, mindazokat a programokat, amik gyülekezetünkbe lesznek. Áld meg azokat, akik vendégeink lesznek, és itt fognak szolgálni közöttünk. Hadd gazdagodjunk az ő szolgálatuk által is. És most, amikor majd hazatérünk innen a te színed előtt, Istenünk, akkor arra kérünk téged, jöjj velünk az életnek útján. Áld meg a következő hetünket is. Áld meg azt az időt, amit együtt töltünk, és amit veled töltünk. Taníts bennünket imádkozni, és imádság által egyre közelebb kerülni te hozzád és egymáshoz. Így kérünk az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe magunkba szállva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Jöjjetek, testvérek, mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a persejpénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvéreknek az adományát, amelyet templomuk javítására, történetesen a szószék megépítésére adományoztak. És ezután is szeretettel fogadjuk az adományokat. Köszöntjük születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytaikra pedig gondoljunk kegyelettel. Holnap délelőtt 11 órától Esperesi Vizitációs Bizottság érkezik a gyülekezetünkbe, ezért délután 6 órától presbiteri gyűlés, és délután 7 órától Isten tisztelet lesz ittben a gyülekezetbe. Szombaton Isten kegyelméből emlékezzünk a 2 éve felállított, felavatott orgonánkra, éppen ezért emlékkoncertet tartunk, délután 4 órától kezdődőleg, szeretett vendégséggel egybekötve. Ezen az évfordulón a református kollégium számára fogjuk felajánlni az összegyűlt perselyes adakozást, ezért így adakozzunk majd szombaton. Ma és mához egy hét, vasárnap, az apahidai frissen alakult egyházközség számára gyűjtünk, hogy elkezdhesse a templomának a megépítését. Nagy szeretettel szólítjuk meg a testvéreket, hogy lehetőség szerint úgy adományozzanak ma és a következő vasárnap, hogy a perselypénz majd ennek a templomnak az építését tudja előmozdítani. Isten dicsőségére, lelkünk épülésére énekeljük a 468-as dicséretünket. 468-as dicséretünknek mind a 3 versét, az első vers így kezdődik, kövesd a Jézust, kövesd még ma.

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi K.T. bizonyság tételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz ezután arra, hogy ő neki éljek. Amen. Áldás előtt énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét, ebbenet biztunk elejétől fogva.

Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, az Istennek a szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindnyájan.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a Kolozsvári Állami Magyar Színház kulisszái mögé látogatunk el. Két a színház működésének fontos területét ismerjük meg közelebbről. Az Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programot, valamint a dokumentációs tárat. Vendégünk Kocsis Tünde, a színház edukatív programjáért és a dokumentációs tárért felelős munkatársa. Egy színházi előadás sok kérdést vethet fel, de ritkán van idő vagy alkalmunk, hogy közösen beszélgessünk róluk. Erre épül a Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programja, amely immár 10 éve segít a résztvevőknek abban, hogy az előadásuk élményét közös gondolkodássá alakítsák. A foglalkozások célja, hogy a színházi élmény ne érjen véget a tapsnál, hanem párbeszédet indítson el a résztvevők között. A következőkben erről beszélgetünk Kocsis Tündével. Üdvözlöm a stúdióban Kocsis Tündét, aki a Kolozsvári Állami Magyar Színház edukatív programokért és dokumentációs táráért felelős szakembere, mondhatni így is. Az első kérdésem az lenne, hogy az Eszik vagy Isszák ugye már több éve működik. Először is kinek volt az ötlete, hogy egy ilyen edukatív programot elindítsanak a színházba, illetve mi volt a célja, és honnan ered ez a megnevezése?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, én színházpedagógusnak tartom magam. Ez egyelőre Romániában egy elég ritka szakma, mert hogy nincs is ilyen állás, hanem irodalmi titkári posztra vagyok felvéve, de már amikor 7-8 évvel ezelőtt alkalmazottja lettem a színháznak, akkor már azért hívtak, hogy ezt az Eszik vagy Isszák színházpedagógiai programot koordináljam, és a csoportokat is vezessem. 10 éves ez a program, és jóformán tudtom a Romániában az egyedüli. Több szinten egyedüli. Egyrészt az, hogy egy folyamatosan működő programról beszélünk, és most már olyan 6-7 éve a színház összes előadásához, bármelyik előadásához igényelhető, és jóformán bármilyen korosztályú csoportnak, nyilván a megfelelő korhatárokat betartva. Deák Katalin teatrológus kezdeményezte egy magyarországi mintára. Magyarországról tudni kell, hogy egy színházi nevelési programokban nagyon gazdag országról beszélünk. Ez egy olyan terület, amelyben rengeteg nagyon más műfaj működik, és nagyon érdekes, különleges műfajok vannak, például színházi nevelési előadás, ide tartozik az osztálytermi vagy tantermi dráma, ami szerencsére Erdélyben már elég gyakori a színházaknál. Tehát, hogy vannak próbálkozások, kísérletezések több színháznál, de az, hogy egy folyamatosan igényelhető program legyen, ráadásul a miénk egy specifikusabb, önismereti jellegű programról van szó, amelyek felkészítő és feldolgozó foglalkozásokat kínálnak az előadások körül. És alapvetően ez az egyik munkám. Nagyon-nagyon sokrétű, mert a szervezéstől elkezdve a lebonyolításon át az elszámolásig, jelentésírásig, tehát nagyon sok rétege van. A programnak a kezdeményezői lényegében azt érezték, hogy valami többet kell csinálni a nézőkkel, és főleg a fiatal nézőkkel. Én is most, mióta ebben a programban dolgozom, azóta lényegében tényleg olyan 90-95%-ban osztályközösségekkel, diákcsoportokkal dolgozunk, egyetemistákkal is, csak ott jóval nehezebb dolgunk van, mert nincs az az osztályfőnök, akit megszólíthatunk, és aki hozza az osztályát, hanem már jóval szabadabb, és másképp szerveződnek az egyetemek, úgyhogy ritkábban tudok egyetemistákkal dolgozni, de idén például a kémia szakosokkal, a geológusokkal és a tanítóképzősökkel sikerült. Rendszeresebben találkozom a teatrológusokkal, de például a színisekkel is nagyon-nagyon ritkán, úgyhogy tulajdonképpen tervezek elindulni a tanárok felé a

0: színművészeti főiskolán, hogy ne végezzék el úgy a színit az egyetemisták, amíg legalább egyszer nem tapasztalták meg, hogy ez miről szól. És tulajdonképpen ez azért is fontos nekik, mert ugye a színházak nagyon telítettek, és nem valószínű, hogy mindenkinek színészként a munkája lesz, úgyhogy nem árt nagyon sok felé szétnézni, hogy még mit lehet kezdeni. Természetesen egy színművészet is diplomával nem lehet ezt a fajta munkát végezni. Ehhez egy kicsit speciálisabb képzésre, vagy legalább beletanulásra is szükség van. De most már Romániában 2-3 olyan lehetőség is van, hogy tovább képződjenek ezen a téren, bár még ezek is elég gyerekcipőben vannak ezek a képzések. Itt Kolozsváron van 2 mesteri, és Bukarestben van még, azt hiszem, hogy alapképzés is, és mesteri is, de azt mondom, hogy az a típus, amit mi itt Kolozsváron csinálunk, ezt nem tanítják még sehol, mert lényegében ilyen önismereti csoportmódszerből alakítottuk ki, és adaptáltuk a játéktípusokat. De nekem például most van olyan 5-6 fiatal, akit magam mellé vettem, és nagyon korlátozott az ő életük is, hogy mennyire fér bele az, hogy együttműködjünk, meg az én lehetőségeim is néha, és a színház csak minimálisan tudja őket honorálni, de azért próbálok nyitni fiatalok felé, és én is nagyon sokat tanulok, és frissülök úgymond általuk, hiszen ők is egy-egy játékcsomaggal, tudáscsomaggal érkeznek, vagy egyáltalán az, hogy párban vezetünk, más a dinamika, jobban kell egymásra figyelni, egymásra hangolódni. Én nagyon szeretek párban vezetni, és főleg, ha meg tudjuk adni a módját, és igyekszünk megadni, hogy jól felkészülni, megtartani a csoportot, és feldolgozni, kiértékelni, hogy mik mentek nagyon jól, miben kellene változtatni. Mert hogy ezek mind olyan típusú foglalkozások, hogy ha meg is van előre egy forgatókönyv, akkor is mindig alakítunk és frissítünk. Tehát lényegében a váz, a gerinc van meg, de az, hogy épp milyen játéktípusokat választunk, az nagyon sok mindentől függ.
1: És akkor eszik-e vagy iszák, ez az elnevezés honnan ered?
0: Őszintén szólva nem tudom, mert erre nem tudtak nekem se válaszolni, de Katalin és Kovács Kinga, aki akkor programigazgató volt, ő támogatta Katikát ebben a kezdeményezésben, és ez találódott ki, de szerintem nagyon jó. Tehát én nagyon meg vagyok vele elégedve. Egy kicsit már problémásabb volt lefordítani más nyelvekre. Románul úgy hangzik most, hogy kucsesse manunca. Ez egy ilyen román kifejezés, ami talán egy picit hasonlít. De angolul még mindig nem vagyok meggyőződve, hogy a legjobb módon fordítottuk. What's it all about? Vagy valami hasonló. De még lehet, hogy... Szerencsére úgy olyan nagyon nem kellett még más nyelveken használni, bár nekem már nagyon régóta tervben van, hogy románul is, sőt, már a kezdeteknél is, akkor többen voltunk, mind külső munkatársak voltunk. 2015 őszén, amikor indult, akkor Katika szervezte, és voltunk vagy 5-6, akik külső munkatársként bedolgoztunk. Most én szervezem is, tartom is, és van 3 külső munkatársam. És volt egy kolléganőm az elején már, akinek nagyon jó nyelvtudása van, és ő már mondta, hogy ő nyitott arra, hogy román csoportot szervezzünk. De aztán valahogy ezek a kezdeti személyek úgy kimaradtak, hiszen mindenkinek állása volt, többnyire egyetemi tanárok voltak, de ilyen pszichodráma végzettséggel, tehát önismereti csoportvezetői képességgel rendelkeztek többen. És ő szívesen vezetett volna, de nem volt alkalom, hogy román csoportot szervez.

0: különleges lenne, és jó volna, hogyha nyitnánk a románok felé is, mert szerencsére a Kolozsvári Állami Magyar Színház éppen, hogy egy olyan színház próbál lenni, amely a nyelvi korlátokat át szeretné lépni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon időszerű és korrekt, tehát a mai világban, és a fesztiváljaink is erről kell szóljanak, úgyhogy most épp azon gondolkodom, most ősszel lesz a 10. Interferenciák Fesztivál, és hogy már javában szervezzük. Hát most áll össze a program, én az elmúlt 9 interferenciáknak a közleményeit, nem is közleményeit, hanem a kritikákat és a riportokat olvasom, hogy ilyen sajtószelekciót, visszatekintést végezzünk, és most gondoltam, hogy milyen jó volna, hogyha tartanék a fesztivál előadásaihoz is, a fesztivál résztvevőinek, nézőinek valamit angolul. Úgyhogy ez egy jó lehetőség lenne. És az interferenciákon régebb az első 3-4 fesztiválon voltak is workshopok. Mindenféle zenével, mozgással, játékkal kapcsolatos workshopok, úgyhogy a fesztivál jellegétől sem volna idegen, bár az elmúlt fesztiválokon ez visszaszorult.
1: Sokan ugye úgy gondolják, hogy a színházi élmény és az előadás a függöny legördüléseivel véget ér, viszont például nálam is személy szerint voltak olyan előadások, hogy tehát hazafele menet, és még otthon is rengeteget gondolkodtam az előadáson, mert hogy annyira megérintett. Volt, amikor egy hét múlva is, például itt a Kolozsvári Színházban a Kalucsni hatott ennyire, és akkor még ugye nem tudtam, hogy vannak ilyen foglalkozások, viszont akkor szerintem jó lett volna egy ilyen levezető programra elmenni, hogy tudjam kitárgyalni, hogy miről szólt az előadás, és hogy mennyire megérintett, mivel igazából nem látták az előadást a barátaim, ezért nem tudtam megbeszélni senkivel, ezért így magamban tartottam, amit gondoltam. És szerinted mit adnak hozzá a felkészítő és a feldolgozó foglalkozások az előadásokhoz, és ezeket hogyan kell pontosan elképzeljük?
0: Ezek ilyen másfél-két órás foglalkozások, zárt csoportban zajlanak, ami azt jelenti, hogy egy csoportról van szó, de nincs ilyen kimenés-bejövés, tehát aki ott van, az ott van végig. És a felkészítők azok tematikusak. Én általában, miután megnéztem az előadásunkat, összeírok olyan 10-12-15 témát, ami benne van az előadásban, és ezt elküldöm, vagy elviszem az iskolákba, az osztályfőnökökhöz, és akkor, mikor döntés születik, hogy melyik előadásra jönnének el, akkor ők választanak ezek közül a témák közül, és lényegében a felkészítő, tehát ilyen témacentrikus, maga a szerepjáték, ami benne van a felkészítőben, az saját élményű. Az azt jelenti, hogy felidézünk, mármint a résztvevők, olyan élethelyzeteket, amik ahhoz a témához kapcsolódnak, és azzal játszunk, azokkal dolgozunk. Ez az önismeret ettől a szótól és ettől a jellegtől sokan tartanak, félnek, félreértik. Itt nem pszichodrámáról van szó, tehát nem megyünk vissza a gyerekkorunkba, nem gyógyítunk meg senkit. Tehát ezek olyan szintű foglalkozások, amik maximális biztonságban zajlanak. Nekem ez nagyon kötelességem is, hiszen nem tehetem ki egyik gyermeket sem annak, hogy az osztálytársai piszkálják vagy bántsák. Viszont valóban létre kell hozzak egy nagyon biztonságos, bizalomteljes és nagyon fegyelmezett keretet, amikben ők bátran megszólalhatnak és játszhatnak szabadon. Tehát ezért mondom, hogy ez egy szakma, nagyon-nagyon sok apró része van, és néha én is annyitra rácsodálkozom, hogy mennyi olyan része van, amit nem is tudatosítok, mert már sok év alatt úgy bennem van, például, hogy milyen fontos, hogy nagyon pontosan és precízen fogalmazzon az ember. Most így a bedolgozó kollégákkal látom, hogy nem egyértelmű az elején, hogy pár szó nagyon félre tud vezetni a játékot, és ha a játék más irányba ment, akkor te nem éred el a célodat, például egy ráhangoló bemelegítő

0: segítő játékkal, akkor nem arra hangolod őket, amire szeretnéd. A lelkük, vagy a testük, vagy bármi másra vannak felkészülve, mint amit utána kérsz tőlük. Tehát, hogy nagyon komplex és nagyon gyönyörű ez a szakma tulajdonképpen. A feldolgozó az viszont már kimondottan az előadáshoz kapcsolódik. Az előadásban látott helyzeteket, szerepeket játsszuk tovább tulajdonképpen, de ennek is egy nagy egymásra hangoló. Tehát az osztályközösségek ugye kész közösségek. Én bemegyek egy csoportba, aminek megvan a dinamikája, és nekem ott nem az a feladatom, hogy ott nagyon ismerkedjenek egymással, hanem az a feladatom, hogy megismerjem őket, hogy ők milyen közösség, mennyire bíznak meg egymásba, mennyire könnyen nyitnak, mennyire pontosak, mennyire fegyelmezettek, és meg kell értsem, hogy például mennyire klikkes az az osztály, vagy nem tudom, akkor szét kell nyissam ezeket az összecsomósodott gócokat. Egy felnőtt csoportban ott általában nem ismerik egymást, akkor ott jóval nagyobb hangsúly fektetődik először az ismerkedésre. Tehát, hogy mindig vannak ilyen lépések, amiken át kell menjünk, és akkor a feldolgozó az előadásokat gondolja tovább olyan értelemben, hogy előtte mindig tisztázzuk is, hogy mit láttunk. Tehát ez a jó az osztályokban is, hogy sokszor azért nagyon sok minden elvesztődik, nem áll össze teljesen a kép. Tehát mindig van egy tisztázó nagy beszélgetés a szerepekről, a helyzetekről. Ez a szereplő mit akart? Mi volt a célja? Mi volt a jó tulajdonságai, rossz tulajdonságai? Mi okozta a nehézséget? Néha olyan kérdéseket is felteszek, amire én se tudom a választ. Mert lehet, hogy nem is az a fontos, hogy mindig tudjuk a választ, hanem hogy elkezdjünk gondolkodni pont ezeken a dolgokon, amik nem egyértelműek is. Az az igazán jó előadás, amelyik tényleg rengeteg kérdést vet fel. És ezekben a foglalkozásokban nekem, tehát a fő célom minden mellett, amit elmondtam, az, hogy mindenki, minden résztvevő egy olyan önismereti hozadékkal távozzon, ami számára érvényes, hiteles, tehát egy picit önazonosabban távozzon, mint ahogy érkezett. Ez most lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de lényegében nagyon egyszerű dologról van szó. Tehát vagy egy téma kapcsán, vagy az előadás tükrében fogalmazzak meg magammal kapcsolatba, jöjjek rá magammal kapcsolatban valami olyasmire, amire korábban nem gondoltam. És ez lehet, hogy nem tűnik nagy dolognak, de néha nagyon nagy dolog. A felnőttek esetében azért, mert éppen, hogy nincs idejük magukkal foglalkozni, és egyrészt nagyon gyönyörű látni azt, hogy mennyire felszabadulnak, és játszanak, és kinyílnak. Másrészt meg, hogy mennyire szükségük van arra, hogy akár tényleg másokkal is megosszanak dolgokat, de érdemben, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, fontos témák, fontos helyzetek, mert hogy soha nem én mondom meg, hogy ki milyen szerepben legyen, hanem mindig ők választanak, és nekik mindenkinek köze van ahhoz, amilyen szerepet választ, és mindenki magának fogalmaz meg, ha akar, gondolatokat, érzéseket, viszonyulásokat, változtatási szándékot. Tehát itt mindenkinek van egy lehetősége, amit mindenki olyan mértékben használ ki, amilyen mértékben nyitott erre a típusú önfejlesztésre. Ezt azért nem feltétlenül szeretem, mert nagyon-nagyon sokat számít a csoport, és az, hogy mindenki együtt van, és mindenki egy szinten van, az osztályközösségekben iszonyúan fontos, mert nagyon nagy fölé alárendeltségek vannak, és szerintem egy olyan gyerektől hallani egy nagyon komoly, önreflexív mondatot, aki amúgy meg se szólal egész fél évbe, vagy évbe, vagy akit tényleg nagyon cikiznek, és nem vesznek komolyan, és kimondhatja azt, hogy vegyetek engem komolyan, vagy szeretnék egy barátot közületek, vagy kérlek néha hallgassatok meg, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezekre nyilván ritkábban van példa, de de volt ilyenre is példa. Például roma és magyar diákok. Van olyan, hogy iskola szinten szervezik meg, főleg, ha nem kolozsvári osztályokkal dolgozom, hanem elmegyek messzebbre, akkor ott van olyan, hogy iskola szinten szervezik meg, és akkor ott sok különböző gyerek kerül egy helyre, és volt ilyenre is példa, hogy a roma gyerek mondta, hogy szeretném, ha nem utasítanának el engem meg. Tehát ezek nagy dolgok, mert nincs olyan fórum, ahol ez megtörténjen, hanem vannak a begyöpösödött szerepek, a skatuják, és ezek néha nagyon durvák tudnak lenni, és nagyon romboló hatásúak. Igen.
1: Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a program igazából ingyenes, csak a csoportos jegyeket kell igazából az előadásokra megvásárolni?
0: Nem ingyenes teljesen, és ezt tudatosan döntöttünk így, hogy ne legyen ingyenes. Pont azért, mert ennek egy többletértéke van. Felnőtt csoportot nagyon ritkán tudok indítani, egyrészt azért, mert nagyon sok osztály van, és iskolai időben teljesen lefoglalnak a diákcsoportok. Persze akkor is tarthatnék, csak hát jóval nehezebb a felnőtteket összeverbuválni, úgyhogy egyszerűen nincs energiám, hogy ha lennének, jönnének felnőtt csoportok, nőszövetséggel dolgoztam például a Székelykocsárdi Református Nőszövetség jött, a lelkipásztoruk hozta, és elmentem Székelykocsárdra, és ott egy nagyon vagányat dolgoztam. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó az, hogyha a felnőttek keresnek meg engem, már kész közösségek. Tehát, hogy a felnőtt csoportoknál most például ugyanannyi volt ez az Eszik vagy Isszák program, mint a jegyár. De ezt csak azért csináltam, mert a felnőtteket nagyon nehéz bevonni, és tudom, hogy nem az anyagiak miatt. Tehát nem az ár, hanem ez most egy gesztus volt, hogy jóformán ingyen lehetett megnézni az előadás áráért. Amúgy az iskolákban 10 lej szimbolikus érték van rátéve a csoportjegyre. Tehát ha van egy 50 lejes nagy termi előadás, akkor az Eszik vagy Isszák csoportfoglalkozása 60 lej per fő, és a stúdiónál ugye még drágább, vagy mit tudom, ha 40 lej, akkor 50 lej. Ez ősszel lehet, hogy változni fog, tehát így évenként meg szoktuk nézni. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát úgy érzem, hogy van a társadalmunknak olyan rétege, olyan szelete, amelyik elvárná, hogy ingyen megkapjon dolgokat, szolgáltatásokat. Közben meg afelé kéne törekedjünk, hogy igenis a kulturális dolgoknak meglegyen az értéke és az ára, és a szaktudásnak meglegyen az értéke. Most nagyon sok területen nyilván meg is van, de hogy nyugaton ez a normális. És úgy érzem, hogy valahogy megpróbáljuk megtalálni azt a megfelelő mennyiséget, hogy ez jelezve legyen, hogy nem ingyenes, a nagy közönség hozzáférjen, ne legyen az anyagi akadály a részvételnek. Igen, tehát ez sem árt tudni, hogy tényleg szívesen elmegyek bármilyen kis közösségbe, mert úgy gondolom, hogy a Kolozsváron élőknek tálcán van kínálva egy csomó lehetőség. Néha a gyerekeken is érzem ezt, hogy nagyon telítettek, ugye az iskola másként hetektől elkezdve mindenki focizni jár valamilyen sportra, vagy magánórára, vagy nem tudom, tehát hogy túl vannak terhelve. De hogy ugye egész Kolozs megyében, vagy akár Fehér megyében, vagy a Szilágyságban, kisebb települések is, ha meg tudják szervezni, hogy bármilyen csoport eljön a Kolozsvári Színházba megnézni egy előadást, akkor ezt a programot igényelhetik, és én elmegyek, és megtartom, és ennek nincs külön ára. Tehát tényleg csak az eszikes jegy van, amit ki kell váltani, és úgy érzem, hogy tényleg ez egy olyan foglalkozás, ami hozzásegít ahhoz, hogy főleg a fiatalok megfertőződjenek a színházzal. És ezt azért tudom, és merem bátran kijelenteni, mert én nagyon sok olyan osztállyal dolgozok, akik már visszajárnak, és nem az OSZI hívja őket, hanem a diákok mondják, hogy Oszi, mikor megyünk, és menjünk erre, és eszikezzünk. Aztán van olyan, hogy egy évet nem eszikeznek, és akkor az is teljesen rendben van, mert még millió más dolog van Kolozsváron, amit ki lehet próbálni, és ez van rendjén. De hogy például most télen egyet túráztam a radnai havasokban, és lefelé jövet egy lány, mondta, hogy én vele dolgoztam, és milyen jó volt, és ő azóta is, hogy szereti a színházat, és milyen hálás a magyar tanárnőnek, hogy ő vitte színházba, meg eszikezni őket, és hogy vajon most nincs valami ilyen, amiben bekapcsolódhatna, mert közben külföldön volt, egyetemet végzett, altató orvos lett, és hazajött, és munkát vállalt. És mondtam, de hogy nem, épp nem a színházhoz kapcsolódó tevékenységet vezettem, hanem a Györkösmányi Albert emlékházban volt egy sorozatom, de felnőtteknek ilyen tematikus, az is érdekes, de az, tehát hasonló módszerek, csak nem a színház előadásaihoz kapcsolódtunk. És mondtam, hogy de lesz egy olyan, gyere el, és el is jött. Tehát, hogy valahol benne is megmaradt valami. Úgy érzem, hogy egy kicsit tényleg sikerül nem feltétlenül mélyíteni, de közelebb vinni az emberekhez azt, amit látnak. És lehet egy picit maradandóbbá tenni azáltal, hogy több ponton közük lesz a történethez, a látottakhoz, de egymáshoz. Tehát ezeknek a foglalkozásoknak ez a másik nagy húzadéka, hogy a csoport, a közösség érdemben együtt van, és lehet, hogy másfél óra olyan semminek tűnhet, de úgy képzeljék el, hogy ez a másfél óra az én szememben nagyon sok, nagyon nagy lehetőség, mert percről percre ki van dolgozva, hogy én honnan, hova szeretnék eljutni. És én mindent megteszek, hogy ők biztonságosan önmagukhoz és egymáshoz közelebb kerüljenek a színházi előadások, a művészeti produkció tükrében. Én azt hiszem, hogy azért vagyok, hogy az emberi közösségeket egy kicsit összerázzam, és segítsem őket, az embereket közelebb kerülni egymáshoz és önmagukhoz. Úgyhogy bármilyen közösségnek a tagjai, és úgy érzik, hogy jó volna egy kicsi frissítés, vagy csak egy játékos, jó hangulatú est, akkor akár a színház előadásaihoz kapcsolódva, akár csak tematikusan meg lehet engem keresni, és örömmel megyek el bárhova, nyilván az időm függvényében, de hogy én nagyon szeretem a Kolozsvári Színházat, mert úgy érzem, hogy nagyon jó előadások vannak. Nyilván ezt garantálni soha nem lehet, de egy nagyon nagy őszinte akarat, munkaerő és tisztességes odaállás van ebben a színházban. Szerintem Erdély többi színházában is. Viszont én csak abba tudok bízni, hogy ez tényleg kolozsváriak, a Kolozs megyeiek, sőt egész Erdélynek a haszna, és hogy remélem, hogy tényleg ezt értékként hordozza mindenki magában azt, hogy Kolozsvárnak egy jó színháza van, és remélem, hogy minél többen felfedezik ezt az edukatív programot is, függetlenül attól, hogy ki milyen korosztályú vagy idős.

0: Bár egy színházi előadás véget ér, vagy lekerül a műsorról, azután a maradó emlékek tovább élnek. Fotók, plakátok, jelmeztervek és számos más dokumentum mesél a Kolozsvári Állami Magyar Színház történetéről. Ezeket gyűjti és őrzi a dokumentációs tára. Az archívum nem csak a múlt értékeinek megőrzésében játszik fontos szerepet, hanem a kutatást és az oktatást is segíti, miközben a folyamatos digitalizálásnak köszönhetően egyre több anyag válik hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A következő percekben Kocsis Tündével a dokumentációs tárról beszélgetünk.
1: Tehát nem olyan rég költözött el a dokumentációs tára a színháznak. Erről egy kicsit később is fogunk beszélni, viszont ugye ez a dokumentációs tár nem csak a színház múltját őrzi, hanem folyamatosan bővül is, hiszen ezzel is foglalkozol az archiválással. És igazából így lehet tudni, hogy pontosan mikor kezdődött el ez a munka, mikor gondolta azt az igazgató úr, hogy akkor lesz egy dokumentációs tár.
2: A Kolozsvári Állami Magyar Színház a magyar nyelvterület legrégebbi hivatásos kőszínháza, és a dokumentációs tár a múltjának az értékesebb, fontosabb tárgyai, dokumentumait őrzi, és tulajdonképpen a könyvtára is ott van, tehát a könyvek nagy része is. Ez nem az igazgató úr döntötte el, hogy külön kerüljön, ő hagyta jóvá, de egy Salad Zakariás Erzsébet nevű irodalmi titkár, egy néprajzos múlttal rendelkező hölgy 90-es évek elején, 93-4-ben kérte az igazgató urat, hogy ezt az értékes anyagot, ami tényleg azért értékes, mert egy hatalmas színdarab gyűjtemény van. Szerintem egész Kelet-Európában nagyon, vagy legalábbis a magyar nyelvterületen, vagy itt Erdélyben nagyon különálló, ilyen nagyon sok 19. századi kézírásos színdarabról van szó, sokszor olyanokról, amik máshol nincsenek meg sehol. És ezeket, hogy vigye el, tulajdonképpen a színháznak nagyon sok apró kis helyisége van, és egy szellőzetlen, beázott, tehát ilyen nehéz körülmények között tárolódtak ezek az anyagok, de több helyen voltak, és ő megkérte az igazgató urat, hogy elvihesse, elkülöníthesse, és rendszerezhesse, és foglalkozzon csak ezzel. Ő akkor a Krizsa János Néprajzi Társaság titkára is volt, és nekik is székhelyet keresett, és az I.S. alapítványnál megpályáztak egy összeget, egy házra, és ez sikerült is megnyerni, és a Krói Torilor utca egyik épületét sikerült megvásárolni, ahol mai napig is a Krizsa János Néprajzi Társaságban. És ott volt egész 2021-ig az állomány. Ő az alatt szépen rendszerezte, nagyon sokat dolgozott, digitalizált, amit tudott, és akkor sajnos nem volt lepapírozva az a rész, hogy ez a színházhoz tartozik végig ez a helyiség, és elveszítettük emiatt, mert hogy ott generációcsere történt, az elődömet nyugdíjazták, és azért kerültem oda, hogy valaki folytassa ezt a munkát. Sajnos csak félig, meddig tudom a figyelmemet, energiámat rászánni, hiszen az edukatív program nagyon elveszi a többi energiámat, de még a folyamatos archiválás is hozzám tartozik, és az megint egy külön fejezet az újságokat átnézni, begépelni, szkennelni, félretenni, tehát nagyon sok része van egy ilyen folyamatos archiválásnak is, és sajnos szerintem egész Romániában nincs elég hangsúly fektetve erre a területre. Most persze mindenki abban a fázisban van, hogy megpróbálják, amiük van, digitalizálni, és mi is itt tartunk, de nincs hozzá technika, nincs hozzá szaktudás, nincs hozzá idő, tehát nagyon sok ilyen nagyon apró lépéseket tudunk tenni. Én a Nemzeti Levéltárral kezdtem együttműködni, és sikerült például a jelmezterveinket, azok jól látványosak, digitalizálni, de hogy nagyon sok mindenre sor kellene kerüljön, és úgy érzem, akkor tudna hatékonyan ez haladni a maga útján, hogyha nem csak egyedül lennék, sőt, nem csak félig lennék ott. De hogy ez egy nagyon-nagyon szép anyag, most a Jókai utcában, a Napoka utca 16 szám alatt vagyunk, lehet egyesek úgy tudják, hogy ott van a Szabadságnak, a Minervának a székhelye is, fenn a manzárban bérelünk egy teret, és ott én ott is fogadok csoportokat, csak most nem eszikezünk. Volt olyan ismerősöm, aki összekeverte a kettőt, és azt hitte, hogy ott fenn csoportozok, tehát ez egy más jellegű csoportvezetés, ez egy tárlatvezetés. Sajnos a tetőszerkezet nem engedi meg, hogy sok ember legyen a térben, ezért nagyon pici csoportokat tudok oda felhívni, vagy néhány személyt, de akár az is meg lehet, hogy megszervezzük, hogy a pincében, vagy valamilyen szomszéd helyiségben mutassam meg az értékes tárgyakat, amik a dokumentációs tárban vannak. És kutatók jönnek, kutatók keresnek dolgokat, sokszor be kell fényképezni, archiválni kell, mert nincs archiválva, úgyhogy jóval több munkával jár ez, hogy nincs meg a digitális másolata a tárgyaknak, dokumentumoknak, de igyekszünk időnk függvényében, igyekszem vagy szkennelni, vagy lefényképezni. Most épp egy holnap is be kell mennem, mert jön egy kutató is, és valakinek nem volt elég ideje befényképezni az egyik szövegkönyvet. Nem is szövegkönyv, hanem az 50-es évek elejéről egy ilyen Stanislavski kör. Akkor voltak ezek a átnevelő, ugye a kommunizmus kezdte kifejteni a hatását, sőt elvárták, hogy ilyen-olyan feltételeknek tegyenek eleget, és akkor voltak ilyen intézményes képzések, és ennek is nyoma maradt a dokumentációs tárban. De amúgy nagyon hiányos, tehát bizonyos korszakokból jól megőrződtek a dokumentumok, a színháznak a működési dokumentumai megmaradtak, más korszakokból meg nem maradt meg semmi. Úgyhogy a történelem is, és az alkalmazottaknak a figyelmessége, vagy az igazgatónak a szigora, a komolysága, amivel az archiváló munkához hozzáállt, ezek mind befolyásolták azt, hogy most milyen anyagok vannak a dokumentációs tárban.
1: Mi a legrégebbi tárgy vagy dokumentum a dokumentációs tárban jelenleg, ha tudod?
2: Igen, ha tudod, az jó megállapítás, ugyanis az van, hogy nagyon sok szövegkönyvön nincs dátum. Tehát a legrégebbi szövegkönyv, amiről tudunk, mert hogy van rajta dátum, az 1817-ből való. Az első színlapok 1823, ha jól emlékszem, tehát a 20-as évekből. Ugye a színház 1792-ben indult, és sajnos ezekből a kezdeti időszakokból nem maradt meg semmi. De olyan nagyon érdekes, hogy visszaköszönnek dolgok. Tehát amikor megnyitottak egy színházépületet, például 1821-ben a Farkas utcai színházat, akkor egy olyan szöveget írtak, aminek a szereplői tulajdonképpen a színház alapítók. Vagy aztán Herczeg Ferenc írt egy Színház avatás nevű drámát, amikor a Hunyadi téri színházat nyitották meg, és itt is a korábbiak szerepeltek. Tehát, hogy valahogy egy volt a színháznak, bár nagyon sok helyszínen játszottunk, volt egy folytonossága, tehát egy öntudata. És ezt a múltat az igazgatók általában tisztelték, és tovább is vitték, ugye Janovics Jenő is állítólag a Farkas utcai színházból kivett egy deszkát, és beépítette a Hunyadi téri színházba, aztán majd mikor a színkörbe kellett átköltözni, akkor oda is valószínűleg. De ezt nem csak ilyen ilyen jelképes módon, hanem Ditrói Mór és a korábbi igazgatók is például ilyen nagyon fontosnak tartották, hogy a sok népszínű meg énekes műfaj mellett komoly drámai előadásokat is bemutassanak. Már a legelejétől Shakespeare-eket mutatott be Kocsipatkó János, de hogy volt Schiller ciklus, tehát Janovicsnak híresek a Shakespeare ciklusa, az antik ciklusa, a magyar dráma ciklusa. Tehát, hogy igyekeztek akár olyan műveket bemutatni, amiket a közönség nem ismert, akár nemzetközi drámaalkotásokat, amik viszont alapművek, például a Faust, vagy Schillernek a műveit, amikor bemutatták, akkor már nem élt, de az özvegyének még ilyen támogatást is küldtek, pedig nem volt soha gazdag a Kolozsvári Színház, sőt, néha nagyon, tehát ilyen bároknak, grófoknak, nemeseknek a támogatásából vészelte át. Volt olyan időszak, hogy egy istálóba Veselényi Miklósnén által kapott istálóban zajlottak az előadások. Tehát, hogy voltak nehéz időszakok, és hát tulajdonképpen ez napjainkig is így van, hogy noha állami intézmény vagyunk, de azért ezekért a fesztiválokért is, és azért, hogy tényleg nemzetközi szinten, nemzetközi, külföldi elismert rendezőket tudjunk hívni. Tehát ezeknek az anyagi hátterét megteremteni mind a mai napig egy nagy feladat az igazgatónak és a vezetőségnek.
1: Ez igazából egy személyes kérdés lesz. Van olyan dokumentum, fotó vagy tárgy, ami neked a személyes kedvenced, mert valamiért nagyon megfogott?
2: Na, ez az a kérdés, amivel megleptél, mert még nem tette fel nekem senki. Én a történelmet mindig szerettem, mert a történelem társadalomtudomány osztályban voltam, és nekem van egy néprajzos múltam is, ugye ez is érdekes, hogy a különböző képzettségeim valahogy mindig visszaszivárogtak az életembe. Tehát a bibliodráma képzésem megalapozta a színházpedagógusi munkámat, a liceumi évek történelem órái meg a néprajz az pedig belefolytak ebbe a dokumentációs táros munkámba. Ez egy nagyon gazdag anyag. Tehát olyan gyönyörű, amikor egy picit is elmerülsz valamibe, és úgy kitárul az a világ, vagy beszippant. És elkezdtünk egy ilyen sorozatot, van egy pár barátom, ismerősöm, akik mindig segítettek, ott vannak a doktár környékén, és ha nagy bajban vagyok, épp költöztetni kellett, rengeteg meló van vele, akkor úgy jönnek és segítenek. És elindítottunk, de még Penzsivel, Salad Zakariás Erzsébettel is egy doktárlat sorozatot, ami arról szól, hogy kiveszünk egy tárgyat a dokumentációs tárból, és akkor egy-két oldalba, vagy háromba leírjuk, hogy az micsoda, és miért érdekes, vagy miért különleges. És akkor már egy pár doktárlat, már 10-valahány, 17-8 is van, és a színháznak a honlapján olvashatóak ezek. És én úgy vagyok ezekkel a tárgyakkal, hogy nagyon sok minden van, amit szeretek. Például van a képek nagyon látványosak, vagy a jelmeztervek. De a szövegkönyvek is. És az egy dolog, hogy mit látsz, hogyha kinyitsz egy kézzel írott szövegkönyvet, és más dolog, hogyha elolvasod. És más dolog, hogyha megfejted, hogy az vajon a szereplők kicsodák, vagy hogy áll össze, vagy miért pont ez a darab, vagy megnézed, hogy azt mikor játszották, miért játszották, kik játszották. Tehát ami gyönyörű ebben a munkában, az, hogy az ember így ilyen kockákkal, kis puzzle darabokkal találkozik, és olyan öröm és olyan csodálatos, amikor egy-egy darabka összeáll, vagy összekapcsolódik. Tehát akár a doktáron belül is, hogy van egy előadás, annak, ha megvan a plakátja, ha vannak képek hozzá, ha van egy jegyzőkönyv, mert a kommunizmusban ugye át kellett ilyen bizottságokon is esni, és vannak jegyzőkönyvek. Ha nyilván aztán a 70-es évektől előadás felvételek is vonogatnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon a szövegkönyv, ha megvan az ügyelő példány, sugó példány, mit húztak ki, miért húzták ki, mit írtak át. Tehát itt nagyon szép dolgok vannak. Egy-két hagyaték is oda került, például Bisztrai Máriának, vagy a Horváth Bélának a hagyatéka. Most épp a színművészeti főiskolának adtam kölcsön, hogy az ottani diákok egy tanárvezetésével digitalizálják és leltározzák. Úgyhogy én úgy vagyok, hogy hát, ha ki kellene mégis egy tárgyat emelni, Jászai Marinak van egy fiatalkori képe, ami csak itt van meg a doktárban. És maga a története is Jászai Marinak nagyon érdekes, mert ő a férje miatt jött Kolozsvárra, kezdő színésznő volt, és egy Kassai Vidor nevű színész volt a férje, és azért ment hozzá, mert Jászai Mari nagyon szegény volt, és Vidornak nagyon sok könyve volt. És tulajdonképpen ő nagyon szeretett volna művelődni, olvasni, és itt a kolozsvári éveit úgy kell elképzelni Jászai Marinak, mintha itt végezte volna el az egyetemet, vagy a továbbképzést. Nyelveket tanult, kiolvasta Vidornak a könyveit, kezdő színésznőből egy nagyon szeretett, elismert színésznő lett. Nagyon sajátos előadói stílusa volt, ami eltért az itteni színésznők, primadonnák játék stílusától, és az elején úgy féltékenyek is voltak, meg nem is volt nyilván egyből könnyű Jászai Marinak sem, de aztán nagyon egy pár évet volt csak itt, és nagyon bizonyított, de tulajdonképpen fejlesztette magát nagyon öntudatosan és kitartóan. Aztán szétment a házasságuk, de hogy ez a korszak, ez a történet és ez a kép az egyik kedvencem.

0: Az elmúlt percekben Kocsis Tündét hallhatták. Ezzel véget ér a mai műsorunk. Remélem, sikerült közelebb hoznunk a hallgatókhoz a Kolozsvári Állami Magyar Színház egy kevésbé ismert, de annál fontosabb oldalát is. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszonthallásra!
1: Vasárnapi beszélgetés.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: esküszöm rá, hogy csak is Pesten.
1: A nő hol olyan észbontóan remek?
0: Még a lapok is azt írják, Pesten.

mert legszebb ott az est, hol csillagfényben mosolyog az édes drága Budapest.

0: ébredez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerék ott üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.